miért telnek egyre gyorsabban az évek? Ezt tudom, te sem érted. Én visszanézve azt látom, sok piros betű volt a naptárom, és csak azt bánom a legjobban, mikor szerettem, de nem mondtam. Mennyi történet a múltból, már nem is tudjuk igazából, hogy

0: voltam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Fox FM.

0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

0: chill out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Harmad Gabi. Lemondott Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének igazgatója pénteken értesült az MTI. A szövetségi hírszerző szerveket tömörítő Nemzeti Hírszerzés vezetője családi okokkal indokolta távozását. Elhatározását Donald Trump elnökkel szintén pénteken közölte. A döntés hátterében férjének betegsége áll, a csontrák egy rendkívül ritka fajtája, amelyet a közelmúltban diagnosztizáltak. Derül ki Tulsi Gabbard hivatalos lemondó leveléből, amelyben azt is közölte, hogy június 30-án távozik a hírszerzési vezetői tisztségből. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én adta hírül az MTI. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Paksváros önkormányzatának képviselő testülete május 28-án csütörtökön 13 órától tartja soron következő ülését a Városháza földszinti nagy termében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. Az ülés előtt a Paksváros környezetéért, valamint a Paksváros sportjáért kitüntetés átadására kerül sor, és Nyitrai Gergő harmonika művész ad műsort. A testület többek között a közbiztonság helyzetéről, a 2025-ös költségvetés zárszámadásáról, önkormányzati cégek beszámolóiról és támogatási ügyekről tárgyal. A napirenden zárt ülés keretében közbeszerzési döntések és városi kitüntetések odaítélése is szerepel. Természettudományos diákolimpián járt a svédországi Lund városában a Szekszárdi Garai János gimnázium 10. osztályos tanulója Lakatos Levente május 2. és 9-e között. Lakatos Levente rádiónknak elmondta, hogy a verseny nem annyira az elméleti felkészültséget, hanem a gyakorlati tudást és a probléma megoldó készséget helyezte előtérbe.
2: Igazából ez egy nagyon barátságos verseny, mert nem az elméleti tudásra fókuszál, tehát amit ugye tudni kell fejből, hanem inkább a probléma megoldó képességre, a logikus gondolkodásra, tehát igazából a fizika mérési gyakorlati részére összpont.

0: tudatosít, ami pedig ugye nem, hát igényel egy bizonyos alapokat, de a versenyen nagy részt megadják az elméletet, és arra kell alapozni a mérést. Hogy mennyit készültem rá, igazából nem túl sokat, mert nem is nagyon lehet készülni erre a versenyre, én úgy gondolom. Inkább úgy készültem, hogy amit meg tudtam találni online, régebbi feladatsorokat vizsgálgattam, hogy milyenek lehetnek majd most, hogy milyen típusú feladatok voltak régebben, és ez alapján így tudtam készülni, meg Eblinger tanár úr segítségével szakirodalom, kicsit utána nézni a dolgoknak, így tudtam készülni a versenyre.
1: A kábítószerek drogok használatának veszélyeit és következményeit bemutató videók készítésére kéri az általános iskolák 7.-8. osztályosait, valamint a középiskolásokat a Paksi Rendőrkapitányság, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közös felhívása. A kábítószerellenes világnap alkalmából meghirdetett pályázat abból indul ki, hogy a kortársaktól származó információkra a fiatalok jobban figyelnek, ezáltal könnyebben valósul meg a cél, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása, a szerhasználat veszélyeinek ismertetése. A névvel és elérhetőséggel ellátott minimum 30 másodperces, maximum 1 perces videókat június 10-éig kérik eljuttatni a kábítószerellenes világnap pakskukac@gmail.com e-mail címre. Az első 3 helyezett értékes jutalomban részesül, melynek átadására 2026. június 15-én kerül sor a kábítószerellenes világnap programjainak során.
2: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A 2025-ös év U16-os Tolna vármegyei kosárlabdázójává választották a paksi Pintér Ferenc Ákost, aki az Atomerőmű Sport Egyesület kosarasa. A díjat a Tolna vármegyei kosárlabda szövetség ítélte oda a 9 éve kosárlabdázó játékosnak, aki rádiónknak elmondta, hogy az óvodában az óvónénie figyelt fel a labdajátékára és a labdaérzékére.
3: Néni, Miléna néni számolta nekem a labdapattogtatásomat, és igazából ő figyelt föl rám. Nem szólt Kati néninek, de én nem Kati néninél kezdtem kosarazni versenyszerűen, hanem Spíz Judit néninél. Hát szeretnék minél tovább jutni ebben a sportban igazából, amíg lehet. Én fogom csinálni, nagyon szeretem. Nagyon jó lenne NB1-be is akár odaülni a kis padra, mint akár Kékesi Kolos vagy Géringer Gergő.
1: A fiatal játékos jelenlegi edzője Pintér Tamás, aki rádiónknak arról beszélt, hogy minél több sportot próbálnak ki a fiatalok, annál összetettebb lehet később a játékuk egy adott sportágon belül.
4: Jó az, hogyha valaki korán elkezdi, de nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy szerintünk az nagyon jó lenne, ha minél több sportágat ki tudnának próbálni a gyerekek, pontosan azért, mert más dolgokban jobb egy focista, röplabdás, egy boxoló, és minél több sportot kipróbálna, annál komplexebb tudna lenni egy gyerek.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paks FM-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
5: Paks FM.
2: Paks FM.
5: Összeköt.
2: Paks FM. Összeköt.

0: Hold a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Első ízben találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andris Tibiha ukrán külügyminiszter a svédországi Helsingborgban pénteken. A NATO tagországok külügyminiszteri találkozóján értesült az MTI. Ennek során a felek megállapodtak, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségekről, tájékoztatott az X-en az ukrán diplomácia vezetője. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába pénteken. A tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanást követően adta hírül az MTI. Az egyetem közleményében azt írta, hogy a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A tűzoltók pénteken délelőtt eloltották a tüzet, a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Paksváros önkormányzatának képviselő testülete május 28-án csütörtökön 13 órától tartja soron következő ülését a Városháza földszinti nagytermében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. Az ülés előtt a Paksváros környezetéért, valamint a Paksváros sportjáért kitüntetés átadására kerül sor, és Nyitrai Gergő harmonika művész ad műsort. A testület többek között a közbiztonság helyzetéről, a 2025-ös költségvetés zárszámadásáról, önkormányzati cégek beszámolóiról és támogatási ügyekről tárgyal. A napirenden zárt ülés keretében közbeszerzési döntések és városi kitüntetések odaítélése is szerepel. Folyamatos a toborzás a készenléti rendőrség határvadász ezredébe, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. A határvadász képzéssel kapcsolatban további tájékoztatás elérhető a www.polisz.hu/szerződéses-határvadász-képzés oldalon. A mai napon pünkösdi búcsút tartanak Medinán. A programok 13 órakor kezdődnek kirakodó vásárral, ahol helyi kézművesek, termelők és vendéglátók várják az érdeklődőket. Emellett a családokat többek között játékstand, medivonat és ugrálóvár is szórakoztatja. A programot 21 órától Batyus Bál zárja a művelődési házban.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Hazase férfi kosárlabda csapata 77-71-re nyert a Kaposvár ellen hazai pályán szombaton.

0: Ez alapján hétfőn Kaposvárod dől el, hogy kinek a nyakába kerül a bronzérem. Mivel a két csapat jelenleg 2-2-es döntetlenre áll a három nyert meccsig tartó párharcban.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia.

0: Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Pakstolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süssű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retro autók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Lemondott Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének igazgatója pénteken értesült az MTI. A szövetségi hírszerző szerveket tömörítő Nemzeti Hírszerzés vezetője családi okokkal indokolta távozását, elhatározását Donald Trump elnökkel szintén pénteken közölte. A döntés hátterében férjének betegsége áll, a csontrák egy rendkívül ritka fajtája, amelyet a közelmúltban diagnosztizáltak. Derül ki Tulsi Gabbard hivatalos lemondó leveléből, amelyben azt is közölte, hogy június 30-án távozik a hírszerzési vezetői tisztségből. A Rosatom delegációja részt vett a gyors neutronos reaktorokról és zárt üzemanyagciklusokról szóló FR26 nemzetközi konferencián, melyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség rendezett meg Pekingben május 18-a és 21-e között. A vállalat szakemberei bemutatták az orosz negyedik generációs atomenergetikai fejlesztéseket, köztük a BN-1200M gyors neutronos reaktort és a Brestot 300 projektet, valamint egy innovatív multimédiás makettet is kiállítottak a zárt nukleáris üzemanyagciklusról. A konferencia célja a gyors neutronos technológiák fejlesztésének és a nemzetközi együttműködés erősítésének elősegítése volt. Folytatódik az Alzheimer Café előadás sorozat Pakson május 27-én szerdán 16:30-tól a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében. A rendezvényt a Veled is törődünk egyesület szervezi. Az esemény vendége ezúttal Fige Gergely lesz, aki Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban címmel tart előadást. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Természettudományos diákolimpián járt a svédországi Lund városában a Szekszárdi Garai János Gimnázium 10. osztályos tanulója Lakatos Levente május 2-a és 9-e között. Lakatos Levente rádiónknak elmondta, hogy a verseny nem annyira az elméleti felkészültséget, hanem a gyakorlati tudást és a probléma megoldó készséget helyezte előtérbe.
4: Igazából ez egy nagyon barátságos verseny, mert nem az elméleti tudásra fókuszál, tehát amit ugye tudni kell fejből, hanem inkább a probléma megoldó képességre, a logikus gondolkodásra, tehát igazából a fizika mérési gyakorlati részére összpontosít. Ami pedig ugye nem, hát igényel egy bizonyos alapokat, de a versenyen nagy részt megadják az elméletet, és arra kell alapozni a mérést. Hogy mennyit készültem rá, igazából nem túl sokat, mert nem is nagyon lehet készülni erre a versenyre, én úgy gondolom. Inkább úgy készültem, hogy amit meg tudtam találni online, régebbi feladatsorokat vizsgálgattam, hogy milyenek lehetnek majd most, hogy milyen típusú feladatok voltak régebben, és ez alapján így tudtam készülni, meg Erblinger tanár úr segítségével szakirodalom, kicsit utána nézni a dolgoknak, így tudtam készülni a versenyre.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki koktél slágereihez. Suki koktél. A kedvenc nosztal.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét,
1: ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek,
2: Suki Koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki Koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki Koktélt.
2: Suki Koktél.
3: Ahol is kövessetek engem május 24-én, pünkösd vasárnap is. Szép napot, szevasszok. 7 óra után járunk 9 perccel, és 18 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Szép napnak nézünk elébe. Köszöntöm a névnaposokat, Eszter, Elza, Vince, Simon, Mária, Zsófia, Simonetta nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból ünnepel. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en és Viberen lehet zenét kérni, és üzenetet is továbbítok, ha gondoljátok, és egy üzenet továbbítás mindjárt tőlem Editnek szól. Légy szíves, írj egy másik Demis Roussos felvételt, mert ilyen címmel, amit nekem átküldtél kívánságként, nem találkoztam. Na nézzük akkor az első blokkot, így 7 óra után Police, LGT és Kenneth Heath az előadók sora.

0: Suki Cocktail.
1: Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 7 óra 21 perckor jöjjön az első mai kívánság teljesítés. Szia kedves Suki, szép reggelt! A hét elején ünnepelte születésnapját Sandra, a német popénekesnő. Az egykori arabesk lány trió vezető énekesnek több mint 40 éves töretlen szóló karrierjét menedzsere és férje Michel Cretu is segíti. A mai reggelen Sandra zenei szóló énekesi karrierjének kezdetén előadott egyik feldolgozását szeretném kérni 1984-ből, melyet ugyanabban az évben csak néhány hónapot megelőzően az Alphaville együttes saját eredeti slágereként juttatott a slágerlisták élére Big Japan címmel. A világsláger Sandra által elsőként feldolgozott sikerének német nyelvű címe Japán messze van, Japán is lesz. Köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabacsról, Tibi kedvéért érkezik Sandra, aztán itt lesz még a blogban Ihász Gábor és Bob Merlis, de mindenek előtt jöjjön akkor a Japán messze van.

0: Reklám.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva, gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, pünkösdi lakomák, gazdag sültestálak a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Suki koktél.

0: hétig reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: 7 óra 34 perckor megyünk tovább egy kívánság teljesítésével. Edittel sikerült rövidre zárni a dolgot. Szóljon akkor az ő kedvéért a kívánság. Szép jó reggelt, kedves Józsi, születésnapomon szeretném kérni Demis Roussos Rebecca című dalát. Köszönöm szépen, kellemes ünnepeket kívánok. Ba, Edith. Kedves Edith, minden jót kívánok én is, és akkor jöjjön Demis Roussos. Azt írtad, hogy mindegy, hogy mit csak ő énekeljen. Hát én most ezt választottam. Aztán itt lesz még a blogban Tolcsaiék és a Trió, illetve harmadikként a Village People

0: 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. A Pax FM-en.
1: 7 óra 46 perc van, jöjjön az időjárás előrejelzés. Előre mondom, hogy sok változás a tegnapihoz képest nincs, de hallgassuk a részleteket. A kevés fátyol és gomoly felhő mellett napot is időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen, főképp az Alföldön és az Alpok alján megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható, késő estére általában 16 és 22 fok közé ül le a levegő. A vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 19 Celsiusokat mutat. Három számára még maradt idő ebben az órában. Neoton Familia, Kon Zsuzsa és Cliff Richard az előadók. Hada aztán jön majd Gabi a legfrissebb információkkal, hírekkel.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.

0: mester és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3, egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
4: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Első ízben találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andris Tibiha ukrán külügyminiszter a svédországi Helsingborgban pénteken. A NATO tagországok külügyminiszteri találkozóján értesült az MTI. Ennek során a felek megállapodtak, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségekről, tájékoztatott az X-en az ukrán diplomácia vezetője. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én adta hírül az MTI. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Paksváros önkormányzatának képviselő testülete május 28-án csütörtökön 13 órától tartja soron következő ülését a Városháza földszinti nagytermében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. Az ülés előtt a Paksváros környezetéért, valamint a Paksváros sportjáért kitüntetés átadására kerül sor, és Nyitrai Gergő harmonika művész ad műsort. A testület többek között a közbiztonság helyzetéről, a 2025-ös költségvetés zárszámadásáról, önkormányzati cégek beszámolóiról és támogatási ügyekről tárgyal. A napirenden zárt ülés keretében közbeszerzési döntések és városi kitüntetések odaítélése is szerepel. A mai napon pünkösdi búcsút tartanak Medinán. A programok 13 órakor kezdődnek kirakodó vásárral, ahol helyi kézművesek, termelők és vendéglátók várják az érdeklődőket. Emellett a családokat többek között játékstand, medivonat és ugrálóvár is szórakoztatja. A programot 21 órától Batyus Bál zárja a művelődési házban.
4: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: A 2025-ös év U16-os Tolna vármegyei kosárlabdázójává választották a paksi Pintér Ferenc Ákost, aki az Atomerőmű Sport Egyesület kosarasa. A díjat a Tolna vármegyei kosárlabda szövetség ítélte oda a 9 éve kosárlabdázó játékosnak, aki rádiónknak elmondta, hogy az óvodában az óvónénie figyelt fel a labdajátékára és a labdaérzékére.
6: Óvónéni Miléna néni számolta nekem a labdapattogtatásomat, és igazából ő figyelt föl rám. Nem szólt Kati néninek, de én nem Kati néninél kezdtem kosarazni versenyszerűen, hanem Spíz Judit néninél. Hát szeretnék minél tovább jutni ebben a sportban igazából, amíg lehet. Én fogom csinálni, nagyon szeretem. Nagyon jó lenne NB1-be is akár odaülni a kis padra, mint akár Kékesi Kolos vagy Géringer Gergő.
5: A fiatal játékos jelenlegi edzője Pintér Tamás, aki rádiónknak arról beszélt, hogy minél több sportot próbálnak ki a fiatalok, annál összetettebb lehet később a játékuk egy adott sportágon belül.
7: Jó az, hogyha valaki korán elkezdi, de nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy szerintünk az nagyon jó lenne,

0: minél több sportágat ki tudnának próbálni a gyerekek, pontosan azért, mert más dolgokban jobb egy focista, röplabdás, egy boxoló, és minél több sportot kipróbálna, annál komplexebb tudna lenni egy gyerek.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancs gyúz mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Május 24-e pünkösd vasárnap van, 8 óra után járunk 10 perccel, és 22 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnaposokat, Eszter, Eliza, Vince, Simon, Mária, Zsófia és Simonetta nevű hallgatóinkat, és sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma bármilyen apropóból ünnepel. Az elérhetőségem, mint mindig, 0629-411-001-es, és nézzük a 8 óra utáni első blokk kínálatát. Your Go Well Kill kislány asszony lesz belőled, aztán KFT és Eric Carmen a Dirty Dancingből.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8 óra 21 perc van. Tegnap, mikor játszottam Roy Orbison egyik kedvenc előadóm felvételét, a Kaliforniai Blue-t, akkor említettem, hogy egy hallgatónknak köszönhetően ezt a mai nap leforgatom egy másik előadóval is, és jön most Ricky King és a California Blue, aztán itt lesz még a La Luna, illetve a blokkot zárja majd Prince

0: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: Prince, de jó kis zene volt ez az elmúlt percekben. Megyünk tovább, 8 óra 33 perc van, egy kívánság teljesül újfent. Szia Suki, szép reggelt, kérlek jázd le Spencer Davis, Guinness Sound Lovin. Köszönöm, Marian, szép napot kíván. Én is szép napot, Marian is. Hát, adj egy kis szerelmet, ez volt a magyar fordítás. Annak idején is óriási bulik voltak, mikor ez szólt. Például Pakson is a gasztroblúzon. Van szerencsém, volt szerencsém találkozni vele és autogramot gyűjteni, mármint Spencer Davis-el. Tehát jöjjön el nekem emlékére, meg azért, mert kéred. És a Give Me Some Lovin', aztán itt lesz még a blogban az Edda, illetve a Scorpions is.

0: pózus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
1: A Paks 2 atomerőmű 5. blokki nukleáris szigetének közös alaplemeze, amelynek kivitelezése februárban indult az első betonöntéssel, nem egyszerre készül el. Ezt nehéz is volna kivitelezni, tekintettel a terület hatalmas méretére, az előkészítés összetettségére és az alaplemez átlagosan mintegy 3 méternyi vastagságára. A feladat hatékony és biztonságos végrehajtása érdekében kisebb-nagyobb szekciókra osztották fel a területet. Ezekben a szekciókban mindenek előtt a vízszigetelést és földelőhálót is magába foglaló szerelőbeton készül el, egyes területeken akár másfél méter vastagságban. Ezt követi a vasszerelés, majd a szerelvények beépítése, a zsaluzás, végül folyamatos minőségellenőrzés mellett laboratóriumi vizsgálattal igazolt minőségű, speciális betonnal öntik ki az egyes kockákat. A folyamat végén a beton szilárdulását és hőmérsékletét műszerek segítségével monitorozzák.
0: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
2: Reklámot hallottatok. Paks FM. Paks FM.

0: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 48 perccel 8 óra után nézzük az esemény naptár aktualitásait. Május 24-én, 27 éve immár, hogy ez a nap az Európai Nemzeti Parkok napja. 207 évvel ezelőtt, május 24-én először szelte át gőzhajó az Atlanti-óceánt. Hát gondolom ez hosszabb ideig tartott, mint egy nap. Aztán 108 évvel ezelőtt, május 24-én bemutatták Bartók Béla a Kékszakálú Herceg Ára című dalművét, és 85 évvel ezelőtt ezen a napon született Bob Dylan, amerikai rockstar, többszörös Grammy-díjas zeneszerző, előadó, tehát 85 évvel ezelőtt született, most tőle következik a Wigwam című opusz.

0: a házigazda Sukert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás Suki Koktél Mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig Nosztalgia Kívánság műsorral várlak benneteket. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig Nosztalgia Kívánság műsor.
2: Itt most a 9 órán van a hangsúly, hiszen hamarosan jön 9 órakor Harmad Gabi a hírekkel, pontosabban 7 perc múlva, de addig is még jön majd egy felvétel, amivel zárom majd a mai blokkot. Ez nem más, mint a Textet al Genesis tolmácsolásában, de figyelmetekbe ajánlom rádiós műsorainkat, hiszen a szokásnak megfelelően vasárnap lévén 9 és 10 óra között Best of Szabad Péntek Gabival, Tamással, Józsival, 10 és 11 között Best of Élesztő, 11 és 12 óra között pedig jön a heti körkép, tudjátok, ez az a műsor, mikor a hét eseményeit összefoglalóját lehet itt nálunk a Paks FM-en hallani. További jó rádiózást, kellemes időtöltést, kirándulni is jó az idő, de ha mentek, akkor mindenképpen vigyétek a fülhallgatót is, kint a szabadban is hallgassatok bennünket. Elköszönöm műsorvezető Sukert József, szép napot, szavasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél. A térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig.
1: A 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel. És Sukert Józseffel. Suki Koktél a Fox FM-en. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
4: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése. Szombaton a Vujcsics Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillusz Vilmos gyermekműsor.

0: Elhatározását Donald Trump elnökkel szintén pénteken közölte. A döntés hátterében férjének betegsége áll, a csontrák egy rendkívül ritka fajtája, amelyet a közelmúltban diagnosztizáltak. Derül ki Tulsi Gabbard hivatalos lemondó leveléből, amelyben azt is közölte, hogy június 30-án távozik a hírszerzési vezetői tisztségből. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába pénteken. A tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanást követően adta hírül az MTI. Az egyetem közleményében azt írta, hogy a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul. A MOL Petrol Kémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A tűzoltók pénteken délelőtt eloltották a tüzet, a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Folytatódik az Alzheimer Café előadás sorozat Pakson május 27-én szerdán 17:30-tól a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében. A rendezvényt a Veled is törődünk egyesület szervezi. Az esemény vendége ezúttal Fige Gergely lesz, aki Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban címmel tart előadást. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Folyamatos a toborzás, a készenléti rendőrség határvadász ezredébe tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. A határvadász képzéssel kapcsolatban további tájékoztatás elérhető a www.polisz.hu/szerződéses-határvadász-képzés oldalon. Dunaszentgyörgy község önkormányzatának képviselő testülete május 28-án csütörtökön 16 órától testületi ülést tart a polgármesteri hivatal üléstermében, adta hírül a település a közösségi oldalán. A testület többek között a mini bölcsöde 2026. évi munkatervét, a 2025. évi belső ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést tárgyalja. Napirendre kerülnek továbbá a testvértelepülési kapcsolatok, a civil támogatási kérelmek és az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása is. A képviselőtestületi ülés nyilvános.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Az Ase férfi kosárlabda csapata 77-71-re nyert a Kaposvár ellen hazai pályán szombaton. Ez alapján hétfőn Kaposvárot dől el, hogy kinek a nyakába kerül a bronzérem, mivel a két csapat jelenleg 2-2-es döntetlenre áll a három nyert meccsig tartó párharcban.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
2: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu. Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához.

0: most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Weisz Józsival, Strasser Tamással, én pedig Harmad Gabi vagyok, és folytatódik a szabad péntek. Ugye ott hagytuk abba, hogy én felvetettem ezt a Vármegye visszaállítását, vagy vissza, hát igen, állítását megyére, ami hát a jogászoknak egy jó nagy szivatás. Józsit nem volt túl empatikus, de ez nem baj, megértjük.
2: Tehát Gabi, hogyha egy kormány népszerűséget akar csinálni, akkor nem a jogászokat kell szopatni?
1: Hát ezt nem.
2: Szerintem erre, erre izgulmányom.
3: Egy rövid reflexiót, ha szabad. Szabad?
1: Szabad.
3: Ti vagytok a jogászok, javasoljátok, hogy ne így legyen.
1: Én javasoltam, hát, most így remélem hallgatott minket valaki. Jogászok is hallgatnak, és nem hagyják magukat, mert ez tényleg ez egy óriási munka, de egy önfoglalkoztatás jellegű intézkedés, ami szerintem teljesen fölösleges.
2: Jó, de erre azt mondják, hogy egy örökké valóságon belül egyszer megcsinálni az járulékos veszteség.
1: Hát ki tudja, aztán lehet, hogy
2: mert az, amiről te beszélsz, az, hogy sok ilyen van. Tehát ez lehet, hogy egy, hogy hívják, tehát jelképes dolog, de hogy sok ilyen önfoglalkoztató rendszer saját magát, na ezzel van baj.
1: Igen, ezzel is baj van, és egyébként a jelképességgel is annyiban baj van, azt gondolom, és hagyj kössem itt át egy picit ezekre a hol fogom az irodaházban, hol fogok ülni, és hol fogok dolgozni című történetre. Ugye ott van a Karmelita, rengeteg pénzért meg lett csinálva. Az eddigi miniszterelnök azt választotta. Most majd ki tudja, mire használják, mindegy. De hogy akkor a képviselői irodaházból, ami ott van közvetlenül ugye a parlament mellett, és jelenleg egy, hát mondjuk ugye azért nem olyan túl jó állapotban lévő, de elfogadható állapotban lévő épület, és ott vannak jelenleg a frakciók. Na most onnan akkor a Szabad György, itt milyen házba fognak átköltözni, ugye a Tiszás frakció, mert ők bejelentették, hogy ők nem fognak a képviselői irodaházba. Na most csak így,
2: azért, mert az a hajdani MSZMP ez tartozott, tehát ennek
3: a kérdés az, hogy ez a döntés, ez súlyos milliárdokba kerül, mint a Karmelita felújítása?
1: Át kell költöztetni.
3: Súlyos milliárdokba kerül avas. Tehát a Karmelita felújításához...
1: Ezt egy közérdekű adatigénylésbe ki kell kérni, Józsi, mert nem kértem ki, de az, hogy a Karmelitából a dokumentumok meg minden átkerüljön az új miniszterelnöki hivatalba, és a többi, az pénzbe kerül, ne aggódj.
3: Megengedett, befejezem a kérdést.
1: Igen.
3: Szabad?
1: Nem.
3: Oké,
2: okay. Most azt eljössz. De csak annyi jutott eszembe, és akkor utána jöhet, hogy, és mi van, hogyha én nem tudok abba dolgozni, mert mondjuk abszolút nem az én világom, és idegesít minden, ami úgy be van rendezve.
1: Várjál, akkor most ezt a rádióra is
2: így van, nyugodtan, de majd azt én elmondom.
1: Akkor én itt most azt mondom, hogy nekem ez vagy az nem tetszik, akkor változtatunk.
2: Az nem volt kiírva egyébként a választáson, hogy aki nyeri a választáson, annak muszáj a Karmelitába beköltöznie.
1: Nem muszáj, csak én azt akarom mondani ezzel, nyilván nem muszáj, de én szerintem ezek oly fölösleges körök, amik pénzbe kerülnek nekünk, adófizetőknek, és halálosan nem érdekel őszintén, hogy hol van a Magyar Péter miniszterelnökként, nem érdekel. Ha Karmelitában lenne, én azt se tartanám egy rossz dolognak, és azt se tartanám egy, nem tudom, hogy most jó, persze, mert akkor...
2: És te ki vagy? Te egy személyben valószínű... megtestesíted a nemzetet, mert
1: nem,
2: akkor én elfogadom.
1: De szerintem
2: én tudom, hogy amit én gondolok,
1: mint amennyien nem.
2: Akkor szerintem biztos az a baj.
3: Benne van még a kérdés. Tehát az, hogy ők beköltöznek, vagy nem oda mennek, stb. Tehát nagyságrendileg hányszor kerülsz többe a Karmelita felújítása, ahova Orbán Viktor és a klientúra beköltözött, mint az, hogy esetleg, tehát tételezzük fel, Magyar Péter frakciója átmegy máshova, esetleg nem újítják fel ugyanennyibe. Tehát lehetséges egy százszoros szorzó?
1: Igen. Ezt nem tudom megmondani.
3: Tehát
1: de
3: súlyozni kell, érted?
1: Jó, csak ez már készen van. Tehát, hogy miért kell még
2: ami készen van, attól az még lehet nagyon rossz is.
3: Kérdezek, hogy nem lehet, hogy ami készen van, azt föl fogják használni múzeumnak, közérdekű, bejárható.
1: Biztos, hogy lesz valahogy valamilyen módon.
3: Most Airbnb előre, amit nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Tehát van egy információ, egy fél információ, hogy nem költöznek be. Oké. Mi nem tudjuk, hogy mi történik a Karmelitával, nem tudjuk, hogy mibe kerül az. Érted? Azt tudjuk, hogy a Karmelitát felújították, nagyon szép lett, gyönyörű, a Rogán rezidencia szintén gyönyörű lett, első osztályú, tényleg frankó. Kérdés az, hogy mi lesz vele. Ha ezt most hagyják az enyészetnek, meg porig azért rombolják, meg főgyújtják, mert ez a régi izé volt, akkor rendben, akkor jogosak, beszántják sóval a helyét, akkor azt mondom, hogy de ha találnak erre is egy megoldást, hogy akár észszerűen használva van, és ők egy szimbolikusan egy prulitának helyre költöznek,
1: Nem, bocsánat.
3: Lehet ezen nyűnyögni, csak
1: az, ellen, az ellenzék az továbbra is ott lesz. Legalábbis én ezt így hallottam, olvastam, hogy az ellenzék az továbbra is a képviselői irodaházban marad. Igen. Csak a Tisza frakció megy, hát ebbe a kicsit jobb állapotban lévő Szabad György irodaház, ugye ez volt az. Szóval, hogy tehát gyakorlatilag most eddig egy épületet használt a magyar állam arra, hogy képviselők legyenek benne, most meg kettőt. Szupi. Én tök örülök neki, hogy
3: hát, ők jól van ez egyszerűsítve. Itt a kérdés az, hogy mibe kerül. Igen, és hogyha de... az a bázis, hogy mennyibe kerül felújítani a karmelitát, akkor szerintem ehhez
1: csak ez
3: képest
1: hozzáadódik.
3: Minden jó megoldás.
2: Szerintem egyébként zseniális, hogy hirtelen mennyire garasoskodunk, mondjuk ezt tőlünk soha nem állt távol, mert ugye Józsi van mi ahhoz a nem is tudom mi, tehát lehet rasszhoz, vagy kisebbséghez,
1: hát,
2: vagy...
1: Svábok vagytok.
2: Hát a hangsúly
3: tartozik.
1: De én ezt nem negatívan mondtam, én ezt pozitívnak tartom, ezért furcsa, amikor ilyenkor meg olyan nagyvonalú vagy, Józsi.
3: A karmelita felújítása.
2: A Józsi annak örül, hogy egyre több épület lesz felújítva ilyen világszínvonalon.
1: De szerintem, amit pluszba költünk azért, például ilyen átpakoljunk innen-oda, onnan-ide, stb., azok hozzáadódnak a karmelita felújításához, még plusz költségnek az egész történetben. Én ezt innen nézem, ti máshol.
3: Nem, az racionálisan kell. De mi van, de nem tudjuk.
2: Na, ugorjunk, gyerekek, nem lehet ennyire garagososkodni. Én nekem nyilván van egy jó ötletem. Annak idején ugye a Freddie Mercury állítólag meg akarta venni a parlamentet. Így 36 évvel a rendszerváltás után én úgy vagyok, jobban jártunk volna, ha 86-ban eladjuk neki. De
1: mondj ilyet.
3: Ki akarok törni, ugye az egyik.
2: Igen. A másik, lehet, hogy a karmelitára is lenne egy prominens vásárló, soha nem lehet tudni, meg kell próbálni, tehát...
3: Na várjuk ki a végét, mi lesz vele?
2: Csak nehogy az legyen, hogy visszakapják az apácák, mert nem találják fel magukat.
1: Olyanra gondolsz, aki krokodilbőrtáskával, 150 milliós krokodilbőrtáskával eszít valahol.
2: Akár. Úgy nem annyira, nem annyira apácás vagy szűzés, de ez más kérdés.
1: Jó, na még akkor még egy gondolat erejéig hagyj elkézzem egy kicsit a Tiszát, hogy a Józsinak itt a szíve.
3: Én csak racionális próbálok lenni.
1: Jó, oké. Na, viccelek. Tehát a lényeg az, hogy még egy videót hagy hozzak ide, a Cilának a videóját, ugye ezt átküldtem nektek, nem tudom, hogy a hallgatók látták-e, de megosztott egy videót, ami lényegében arról szól, hogy a miniszterelnöknek, a jelenlegi miniszterelnöknek, mert ugye a Vitya az taka, azt mondta, tehát most a Magyar Péterhez szól ebben a videóban, hogy szerinte a kampánynak vége van, és most már nem kell óbégatni, meg nem kell, hanem most már ő egy közjogi méltóság, és ehhez méltóan kellene viselkednie. Na, erről mi a véleményetek? Én ugye nagyon egyetértek. Tehát nekem az nagyon szívemből szólt az interjú. Szerintem a Magyar Péternek tényleg be kéne fejezni a kampánypolitizálást, meg ez a látványpolitizálást, és tényleg csinálni csendben a dolgát, és csak akkor megszólalni, amikor nagyon muszáj. Itt jöttök ti.
2: Hát akkor hadd kezdjem én, nekem a kampány sem kifejezetten szimpatikus, tehát én nem nagyon szeretem a harsányokat, főleg amikor nem tételekről szólnak. De tudomásul kell venni, hogy ennek a nemzetnek vagyok én is a része, és erre van igény. Tehát én mint kisebbség...
1: Hogy erre van igény.
2: Hát mi fiatal vagy, már megszokod. Tehát én egy darabig hittem abba, hogy majd oktatással eljutunk valahova, már nem annyira hiszek, tudomásul veszem, a közösségnek ez is sajnos a része, ha engem hallgatnának meg, nyilván sokkal izgalmasabb párbeszédek lettek volna az egészségügy átalakításáról, az uniós csatlakozásnak.
3: A kampány nagyon volt párbeszéd.
2: Semmi nem volt. Nekem Vita is jól lett volna, nem kellett a párbeszéd.
3: Százszor beszéltük azt át, hogy ugye a Fidesznek az volt a taktikája, hogy minél nagyobb hangzavart kell tenni, mert akkor az igazság elvész az ágyúsításba. Ennyi. Most az, hogy ez folytatódik, és egy kicsit azt mondom, hogy egy hét után, tehát még mindig ez a véleményem, hogy egy hét után még kampányüzemmódot, tehát fokozatosan építik le, hát a Cilának is élni kell valamiből, tehát mondania kell valamit.
2: De én is hiszem, hogy így is gondolja, de elhiszem, hogy így
3: mondani kell, ezt találta ki.
2: Nem, szerintem ő ezt is gondolja. A probléma az, hogy ez még mindig ugyanaz a nemzet, amelyik volt, és az is marad, ez nem biztos, hogy probléma, nekem egy kicsit igen, és tudomásul kell venni, hogy egyben kell tartani a brigádot, mert lesznek itt nagyon súlyos problémák, amikről dönteni kell majd, és akkor se baj, hogyha nem egyből mindenki átmegy a másik oldalra, és elkezdi fúrni, hanem mondjuk egy-két, nem tudom én, sebészeti beavatkozás adott esetben a magyar társadalomban végbe mehet, akár az egészségügyben, akár az oktatásban, akár az államháztartásban, vagy bármilyen más, például a közigazgatásban, és akkor azért nagyon fontos lenne az, hogy az emberek, ha érzelmileg azonosulnak még ezzel a dologgal, akkor nyilván a helytelen döntéseket azok, akik hogy hívják a Puzsér nemzeti ellenállás mozgalom, vagy
3: igen,
2: valami hasonló, szépen, tehát hogy az bizonyos körök, amelyek tényleg arra tették fel az életüket, ezek közé tartozunk talán mi is, hogy ne forduljon elő még egyszer velünk az, ami az elmúlt 16 évben, és akár előtte is, hogy hülyeségeket csinálunk, és tapsolunk a hülyeségnek, de akkor attól még a jó döntésekhez is egy tömegbázis.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Folytassuk tovább, méghozzá egy Paksot is érintő témával készültem, ugyanis kormányhatározat született a Paksi atomerőműről, és ebben a kormány megállapítja, hogy a Paksi atomerőmű tevékenysége tekintetében teljes körű és soron kívüli vizsgálat szükséges annak érdekében, hogy a Paksi atomerőmű 4 blokkjának üzemideje pontosan megállapítható legyen, és a Paks 2 tevékenysége megismerhető legyen, és ezért Kapitány István, mint a gazdasági és energetikai miniszter a felelős. Hát nem tudom, hogy ti hogy
2: ez
1: vagytok.
2: Ez jól van itt leírva?
1: Igen, mi a probléma?
2: Szerintem ennyi, hogy a Paksi atomerőmű üzemidejének pontos...
1: Tehát egyrészt az üzemidő hosszabbítás
2: kérdése. Hát én ezt értem, csak azon, hogy oda le van írva, az tök egyszerű. 82. decemberében megnyitott, kiszámolod, hogy mennyit telt el, és akkor ennyi az üzemideje.
1: Az üzemideje, de most itt az üzemidő hosszabbítás.
2: Jó, csak ez nem volt hozzáírva.
1: De ott volt, csak te nem hallottad.
3: Csak akkor elkalandoztál.
2: Nem, ti azt halljátok, amit akartok, nem azt, amire van írva.
1: Na, jó, mindegy, tehát az üzemidő...
3: Ez egyik rendőrségen az volt ki, hogy katipányság. Ja. Senki nem vette észre, hogy összecseréltek két betűt, mert mindenki kapitányságot akart, tényleg.
1: Na, mindegy.
2: Jó, de figyelj, én azt gondolom, ez megint szakkérdés, és az, hogy mondjuk egy vannak titkosított anyagok, de alapvetően azoknak a szakemberek, akik ezen dolgoznak, azok egyszer el kell jönni hozzájuk, beszélni kell, meg kell kérdezni, hogy hol tartunk, és kész, tehát elméletileg.
1: De ez most akkor azt feltételezi, hogy az üzemidő hosszabbítás mögött az volt, hogy ott is politikai megrendelés, és politikai...
2: Nem zárhatjuk ki? Aha. Hát azért most, ha nagyon őszinték akarunk lenni, itt élünk, sok mindent hallunk, látunk, azért nem biztos, hogy minden esetben a szakmailag legjobban megalapozott dolgot tudta megcsinálni a Paksi atomerőmű, hanem nagyon sokszor az elvárásokat kellett, hát hogy is mondjam, kiszolgálni. Mert a rezsicsökkentésben például Paks egynek, hát, elévülhetetlen, vagy utolérhetetlen, vagy hogy mondjam, feladata van.
3: Én úgy gondolom, ha már, nem tudom, mondhatom?
1: Mondhatod.
3: Csak azért, mert nem tudom, mondhatom. Milyen hangulatban vagy. Vagy éppen most, hogy én azt gondolom, hogy ez is szintén egy ígéret volt, erről beszéltünk, hogy a kampányban is, hogy vannak olyan szerződések, amiket majd át fognak nézni. Ez nekem arról szól, nézzük meg Paks 1, hogy áll, mint áll, milyen műszaki állapotban van, ezek a üzemidő hosszabbítások mennyire racionális és szakmai döntések. Nézzük meg a Paks 2 szerződésében, hogy van-e benne valami olyan, ami esetleg nem a közönség órára lett kötve, vagy tehát olyan valami kiskapuk, nagykapuk, nem hiszem, tehát én ebben szakmaiságot látok, és azt, hogy ígértek valamit a kampányba, megnézik. Tehát az, hogy valamit megnéznek, az nem azt jelenti, hogy ez most irgum-burgum, mindjárt odavágok egyet, tehát ez egyszerűen egy ilyen önreflexió, hogy azt hiszük, hogy jó, nézzük át. Tehát volt egy rendszerváltás, vagy kormányváltás. Meg kell nézni. Most, ha nem nézné meg, akkor mit mondanánk, hogy szarnak ezek rá, mindenre csak dumáltak a kampányba. Én azt gondolom, hogy itt nincs semmi olyan, hogy nem látok benne olyat, hogy hát ez nem volt alapozott, és ezt vizsgáljuk ki.
1: Én csak arra lennék kíváncsi, hogy a kormányból kiért ehhez jelen állás.
2: Nem kell, döntést kell hozni.
1: Hát
2: jó szakemberek odaül, elmagyaráznak, meggyőznek, és akkor
3: ugyanazok a szakemberek maradnak, csak a Kapitány István képbe hozzák, hogy figyeld, ez van. Nem változott bárki is ott a Paksi atomerőműbe?
2: Nem.
3: Ugyanazok az ember, és elfogja neki mondani, hogy ez.
2: Hát meg egyelőre az OAH-ba se változott meg. Tehát én azt gondolom, hogy megvan a keretrendszer, és abban is biztos vagyok, hogy Magyarországon mondjuk az atomenergiához elég olyan kevés olyan ember van, aki nem abból él, és mégis ért hozzá. Mert ez így normális. Azért ez bonyolultabb annál, mint hogy egy délután valaki elmondja.
1: Nem egy szabad péntek
2: alatt. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Itt inkább az jelenti a problémát, soha nem mondta Tisza, hogy atomenergia ellenes lenne, sőt egyelőre azt mondta mindenhol, hogy igen, az pedig, hogy Paks 2-vel kapcsolatban kérdései vannak, kinek nincsenek.
3: Hát meg ez a dolga. Tehát most, hogyha tegyük
2: jó, fel, de ez nem úgy, hogy rengeteg titkos dokumentum van, ami részben el tudom fogadni. Nem tudom, hogy mind jogos-e, de hát nyilván, amikor oda kerül, akkor el kell kezdeni azzal foglalkozni, és meg kell kérdezni,
3: de most hogy a kampányban tesz egy ígéretet, azt mondja, hogy képbe akarok ebbe jönni, nézzük meg. Első lépés, mert Paks 1, Paks 2 stratégiai pont az ország energiaellátása szempontjából. Ugye erről szól a paksi élet. Most, hogyha azt mondja, hogy megígértem, na, de a közben itt elkezd, és nem húzom előre, és nem akarok képbe jönni, és nem várom a tájékoztatást is, nem akarok belenézni, nem vetem bele magam munkába, hát az lenne a hiba, szerintem, de ez teljesen korrekt.
2: Egyelőre nem tapasztaltunk olyat, hogy mit tudom én, olyan hirtelen méregzöld lobby erősödött volna a kormány közelében, ami mondjuk atomenergia ellenes lenne.
1: Hát az valószínű nem, én ezt nem állítottam, én csak...
2: De nem az, de ugye az a baj, hogy mindjárt így gondolkod, én nekem ne haragudj, nem te rólad mondtam, hogy rossz, hanem én nekem már mindig minden hazut eszembe, hogy valaminek pont az ellenkezőjét akarjuk, mert azért vizsgálódunk. Nem feltétlenül. De Magyarország annyira rossz a bizalmi viszony, nem hiszem el az elődömnek, már bocsánat, és néha van ennek alapja, hogy az, amit ő mondott, arra én teljesen építhetek. Mert szakmai a dolog.
3: Hát meg ez a dolga, nem ez a dolga, hogy legyen kerüljön képbe.
2: De most, ha közigazgatás jól működne, és a szakma jól működne, akkor nem az lenne, hogy bizonyos dolgokat átveszünk, és tudjuk onnan folytatni, ahol ők a bajták.
3: Emlékszel arra, amikor ugye itt arról volt szó, hogy a pénzek átkerülnek itt megyére. És akkor, hogy most tudtunk róla, nem tudtunk róla, stb. És akkor ott most ugye arról volt szó, hogy tudtam róla, de mégsem. Milliárdos pénzeket kellett leosztani a megyébe, de hát erről nem tudtam. És úgy, hogy 2 hét vagy 3 hét átfutásra. Akkor most mi a jobb?
2: De előtte már riogattak vele.
3: Riogattak vele. Tehát érted, mit mondok? Tehát most, oké, új kormányban tudomásul kell venni. Tetszik, nem tetszik, ez van. Van egy új felelős ennek.
2: Igen, nekem az nem tetszik, hogy ma Magyarországon nem lehet egyértelműen szakmai, megalapozott döntésekre. Ugye mi hányszor elmondtuk, hogy amikor az atomerőmű bővítés vagy Paks 2 kapcsán volt egy nagyon régi szavazás, és mindig elmondta mindenki, te talán jobban tudod a számot, de Magyarországon ilyen számok nem szoktak kijönni egyetértésben, hogy 97 vagy 99 egész, nem tudom, tehát egy vagy két szavazat volt ellene, egy 386 fős parlamentben vagy tartózkodás volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nehéz, hogy elindulunk egy úton, mindannyian azt gondoljuk, hogy azon az úton megyünk, és utána mégis attól kell félnünk, hogy lehet, hogy más szempontok is közben játszottak.
1: Hát simán lehet, igen. Mondjad,
3: Józsi. Semmi, csak tényleg befejezem, mert tényleg
1: olyan rendes, hogy most elkezdek jelentkezni, ezt a hallgatóknak mondom.
3: Hát csak annyi, hogy gyakorlatilag azt is bele lehet látni, ha nagyon akarja az ember, és tudom, vagy én elfogult vagyok meg tisztásra, de például szakmai szempontok is. Tehát most azért a Szijjártónak mennyi köze volt az energetikához, és az újnak mennyi van. Hát azért oké, értem, hogy szénhidrogén, meg olaj, meg stb.
2: A Szijjártónak az a baj, hogy nem értett hozzá, hanem hogy a futcá csapatából jöttek a szakértők.
3: Na, tehát köré. Akkor ez a baj. Van egy olyan űrge, aki esetleg az energetikába valamilyen szinten eljutott akárhova, oké, nem atomenergetika, de energetika, akkor is képbe akar kerülni, ám legyen, felelős szakmai döntést hozzon. Hagyja azokat dolgozni, akik akarnak, jó szakát. Én nem hiszem, hogy baksiként félnem kell attól, hogy most csak azért, mert most jöttek hatalomra, hát ők se... Tehát van egy elvárás, meg hát az energia, az nem akarja senki, hogy bezárni a Paks 1-et, meg Paks 2-t. Én úgy gondolom, azt meglátjuk.
1: Na én már csak egyet szeretnék, hogy az atomerőmű egyébként tehát kapjon vissza egy csomó pénzt, amiből tud támogatni itt a különböző egyesületeket, sportegyesületeket, civil szervezeteket, mert ugye arról is érdemes egyébként beszélni, hogy vajon az felül lesz-e vizsgálva, hogy az MVM egy csomó pénzt elvisz, és az MVM központilag dönt egy csomó pénzről, régen ugye ez nem így volt, és ennek tulajdonképpen Paks és a térség is kárát látja ebben az értelemben, hogy nem szabadon dönthetnek sok esetben a Paksi atomerőmű vezetése a nekünk szánt pénzekről. Igen, Tamás?
2: Én kötekedek a Józsival. Én szeretném, ha a Paks 2 bezáráson már felvetődhetne, mert az azt jelenti, hogy egyszer már megnyitottuk. Már most a termelése gondoltam.
3: Paks 2 projekt. Köszönöm szépen a hozzászólásodat. Sokat segítettél.
2: Most, de én tényleg nagyon szeretem, hogy egyáltalán felvetődne a bezárása. Már nem a projektnek, hanem az atomerőműnek, mert akkor már működne.
3: Hát majd kiderül, ha beborul. Hát,
2: csak ma ott tartanánk, én szeretnék.
1: Ja. Na, akkor viszont még egy dolgot idehoznék, ha már Kapitány István képbe akar kerülni, akkor ugye időnként képbe akarnának kerülni a szavazók, vagy a lakosság is, és kérdezik Kapitány István, mint ahogy történt ez Kalocsán, szintén egy videó látott napvilágot, ahol hát finoman szólva is ugye egy telefonnal készített videó, de hát úgy negligálja az őt kérdező, nem is tudom, ő nem riporter, szerintem egy ilyen sima aktivista lehetett valószínű, egy Fidesz szimpatizáns aktivista, de ha nem, akkor elnézést kérek tőle, nem akartam ezzel megcímkézni. De a lényeg, ami szerintem fontos kérdés, hogy hol és mikor kell rendelkezni rendelkezésre állnia egy politikusnak, akár egy miniszterelnöknek az emberekkel szembe, tehát hogy mikor kell válaszolni, hol kell válaszolni, és hogy látjátok ti ezt a dolgot?
2: Azt hiszem, hogy ezt annak idején nagyon jó végigbeszéltük többször, amikor a volt miniszterelnök úr, most jövök a templomból, meg hasonló sztorií voltak. Én egyetlen egy elvárásom lenne, hirdessék meg, hogy mikor, milyen ütemben, milyen közönként, mikor kerülhet sor például rendkívüli igényre, mert azért most mit tudom én, tehát amikor egy ilyen baleset van, akkor azért lehet, hogy előbb-utóbb egy-két napon belül jó lenne valamit tudni róla. De azt gondolom, hogy addig, ameddig nincs meghirdetve, hogy mikor és milyen körülmények között, és hogyan fog valaki rendelkezni, vagy mindenkinek a fogadó órája, na hát nem tudom, hogy mondjam, addig bárkiben felmerülhet az, hogy ő nem tud várni, mert nem tudja, hogy mire várjon, tehát amikor módjában áll, akkor azonnal. Én azt gondolom, ha ez meg lenne hirdetve, és átlátható lenne, akkor utána lehetne mondani azt, hogy nekünk ez túl ritka, szeretnénk többet, és arról megint lehet beszélni.
1: Aha.
2: Tehát például, hogy a sajtó mondaná, hogy ne haragudjatok, mi azért többre vágyunk.
1: De ugye nem áll fel annak a veszélye, mert ugye a Fideszt is ezzel szokták korábban vádolni, hogy igazából mi az, hogy nem állnak meg mondjuk a képviselők a parlamentben, az újságíróknak és a többi. Tehát nem áll fel az idézőjelben Fidesz esedésnek a veszélye ezzel, és nem lehet az, hogy mondjuk ezzel vádolnák akkor a Tiszát, hogyha ilyen keretek közé szorítaná ezt az egészet?
2: Hát nem, mert a Fidesznek azon túl, hogy volt kormányinfo, ami mindennek csúfolható, csak kormányinfónak nem igazából.
1: Én nem tudom, én nem voltam ott.
2: Hát néha néztük
3: a... Híratások ezzel voltak,
1: nem, hát, tudom, nem
3: nehéz
1: az
3: elkerülni.
1: Nem értettem.
2: Melyik újságírót tiltották ki? Tehát a gyerekek, ott senki nem köpött az asztalra, nem...
3: Hát csak a kellemetlen kérdéseket hát elkerülték.
2: De könyörgöm a kérdés.
3: A kellemetlen kérdezőket még nem engedték be.
2: Hát, de figyelj, azokra a kérdésekre vagy a legbüszkébb a gyerekeid kapcsán, amelyek kellemetlenek voltak.
3: Így van. Egyébként meg akkor vigyük le egy szint eleje. Például a Csetomival aránylag beszélgetek elég sokat, sőt, sikerült bizonyos dolgokkal összeülni, beszélgetni vele, mert ugye van. És képzeld el, hogy úgy kell időpontot kérni tőle, és nem azért, mert egy nagyképű ajzé lett, pöcs lett, mert most tőle, nem tudom, így csinál, egyszerűen
2: de láttam. Is az volt. Nem láttam,
3: igen, ez láttam az időbeosztását. Most ebbe az időszakban tényleg nagyon nehéz, tehát neki 46 órának kéne lenni egy napnak, hogy minden beleférjen. Na, és a kérdés az, hogyha mész az utcán, és intézed a dolgodat, és benne vagy valamiben, és vegzálnak az újságírók, a fideszes, tiszás aktivisták, a zöldek, a kékek, a sárgák, akkor van erre neked energiát, kedved, időd? Nincs, nem tudsz szétszakadni, és ezért kezdek keretek közé beszorítani. De legyenek keretek, hogy te is mondtad, hogy igen, most kiállok, válaszolok, kérdezek, azt akkor felejtsenek el, hadd dolgozzak végre. Tehát tudom, hogy Facebook kormányzás van, meg de ez egyébként meg a médiáknak a legrosszabb ez, mert nem tud tudósítani normálisan, mert mindent reelbe közvetítenek a Facebookon, szegény csak azt tud mondani, tehát újat nem tud mondani a
2: és nem hívják meg, hogy ott tudják kérdezni, tehát ott csak egy narratívát elmond.
3: Varsóban ugye Magyar Péter, ott fogadták meg Csindalat, stb. Próbálja a V4-eket errehozni. Minden, akit érdekelt, élő meg tudta nézni a Facebookon. Most este miért nézem meg a
1: de nem biztos sem, hogy mindenki, tehát hogy aki,
3: igen,
1: tehát
3: igen.
1: Az inkább azoknak szól, akik nagyon tisztásak, és nem biztos, hogy az, aki nem nagyon tisztás, az ezt látja, de mondjuk a sima hagyományos médiában igen. Bocs, Tamás, most
3: nézem az M1-et.
1: Jó, szuper.
3: Köszönöm.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: És akkor még mindig folytassuk az előző témától, ugye arról beszélgettünk az imént, hogy Kapitány Istvánnak az esetek kapcsán, hogy akkor mikor is kell megállnia a sajtónak, az embereknek, egy politikusnak, és választ adni a kérdésekre, hiszen volt egy ilyen kalocsai videó, ahol nem állt meg, és negligálta az őt kérdezni akaró személyt, és nagyjából szerintem itt abban egyetértünk, hogy legyenek keretek adva, és azon kereteken belül akkor mindig, tehát tisztázzuk a szabályokat, és akkor lehessen kérdést feltenni, de valami beléd szorult, Tamás.
2: Hát azt már elfelejtettem a kedvedért, hogy tudjáson cikizni a koronára. Nem utaltál rá, úgyhogy most adtam rá egy
1: esetet. Nem hiszek neked, mondd el, hogy
2: tényleg nem emlékszem, elmondtam már nektek, és akkor ilyenkor kiesik az agyamból, amit már egyszer elmondtam.
3: Egyébként mindkét oldalon és mindenhova ezt a kampányban láttuk is, olyan, hogy erre teszik fel az életüket, hogy megzárják a közszereplőket, és egy idő után te is megunod, mert annak a bizonyos drognak is van vége.
2: Jó, csak egyet nem szabad válvárja, az nem működik.
3: Az, hogy csak közszereplő vagyok, az nem jelenti azt, hogy minden hülyét állandóan napi 24 órában el kell viseljek, kiszállok az autóból, és ugyanazokat a kérdéseket ugyanúgy, a pofámba nyomja a mikrofon, nem tudok menni a dolgomra. Tehát ha valamikor elszakad a cél, azt mondom, figyelj, nem vagyok hajlandó, most már tényleg tudod el a biciklit, elég.
1: És nem igen, csak nem voltunk,
2: pontosan ez az, de nem voltunk ennyire megértőek.
1: Szerintem mi? Én voltam akkor is, mert én azt mondtam
2: nem,
1: akkor is.
2: Én nem voltam megértő,
3: hát akkor mert azt mondtam, hogy a helye volt.
2: Tehát igen, várja, én azt mondtam, csak erre vigyázzunk, hogy nehogy kettős mércébe essünk bele. Én akkor is azt mondtam, hogy addig, ameddig nem lesznek meg a szabott keretek, addig ezt a frusztrációt el kell tudniuk fogadni, mert ők okozták. És hogyha én frusztrált vagyok, és szembe jön velem az utcán, meg fogom kérdezni. Hát láttátok azt a Takácsféle videót, ő se tudott, senki nem tudott, az is spontán reakció volt, hogy hol van a 5 milliárd, nem?
3: Anyádban, tudom.
2: De most figyelj, de érted, kicsúszik belőled, mert végre itt az embered. De hogyha lenne kerete, akkor te is tudnád, hogy viselkedned kell. De azt nem szeretném tényleg, hogyha kettős mércénk lenne, tehát addig, ameddig nem tudjuk, addig ugye ezt
3: elálljuk. A Fidesznél egyetlen egy probléma volt, hogy amikor kerete volt, akkor sem válaszoltak egyenesen, vagy egyszerűen hazudtak.
2: Igen,
3: és azért ez nem elnézés, hogy ez nem az, amikor vegzálok valakit, hanem amikor ott vagyok és kérdezek, és nem kapok normális választ, vagy mellé beszél, vagy nem igazat állít, azért az nem ugyanaz, mint hogyha valakit zikálok.
2: Egyik igen, de egy keret, ha jól működik a keret, akkor én ötször oda fogom neki mondani, hogy nem ezt tettem.
3: Hát jól működik a keret.
2: Ugye? Tehát a keretnek is jól kell működni. Különben nem keret egyébként, ezt hozzáteszem. Tehát hányszor látunk olyat, hogy normális kultúrában a riporter ötször teszi fel ugyanazt a kérdést, mert nem arra válaszolt.
3: Igen.
2: És jogos? Mert azt szerintem tiszteletlenség, hogyha én egy értelmes, mert azt, hogy nem érti a kérdést, most nem hallásra, hanem nem abban a rendszerben, azt el tudom fogadni. Na de ötször nem, akkor kérdezz vissza, hogy mit értettél rosszul.
1: Bocs, ne haragudj, itt most muszáj vitatkoznom, mert ha te kérdezed meg ötszörre ugyanazt, akkor nem biztos, hogy érti.
2: Igen, és de a sajátos kérdezési igényű embereknek, viszont akkor segítséget kell nyújtani, hogy lefordítja nekem.
3: Mindig nem van, lehetek ott mellett, hogy a szinkron hangod legyek, hogy nekem mire gondolt a művész.
2: Igen, nekem kifejezetten vannak emberek, akik tudnak fordítani.
1: Igen, de mert azt szoktad mondani, hogy ne az átlaghoz idomuljunk, hanem mindig.
2: Na. Jó, hát nyilván lehetne azért, de...
3: Okay. Na, és akkor történt itt valami a tegnapi napon,
1: történt,
3: ugye?
1: Történt, bizony. Éjszakai fagylaltozás és római pizza piknik volt ott a templom előtti parkban.
3: Így van, és ha jól tudom, akkor a Stella cukrászdának a nevét, Stella cukrászdának a szervezésében. Tehát ugye Balázsnak a honlapján meg ott lehetett látni, és ilyenkor az emberben azért felmerül a kérdés, hogy kell ez nekünk, lesz ott valaki egyáltalán, mennyire nyitottak vagyunk, és én azt kell, hogy mondjam, hogy arra jött, én nem voltam ott, de nagyon-nagyon szurkoltam, hogy sokan legyenek, és 7 órakor arra ugye mentem haza, és tele volt a park. Esküszöm, olyan hosszú volt a sor, hogy a cukrászdától kiérte a főutcáig, és nagyon-nagyon örültem neki, hogy egy ilyen kezdeményezés, és most vagy azért, mert fele annyi volt a fagyi, vagy kétszer annyi volt a pizza, nem tudom, valami oktál fogva rengetegen voltak, és pont ezt beszéltük itt magámban is, hogy hála Isten, talán elindul egy polgárosodás, hogy egy kicsit összejövünk a főtéren, kicsit beszélgetünk, odafigyelünk. Igen.
2: De én most lefordítanám, amit a Józsi mondott. Én úgy gondoltam, hogy ez nem fog bejönni, elbicikliztem arra, hát a negyedáron kapok.
3: ennyi a maradékot elhozom, ráakudok a maradék kókuszfagyira, mert...
2: Igen.
3: Igen, de nem ez volt, hanem rengetegen voltak, és tényleg le a kalappal a paksiak előtt. Reméljük, hogy megmarad ugyanez a részvételi hajlandóság minden egyes polgárban. Nagyon kell ez. Higgyék el, hogy ettől tudott megbeszélni, és ettől van az, bocsáss meg, hogy mindjárt, hogyha tök mindegy, hogy jobbos, balos, középső, tiszás, fideszes, attól még el lehet vele beszélgetni, mert ezek azok a face-to-face megjelenések, amikor ezeket tisztába lehet rakni. Nekem van olyan nagyon vér fideszes ismerősöm, aki a postával találkozok, és pacsizunk.
2: Teljesen.
3: Olyan.
2: Tehát most nem ez a normális?
1: De igen. Ez a normális.
3: Facebookon
1: abszolút.
3: Meg a gyilkoljuk egymást. De hát ez egy dolog. Azért, mert az az a
2: felület. Az az előjáték,
3: és akkor a... Azért, mert ott arról beszélgetünk. Itt meg nem érdekel senki, találkozunk a postán, hello, megyünk tovább. Mm. És ezt kell megtanulni.
1: Hát ezt meg kéne tanulni, igen. Egyébként szerintem azért is van nagy sikere az ilyen rendezvényeknek, mert azért az egy nagyon, hát mondjam, kényelmetlen dolog így városlakó szempontja, hogy minden 17:30 legkésőbb általában bezár. Jó, a cukrászdák pont mondjuk talán 7-ig nyitva vannak, de ugye amikor hazaérsz mondjuk 6 órára a munkából, mert meg a bevásárlás, meg a minden, utána még teszelveszed, és akkor mondjuk 7 órakor lenne arra időt, hogy na most kimenjünk egyet fagyizni, nem tudom én, és úgy ilyenkor jó az, hogyha van valaki, aki kicsit megbontja a szokásos rendet, és ebből a szempontból egy tök jó kezdeményezés volt ez szerintem. Mert látszik, hogy azért van igény rá, ha van ilyen.
2: És ne felejtsd el, hogyha sok ilyen van, akkor nem az lesz a rendkívüli, hogy van ilyen, hanem minden ilyen lesz. Most, mert ugye sokszor panaszkodunk, hogy Pakson mit lehet csinálni. Akkor minden bezár.
3: De sok minden lenne, de amikor csinálják, akkor sem mennek el az emberek.
2: Na, de ezért nem lesz.
3: Örültem, hogy végre ott voltak most már. Talán érdemes, hogy a róka fogta csuka helyzet egy picit megbomlott.
2: Kiszabadulunk.
3: Igen, megbomlott, és azt mondom, hogy próbálja meg más is. Hát oda is sokan elmennek. És akkor szépen lassan kialakul egyfajta polgári igény.
2: Így van.
1: Amúgy, ha már itt tartunk, akkor a városnapja is annak ellenére, hogy milyen rossz idő volt, hát azt a tömeget...
2: Hát nem volt rossz idő, erre hát volt rossz idő, de egyébként a mezőgazdaságnak jót tett, tehát azért...
1: Persze.
3: Köszönjük, Strassi.
1: Köszönjük szépen az Agrárkamara munkatársának, hogy
3: szerintem
1: meg
3: azt, hány milliméter esett, azt még tett hozzám, mert ez a másik, ami senkit nem érdekel ezzel a témával. Jó, köszi. Tehát akkor menjünk vissza, hogy tehát
1: igen, nem tehát volt túl jó idő rendezvény. Jó volt látni, ahogy ott hömpölygött a tömeg a felvonuláson, és utána, hát nekünk például kórussal 3 órakor volt még egy ilyen fellépésünk, és annak ellenére, hogy szakadt az eső, azért ott álltak, tök cuki volt egy kisfiú, még itt táncolt is azokra a dalokra, amit ott énekeltünk, és igen, körülbelül ez volt. Azt kellett volna énekelni, de nem azt énekeltük. Én azt mondtam, hogy szerintem a sűsfel napany is.
3: Add már az úrom az esőt, azt gondolom levetétek a palettáról, ez most nem lesz jó.
1: Igen. Úgyhogy tök jó volt látni, hogy megmozdult Paks lakossága, és hát a pénteki napon is, amikor még nem esett az eső, de már nagyon lógott az eső lába, a koncerten tök sokan voltak, nagyon jó hangulat volt, úgyhogy szerintem szupi. Én egy dolgot javasolnék a városvezetésnek, hogy minden ilyen közösségi program utáni napra, vagy 2 napra rá, hanem egy ilyen közösségi takarítást, mert ha most látnátok, hogy néz ki ott a terület,
3: még
1: és hogy ilyen még mindig, és gondolom ez azért van, mert egyébként
3: nem
1: nagyon sok... meg le kell bontani azokat a bódékat, meg mit tudom, tehát arra már nem jutott idő, hogy összeszedjék a szemetet, és nem is biztos, hogy van elég ember erre.
2: Nem lehetne, hogy esetleg mi viselkedjünk, úgyhogy elvisszük a kukát.
1: Nem, mert most nem az a baj, hogy nem eldobál dolgok vannak, hanem tudod, ez a konfetti, vagy mit töltöttem, meg értem. Ilyen, mit tudom én, amik... Na nem is tudnám meghatározni.
3: A következő, aki részt vesz, az utána visszamehet egy after party-ra, pedig kapsz egy bogácsát, egy levezetésnek lehetne ezt. Igen.
2: És a következő városi rendezvényre kapna egy VIP-re belépőt az ingyenese.
1: Igen, hát igen. Ne, hát ne csak használjuk, hanem tényleg akkor a rendbetételébe is vegyünk részt. Én ezt mondom.
3: Egy morzsapartival egybekötve.
1: Ennyi. Viszont most lejárt az időnk, úgyhogy el kell, hogy köszönjünk, de nagyon szépen köszönünk minden Paks FM hallgatónak, aki itt volt velünk ma a szabad péntekbe, itt volt veletek.
2: Strasser Tamás.
3: Vejsz József.
1: És Harmad Gabi. További szép napot és jó rádiózást kívánunk nektek.
2: És kellemes hosszú hétvégét.
1: Ja, igazad van. Azt is. Pünkösdi. Haha.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása.

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. Élesztő. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok, Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élményrepülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süsű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retroautók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik.

0: nemzetközi konferencián, melyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség rendezett meg Pekingben május 18-a és 21-e között. A vállalat szakemberei bemutatták az orosz negyedik generációs atomenergetikai fejlesztéseket, köztük a BN-1200M gyors neutronos reaktort és a Brestot 300 projektet, valamint egy innovatív multimédiás makettet is kiállítottak a zárt nukleáris üzemanyagciklusról. A konferencia célja a gyors neutronos technológiák fejlesztésének és a nemzetközi együttműködés erősítésének elősegítése volt. Paksváros önkormányzatának képviselő testülete május 28-án csütörtökön 13 órától tartja soron következő ülését a Városháza földszinti nagy termében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. Az ülés előtt a Paksváros környezetéért, valamint a Paksváros sportjáért kitüntetés átadására kerül sor, és Nyitrai Gergő harmonika művész ad műsort. A testület többek között a közbiztonság helyzetéről, a 2025-ös költségvetés zárszámadásáról, önkormányzati cégek beszámolóiról és támogatási ügyekről tárgyal. A napirenden zárt ülés keretében közbeszerzési döntések és városi kitüntetések odaítélése is szerepel. A mai napon pünkösdi búcsút tartanak Medinán. A programok 13 órakor kezdődnek kirakodó vásárral, ahol helyi kézművesek, termelők és vendéglátók várják az érdeklődőket. Emellett a családokat többek között játékstand, medivonat és ugrálóvár is szórakoztatja. A programot 21 órától Batyus Bál zárja a művelődési házban. A kábítószerek, drogok használatának veszélyeit és következményeit bemutató videók készítésére kéri az általános iskolák 7.-8. osztályosait, valamint a középiskolásokat a Paksi Rendőrkapitányság, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közös felhívása. A kábítószerellenes világnap alkalmából meghirdetett pályázat abból indul ki, hogy a kortársaktól származó információkra a fiatalok jobban figyelnek, ezáltal könnyebben valósul meg a cél, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása, a szerhasználat veszélyeinek ismertetése. A névvel és elérhetőséggel ellátott minimum 30 másodperces, maximum 1 perces videókat június 10-éig kérik eljuttatni a kábítószerellenes világnap pakskukac@gmail.com e-mail címre. Az első 3 helyezett értékes jutalomban részesül, melynek átadására 2026. június 15-én kerül sor a kábítószerellenes világnap programjainak során.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.
1: Egy nagy ünneplés, mondhatnám azt is, hogy következik a következő percekben, hiszen bronzérmes lett a Paksi FC, és ebből az alkalomból a klub két ügyvezetője a vendégem, Haraszti Zsolt, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: És Balogh Judit, téged is köszöntelek.
3: Jó reggel.
1: Nagyon köszönjük, hogy a tegnapi ünneplés ellenére itt vagytok ma reggel, fitten, fiatalosan, és hát mindenek előtt szívből gratulálunk, hogy a Fizligában, illetve a Magyar NB1-es labdarúgó bajnokságban a 2025-26-os idényben bronzérmes lett a Paksi FC újfent. Ugye tavaly is volt már bronzérem, illetve hát nagyon sok más fantasztikus eredmény. Hogy érzitek most magatokat, Zsolt?
2: Köszönjük szépen, még egyelőre pihenő szakaszba ugrottunk a bajnokság után, lejátszottuk hétvégén az utolsó bajnokinkat, és az évzáronk volt tegnap, úgyhogy most még egy kicsit kábán, de remélhetőleg már héten majd aktívabban.
1: Hát aktívabban az ügyvezetőségnek, mert ugye a csapatnak pihenő jön, Judit, de nektek nem?
3: Igen, igen, ilyenkor a csapat ugye elmegy szabadságra. Nekünk most jön a dömping, azt gondolom, hiszen a nemzetközi kupára felkészülni azért az egy nagyon kemény menet, de nagyon nagy örömmel és nagyon szívesen állunk elébe, hiszen azért ezt tudjuk, hogy ez mivel jár, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnünk. Most már azért azt mondom, hogy harmadik évben vagyunk így hirtelen sorozatban a nemzetközi, valamelyik nemzetközi kupában, ugye tavaly az Európa Ligába kezdtünk, tavaly előtt is az Európa Ligába kezdtünk, mint magyar kupa győztesek, és az idei évben pedig a Konferencia Ligába, tehát nagyjából azért most már tudjuk, hogy mik az UEFA-nak az elvárásai, hogy a delegátusok mit milyen szemmel néznek, arra mi hogyan készüljünk fel, és hála Istennek van egy nagyon-nagyon jó és összeszokott stábunk az irodán is, és lent az öltözői részlegen is, és a pályán is, úgyhogy mindenki azért nagyjából tudja. Megmondom őszintén, évközben azért még úgy beszélgettünk is róla, hogy hú, azért ezt tudjuk, mekkora munka, nagyon hiányzik ez nekünk, és aztán az úgy, igen, mert akkora élmény, és gazdaságilag sem mindegy a klubnak, hogy ki tudunk-e jutni nemzetközi kupába, tehát két oldalról is tudjuk ezt nézni, és azt mondtuk, hogy igen, ugorjunk bele, úgyhogy nekünk most jön a nagy üzem.
1: Igen, ugye így, hogy bronzérmes lett a csapat, így van joga arra, hogy a Konferencia Ligában szerepeljen, viszont az elmúlt években ugye gyakran mondták, hogy az hát most úgy mondjam, az volt a probléma, vagy az volt a jellemző a Paksi FC-nél, hogy már tartottak a selejtezők, de a Paksi FC-nél még zajlott a csapatépítés, és esetleg ezért nem tudott főtáblára jutni. Nem tudom, Zsolt, hogy lesz idén.
2: Igen, az állandó problémánk. Legyünk őszinték, a költségvetésünkben a játékos eladás az kőkeményen benne van. Most per pillanat olyan játékosunkért nincs igény, aki számottevő lenne, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyelőre minden rendben van. Teljes kerettel fogunk neki menni.
1: Na, ez is egy nagyon fontos információ, és kérdeztem is volna, de egy pillanatra tudom, hogy a nemzetközi szereplés most nagyon fontos, és most valószínűleg már minden idegszálatokkal erre koncentráltok, de azért a magyar bajnokságra térünk már egy kicsit vissza. Eléggé hullámzó volt, ugye úgy értékelték sokan a Paksi FC menetelése, mert egy nagyon erős kezdés volt tavaly ősszel, aztán jött egy hullám távozó is volt, ugye Osváth Attila személyében. Azért hogy értékelitek az idén? Vagy most már mindegy, mert megvan a bronz. Zsolt?
2: Egyértelműen az őszi szezonunk az ugye harmadikak voltunk, 2 pontra voltunk az első helytől, és előjelen nagyon nem volt, hogy ez egy ilyen hullámvölgyes szereplés lesz tavasszal. Osváth Attilának az elmenése, de ez óvatosan, de megzavart egy kicsit a sorokat. Attilának nagy lehetőség volt a Ferencváros, mi pedig nem szerettük volna tőle ezt elvenni, de azt gondolom, hogy a játékos keretünk adott volt ahhoz, hogy tavasszal is aránylag jól szerepeljünk, de volt egy komoly sérülés hullám, amire nem voltunk felkészülve, nagyon sok játékos kiesett, és ebből adódóan egy kicsit visszaestek a formák. Úgyhogy a végeredmény az lett, hogy egy gyönyörű harmadik hely. Azért harmadik éve vagyunk a dobogon, ez csak a Ferencváros bírja az elmúlt 3 évbe, 20 éve csak az Újpest, aki az NB1-be szerepel, többieknek vagy kizárták, vagy pedig kiestek, úgyhogy azt gondolom, hogy egy elég komoly futballtörténelmet Pakson biztos, hogy írtunk már, de szerintem most már az országban is.
1: Abszolút, abszolút így van. Egyébként ami a hazai szereplést illeti, nyilván Magyar Kupa győztes, Liga Kupa győztes, stb. Tehát ugye nagyon sok címet elhozott már valóban az NB1-ben a Paksi FC, de akkor ezek után nemzetközi porondon mi az elvárás, Judit? Tehát most mire számítotok a konferencia ligában? Ilyenkor hogy gondolkodik a klubvezetés? Egy meccs, két meccs, tehát a menetelésben.
3: Minél tovább. Minél tovább menni. Nagyon nehéz. Tehát ugye attól függ, hogy alakul a sorsolásod. Az sem mindegy. Az sem mindegy, hogy milyen csapattal kerülsz össze. Az sem mindegy, hogy milyen messzire kell utaznod. Tehát nekem van egy ilyen fixe ideám, egy ilyen 3 órás kört szoktam rajzolgatni, és mindig ezt mantrázom, hogy ez itt Magyarország, itt körülötte egy 3 órás kör, és körülbelül ilyen távolságba utazzunk, mert az még könnyedebben fogható. Tehát azért emlékszem, nem is tudom melyik mérkőzésünkön, amikor ültünk a meccs után külföldön, és azon aggódtunk, hogy tudjuk a repülőt megszervezni, mert akkor éppen nem lehetett már a repülőjáratokra jegyet foglalni, hogy akkor két turnusba megyünk a csapattal, vagy szóval ez így nagyon bonyolult volt, úgyhogy minél tovább szeretnénk menetelni, hogyha a csoportkörbe be tudnánk jutni, az egy óriási nagy dolog lenne, tehát az a történelem történelme lenne, én azt gondolom.
1: Na, hogyha... akkor mégiscsak mondtál egy célt, köszönöm. Oké, nem cél, de akkor
3: álom.
1: Is. Akkor álom, oké. De gondolom egyébként, hogy a játékosoknak és a vezetőedzőnek is egy adrenalin löket, még akkor is, hogyha most szabadságuk van, egy kicsi pihenő, 4 hét talán, de adrenalin löket mindenképpen, hogy nemzetközi fronton szerepelhetnek, Zsolt.
2: Igen, egyértelműen azért egy más világ van. Tehát aki ezt kipróbálta, az tudja nagyon jó, hogy egy nemzetközi mérkőzésre való utazás, vagy itthoni mérkőzés, az egy kiemelt dolog. Én azt gondolom, hogy az elmúlt években azért beleszoktunk a nemzetközi mérkőzésének a játszásába. Én remélem, hogy van egy rutinos csapatunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy alapból Judit megemlítette a sorsást, szerintem az sorsdöntő lesz, mert azért tavaly mindig magasabban jegyzett csapatok ellen játszottunk, tehát ott azért kevesebb volt az esélyünk arra, hogy végigmenjünk előzébe, azért a csoport körbejutásért játszottunk az utolsó meccsen, de én azt gondolom, hogy ha nem lesz nagy változás a keretbe, akkor masszívan tudunk ebbe belállni, mégpedig egyőre úgy néz ki, hogy látványos változás nem lesz. Páran, ha már így van, akkor szeretném őket felsorolni. Ádám Martin jelezte, hogy nem szeretne a klubnál folytatni a pályafutását. Hinóra visszamegy az MTK-hoz, Alakszai Nyíregyházára megy, úgyhogy egyelőre a változások ennyi a keretnél.
1: Uh-huh. Jó, viszont az biztos, hogy Bognár György vezetőedzővel és Böde Dániellel, klubikonnal megy tovább a menetelés, hiszen múlt héten bejelentettétek, hogy mindkettőjükkel aláírtatok. Nem tudom, hogy Judit, hogy úgy zajlott-e, mint tavaly, amikor Bognár György, nem tudom, azt nyilatkozta, hogy kb. 10 másodperc vagy fél perc alatt meg volt a tárgyalás, vagy maga az aláírás? Tehát egyértelmű volt a történet?
3: Ezeket a tárgyalásokat Zsolt bonyolította, és ezek most Danival szerintem nagyjából ugyanúgy zajlott, a Gyurival most egy kicsit hosszabb beszélgetés volt, de te beszélgettél, úgyhogy mondd.
1: Hát mi a publikus, Zsolt?
2: Nem, a Danival tényleg 10 másodperc volt. Gyurival is alapvetően, csak még alakulnak majd az átalakítások.
3: Most többet szakmáztatok.
2: Így van.
1: Úgyhogy... Igen, ezt azt hiszem, hogy Gyuri le is nyilatkozta. Többet szakmáztatok. Az ilyenkor a játékosokról szól?
2: Is. Uh-huh. Tehát igazából áttekintettük az elmúlt időszakot. Uh-huh. És arra próbálunk megoldásokat találni, hogy hogyan tudjuk ezt még jobban csinálni. Ez mindig egy alapvető dolog szerintem. Értékeljük az elmúlt időszakot, és próbálunk a következő időszakra valami okosat kitalálni.
0: Best of élesztő a Paks FM-en.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Itt van már velem a stúdióban dr. Boros Julianna egyetemi adjunktus, a PTE Bölcsészettudományi Kar közösségi és szociális tanulmányok tanszékének oktatója. Szia, jó reggelt!
2: Szia, köszönöm a meghívást!
1: Nagyon örülünk, hogy itt vagy nálunk a Paks FM stúdiójában, mert hogy nem régiben, illetve hát pontosabban, ugye mi most ezt előre felvesszük, ezt a beszélgetést, ezt elárulom a hallgatóinknak, mert hogy a mai napon, amikor ez megtörténik, akkor te egy előadást fogsz tartani az egykori iskoládban, ugye Tolna Mözsről származol, és annak a apropóján invitáltunk ide, hogy ugye ezt ugye nem látják a hallgatók, de elmondom, hogy egy roma származású egyetemi oktatóról és adjunktusról beszél. És hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos és jó példa a te életed arra, hogy roma származásuként ugyanúgy ki lehet törni, akár nagyon szegény családból is, és egy kicsit erről fogunk most beszélgetni. Úgyhogy induljunk onnan, ugye Tolna Mözsről származol, hogy milyen gyerekkorod volt?
2: Én alapvetően a mözsi cigánytelepre születtem, a szüleim azok alacsony iskolai végzettségűek voltak, édesanyám 6 osztályt végzett, édesapám pedig 8 osztályt, kisegítőbe járt a régi nevén az iskolának, és amikor én megszülettem az 1980-as évek elején, akkor ők a cigánytelepen, meg az egész családunk, illetve rokonságunk alapvetően nagyon rossz állapotú, ma már azt mondanánk, ma is használjuk ezt a kifejezést, hogy putrikban éltünk, tehát nagyon vályokból, vagy még abból sem készült régi ingatlanokban. A szüleim alapvetően mindig a mezőgazdaságban dolgoztak, napszámban, idénymunkában, az 1990-es években, amikor már a termelőszövetkezetek felbomlottak, akkor utána nyilvánvalóan a családi gazdálkodásokban vállaltak szintén mezőgazdasági idényjellegű munkát, illetve édesem egy rövid ideig dolgozott Szexádon az akkori cukrászüzemben, még a 80-as években, és aztán később nem nagyon tudtak állást vállalni. Egy testvérem született, tehát ketten vagyunk testvérek, ezért ez nem volt olyan szokványos. Egy öcsém van, aki másfél évvel fiatalabb, mint én, kőműves végzettséget szerzett, és nem ezen a területen, hanem kereskedelemben helyezkedett el, elég sokáig abban dolgozott, és az én történetem igazából onnan indul, hogy amikor én általános iskolás lettem, akkor a alsótagozatban nem nagyon szerettem tanulni, és a tanáraim is, én azt gondolom, hogy mivel a cigánytelepről többen jártunk az iskolába, volt egy előítélet, tehát az előítélet azzal kapcsolatban, hogy cigány gyerekként valószínűleg nem fogom befejezni az iskolát, esetleg az általános iskolát. Voltak unokatestvéreim, akik valóban ez történt velük, én szoktam is mondani, hogy az általános iskolát ezt úgy jártam, hogy egy ideig minden unokatestvéremmel tanultam, mert aki évet ismételt, akkor azokkal ugye együtt tanultunk. De aztán felső tagozatban volt egy-két olyan tanárom, aki alapvetően azt gondolta rólam, hogy többre vagyok képes, így mai szóval azt mondanánk, hogy elkezdett hinni bennem és mentorálni. És az egyik tanárom, aki a történelem magyar szakos tanár volt, Hegedűs Jutka nénének hívták, ő volt az, aki azt mondta, hogy szerint te bátran jelentkezek versenyekre, és jó tanuló vagyok, jó képességű. Úgyhogy ő volt az első, aki igazából elültette bennem azt a magot, hogy többre vagyok képes, és a másik, hogy ő volt az, aki először közvetített engem, alapvetően olyan tanulmányi versenyekre, olyan helyzetekbe hozott, amivel korábban még nem találkoztam, vagy cigány fiatallal, tanulóval akkor kevésbé találkoztak. Így amikor a pályaválasztásra került a sor, akkor a legtöbb tanárom, illetve nagyon sokan azt gondolták, hogy bár jó tanuló vagyok, de a családi hátterem miatt inkább szakiskolába boltéladónak javasoltak volna, de mivel az osztályban a harmadik legkiválóbb tanuló voltam, ezért többen javasolták, hogy érettségit adóba is gondolkodjak. Így végül is annak hatására, hogy a pedagógusok ilyen megosztott véleménnyel voltak, otthon a szüleim ebben nem tudtak segíteni. Tehát nekik az, hogy középiskola, egyikük sem tanult középfokon, nem tudtak abban segíteni, hogy mit jelent az, hogy szakiskola. Mi a különbség egy gimnázium és egy szakiskola között? Nem tudták elmondani, és én sem tudtam, nem értettem, amit a tanárok mondtak. Az érettségi, mint kifejezés, ez egy elvont fogalom volt. Mit jelent egy papírt, jelent egy bizony, de mit kezdek azzal? Ugye a családban mindig arról beszéltünk, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a szüleim mindig fontosnak tartották, hogy tanuljak, bár ők nem tanultak, de mindig azt mondták, hogy ha valamire vinni akarom az életben, akkor tanulnom kell, és bár ebben nem tudtak konkrétan segíteni, de mindig támogattak erkölcsileg, hogy tanulhassak. És mivel nem tudtak abban segíteni, hogy hogyan választak iskolát, ezért azt mondták, hogy hallgassunk a tanárokra, ők biztos tudják, hogy mi a jó nekem. De mivel nagyon kettős volt a vélemény, akkor éppen egy pályorientációs program indult, ami a pályaválasztást segítette cigány fiataloknak. Egy egyesület indította a dél-dunántúli régióban, és ez az egyesület is megtalált engem, és ők ajánlottak egy pécsi középiskolát, ők abszolút érettségit adót mondtak, azt mondták, hogy az a tanulmányi eredményem, és irattak velem egy kompetencia felmérő tesztet, ők azt gondolják, hogy mindenképpen középiskola. Hát így kerültem Pécsre gimnáziumba, ott érettségiztem.
1: Ez a Gandhi gimnázium? Bocsánat, nem?
2: A szüleim nem a Gandhi, Kodály Zoltán gimnáziumba jártam, humán tagozatra, azért nem a Gandhi gimnáziumba, mert mehettem volna oda is, el is jöttek például a Gandhi gimnáziumból toborozni az iskolában, Mözsi iskolában. Ki is választottak, elmentek a szüleimhez beszélni velük, hogy akkor javasolnák, hogy ott kezdjem. De nagyon érdekes, mert a szüleim azt gondolták, hogy ők nem szeretnék, hogyha én cigány iskolába járnék. És azt úgy fogalmazták meg, hogy ők azt gondolják, hogy én bárhol megállom a helyemet, és nem kell, hogy csak cigány iskolába járjak. Tehát ők azt szerették volna, hogyha nem cigány iskolába járok. Ez is egy érdekes dolog volt, így utólag visszagondolva. Gyerekként én nem nagyon tudtam különbséget tenni között, hogy melyik iskola, de a szüleim azt mondták, hogy ők szeretnék, hogyha nem cigány iskolába járnék, még akkor is, hogyha annak az oktatása minőségileg ugyanaz, vagy még jobb volt, ugye, jobb is lehetett akár, és ezért igazából én Pécsi a Kodály Zoltán gimnáziumba kerültem, csak ott az volt a nehézség, hogy alapvetően a szüleim nem tudták finanszírozni a kollégiumi ellátást, tehát a szállást nem tudtuk kifizetni a díjat, ösztöndíjat pályáztam, de egy technikai adminisztratív probléma miatt nem kaptam meg, és emiatt az első végén mondták a szüleim, azt nagyon nehezen napszámból idei munkából összerakták, hogy ki tudták fizetni az első évet, de utána azt mondták, hogy jöjjek vissza, és akkor iratkozzak be itt helyben, vagy szakiskolába, vagy valamelyik helyi szekszárdi, vagy akkor Tolnán már volt a gimnázium, ugye Tolnai gimnáziumba, de én nem szerettem volna eljönni, mert addigra már megszerettem Pécset, meg szerettem oda járni.
0: Best of Élesztő. Élesztő. A Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk. A Best of Élesztő összeállítással. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem! Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk, pünkösdi lakomák, gazdag sültestálak a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok.

Mit se változtál, behúnyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: A mondhatnám fantasztikus dunakömlődő triumvirátus már itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánok, Spigel Györgynek. Szia.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Itt van velünk Szél Benyámin is.
2: Jó reggelt kívánok én is.
1: És Ostani Katona Katalin, nem utolsó sorban, jó reggelt.
3: Jó reggelt kívánok.
1: Ugye Beni, mint önkormányzati képviselő, illetve részönkormányzat vezetője, elnöke, Gyuri és Kati pedig, mint részönkormányzati tagok érkeztetek hozzánk. Megszoktuk a hármasotokat, ha programról és dunakömlődi rendezvényekről van szó, és újabb fantasztikus rendezvények állnak előttünk. Kati, gyereknap és falunap időpontok?
3: Igen, tehát a gyereknap az május utolsó vasárnapján, tehát május 31-én lesz, és a dunakömlődi falunap az pedig június 6-án.
1: Uh-huh. És nagyon fontos, hogy a gyereknap a paksi városival nem ütközik.
3: Így van. Tehát ezt, amikor állítottuk össze a programot, akkor mi ezt azért előzetesen így körbejártuk, hogy vajon mikor lesz a városban a gyereknap, mert azt azért nem szeretnénk, hogy két olyan nagy rendezvény legyen egy településen, vagy közel egy településen, ami mondjuk ütközne egymással, és hasonló az érdeklődési kör, hiszen itt ugye a gyerekeket várjuk elsősorban a gyereknapon.
1: A gyereknapot egy kicsit beszéljük ki, és akkor kezdjük a pólótokkal, jó? Benji, a gyönyörű pólókban érkeztetek, egységpólóban ültök itt.
2: Így van, köszönjük szépen. Hát ha már úgy is mondtad, hogy egy ilyen csapatként szoktunk érkezni, hát a póló is ezt szimbolizálja, hogy egy csapatként gondolkozunk. Ezt már az előző évi gyereknapi rendezvényünkre csináltuk, és hát direkt ugye azért egy dátum nélküli, hogy azért ez még többször lehetőségünk legyen fölvenni, és így vannak ilyen tematikus pólóink.
1: De több is van tényleg?
2: Van olyan, amelyiken például, hogy a Lussóniumról van egy ilyen grafika, azt ugye alapvetően a falunapra csináltuk, de például a karácsonyi rendezvényünkre arra is van külön pólunk, sőt ugye húsvétira is, hogy melyik volt előbb, a nyúl vagy a tojás, tehát ugye gyakorlatilag minden rendezvényünknek megvan a maga tematikus pólója.
1: Uh-huh. Na, elmondom csak a hallgatóknak, akik esetleg videóban nem tudnak bennünket követni, hogy gyönyörű fehér pólóban érkeztek a képviselő urak és hölgy, és valóban dunakömlődi gyereknap, ez van ráírva, gyerekek ott a Lussónium előtt láthatóan egyébként, mert hogy a Lussóniumnak ezek a kis bástyái vannak ábrázolva, úgyhogy nagyon klassz tényleg, úgyhogy nagyon, nagyon tetszik, ahogy így beállítottatok, és amikor a fiúk megjöttek, akkor azon izgultak, hogy ugye a Kati nem fogja elfelejteni a pólót, az egységpólót. Na, kezdjük a programokkal, Gyuri, mire számíthatnak a gyereknapon a gyerekek, és hát a felnőttek is?
4: Hát készülünk mindenféle jóval, második alkalommal kerül megrendezésre a futballpályán ez a gyermeknap. Felbuzdulva tavaly év sikereiből, egy kedvező időjárás volt, és hát nyilván sok-sok látogató volt ezen a rendezvényen. Bízunk abban, hogy ez most idén sem lesz másképp. Hasonlóan a tavaly évhez készülünk ugrálóvárral, darts verseny lehetőség lesz, a kreatív műhelyesek ott lesznek velünk, valamint büfé jégkrém üdítő mellett még arcfestés, csillámtetoválás is lesz. Hát nagyjából ezek a megszokott segítőink minden évben itt vannak, tehát most gondolva az arcfestésre, a csillámtetkóra, hisz megvannak azok a kedves hölgyek, akik mind a Húsvétváró játszóháznál is, mind a tavalyi évben a futballpályán is ott voltak, és segítik a rendezvényünket az ő szorgos munkájukkal. Látjuk azt, hogy nagyon sok kisgyermek örül ennek a lehetőségnek, hogy különböző kedves szép szimbólumok kerülnek az arcukra, kezükre, ugye, mint tetoválás formájában. Készülünk mindenféle jóval, bízunk benne, hogy nagyon-nagyon jól fogja érezni mindenki magát ezen a rendezvényen, és hát, mint ahogy említettem, figyeljük az időjárást, reméljük, hogy nem húzza keresztbe a számításunkat.
1: Igen, most elméletileg száraz idő következik a következő napokban, és egyébként hétvégére 28 fok is lehet, úgyhogy lehet, hogy jó lesz ez. Egyébként nem tudom, Medzsi, hogy mi volt a tapasztalatotok tavaly, így, hogy Gyuri említette, hogy ez a második alkalom, hogy gondolom nem csak a dunakömlődi gyerekekkel találkoztatok.
2: Ez így igaz, nagyon sok olyan gyerekkel, családdal találkoztunk, aki közvetlenül nem kapcsolódik Dunakömlődhöz, de ezt ugye mindig is mondtam, hogy ugye a város és a falu kapcsolata egy ilyen tekintetben nem csak közigazgatásilag egy, hanem hát hogyha kijönnek Paksról barátaink, akkor ők miért ne tartoznának Kömlődhöz, vagy tényleg olyan családok kijönnek, akik mondjuk Dunakömlődön nőttek föl, majd beköltöztek ugye a városba, de most kijöttek, ahol egyébként a nagyszülők is laknak, vagy tehát hogy tényleg ezer szállal kötődik a település rész a településhez. Úgyhogy igen, nem csak dunakömlődiek, paksiak is jöttek, és ezt örömmel láttuk, és várjuk is őket. Tehát ugye Dunakömlőd ilyen tekintetben nem egy különálló sziget, ahol sehova senki be nem teheti a lábát, akinek nincs olyan közvetlen kötődése. Várunk nagyon-nagyon sok szeretettel mindenkit.
1: Illetve hát kinek hogy lesz a programja? Tehát, hogyha valaki pont a paksi városi gyereknapra szombaton nem tud elmenni, akkor itt lesz a Dunakömlődi még vasárnap, és azért az is sokszor kiderül, hogy ilyenkor a felnőttek is szeretnek egy kicsit gyerekek lenni. Na, tehát egy kicsit van, hogy apukák előszeretettel kézműveskednek, és határozottabbak, igen, mint a gyermek. Egyébként Kati azt is el kell áruljam a fiúkról, hogy amikor ők előbb megérkeztek ma reggel, nem csak azt mondták, hogy reméljük, hogy a Kati nem felejti el az egységpólót, reméljük, hogy a Kati jön, mert ő itt az agytröszt. Programokat illetően. No, lássuk, hogy mi az, amit a fiúk nem mondtak el. Például hogy a plakáton rajta van az is, hogy lehet teljesíteni az úgynevezett állomások feladatait. Itt mire kell gondolni?
3: Így van, tehát az idei évben azt találtuk ki Andi barátnőmmel, hogy igazából ilyen kis 5-6 állomás lesz, így a focipálya teljes terjedelmét így elfoglalnánk, és ilyen kis sportos, mozgásos feladatok, de ugyanakkor vicces feladatok is várnak a gyerekekre, és akkor lesz egy pecsétgyűjtő füzet, és ebbe a pecsétgyűjtő füzetbe kell gyűjteni a kis pecséteket, és akkor a legvégén ugye ezt a pecsétgyűjtő füzetet úgymond ők beváltják, és akkor kapnak ilyen kis apró ajándékokat a gyerekek. Nem kell elkeseredni, hogyha valaki mondjuk az 5 állomásból csak 3-at tud teljesíteni, vagy 3-on tud részt venni, ettől függetlenül az ajándék ugyanúgy mindenkinek megjár.
1: Oké. Tehát akkor gyermeknap Dunakömlődön május 31-én délután 3 órától este 7 óráig Dunakömlődi focipályán, ezt nem tudom, hogy mondtam, ez fontos, és eső nem lesz. Ezt most
2: azt megrendeltük a jó időt.
1: Igen,
2: ha
1: kell.
2: Gonosz akarnék lenni, mondhatnám, hogy a városvezetés ezt az egyet elfelejtette ezen az előző hétvégén a jó időt megrendelni. Ezt nagyon sajnáljuk, pedig nagyon-nagyon színvonalas program volt így is, és milyen lehetett volna, ugye,
1: igen,
2: akkor,
1: ha
2: nem most sem az eső.
1: Igen, de majd az is lesz valamikor pótolva. Na de maradjunk Dunakömlődön, mert hogy nem csak a gyermeknapot ígértük, hogy kivesézzük, hanem a falunapot is, amely tulajdonképpen a gyereknapra egy hétre lesz, ugye június 6-án, és hát én már nem is tudom, hogy hányadik alkalommal, Gyuri? Hányadik alkalommal szervezünk, mert Dunak, ki tudja?
2: 19.
4: 19. Így van, 27 volt tavaly a születi nap, az a 27-dik, ez pedig a 19. falunap. Igaz, hogy nem tudjuk beírni a születi napot a falunappal, ha csak nem többet szervezünk egy évben, de azt gondolom, hogy színvonalas rendezvényekkel várjuk oda és majd a látogatókat.
1: Abszolút megszoktuk a Dunakömlődi falunapot, és nagyon szeretjük, és oda is mindig nagyon sokan megyünk, Paksról is, vagy akár a környékről, mert mindig nagyon klassz programok lesznek. Gondolom, most is szokás szerint a faluháznál.
4: Így van, illetve a faluház melletti
1: területen.
4: Igen.
0: Best of Élesztő. Élesztő! A Paks FM-en.

0: Ez a Pax FM és a Best of Élesztő.
1: Mondhatnám úgy is, hogy segítségkéréssel folytatjuk, mert nem biztos, hogy örül Kis Tormás polgármestere, hogy így konferálom fel. Borza Ferencet köszöntöm itt a stúdióban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Milyenek az útviszonyok a Kis Tormás Köles Tengelic Paks távon?
2: Tökéletes.
1: Tökéletes.
2: Tökéletes.
1: Arra jöttek a Tour de Hongrések is, a kerékpárosok pár nappal ezelőtt. Ugye nekik jó volt, akkor nekünk is jó. Szeretettel üdvözöllek itt a Paks FM stúdiójában. Azért invitáltunk meg, mert tudomásunkra jutott, hogy segítségre van szükség a kistormási templom ügyében, amely tulajdonképpen úgy tudjuk, hogy olyan állapotban van, hogy már miséket sem tartanak, hogy mióta azt te majd elmondod. És annyit előzetesben hadd áruljak el a hallgatóknak, én is most tudtam meg, hogy ez az egyetlen temploma a településnek, és ráadásul már nem az egyházé.
2: Ez így van. Az egyház sajnos a rossz állapota miatt lemondott róla, és az önkormányzat tulajdonába került a templom, hogy próbál így több esélyünk van esetleg tenni érte.
1: Hallod, én még nem is hallottam ilyet, hogy az egyház lemond egy templomról, egy épületről, amely 1777-ben épült.
2: Így van, 1777-ben szentelték fel, és 1776-ban történt az alapkőletétel. A tornyát azt az 1781-es türelmi lendület után építették hozzá, mert ugye az evangélikus templomnak addig nem lehetett.
1: Igen, igen, igen. Igen, ez jellemző egyébként több más településen is. Mi a templom rövid története, és mi történt a településen, vagy az egyház részéről, vagy a település vezetés részéről, hogy ez így el tudott, ilyen állapotba tudott kerülni, és akkor az állapotokról is beszéljünk majd, illetve arról, hogy milyen segítségnyújtásra van szükség. Szóval hogy jutott el ideig ez a templom?
2: Igazából azt tudni kell, hogy szinte az országban az evangélikus templom közül is az elsők templomok között van. Ugye jövőre lesz 250 éve, hogy felszentelték. Tudni kell, hogy Kistorns ez egy teljesen sváb település volt. És ugye a II. Világháború után a lakosságnak szinte 98%-át kitelepítették. Ugye a evangélikus templomban van szó, így hídgyülekezet nélkül maradt, gazdája nem volt. Így csak az volt, aki amit tudott, azt onnan elvitt, meg eltűnt így az idők folyamán. 1913-ban még a kitelepítési között akkor esett át a templom egy nagy felújításon tulajdonképpen. Ugye utána a 90-es években, vagy 85-6 körül ott a toronynak kapott elvileg azt mondják egy villámcsapást, és megsérült a szerkezete. Ezt 93-ban leemelték róla, és kapott egy ideiglenes ácsolást. Azóta ez az ideiglenes toronyfedés látja el a funkcióját. A 2000-es évek elején, 2002-ben a kitelepített németek tartottak egy gyűjtést, és akkor felújították a templomot. Most egyesek szerint ennek a felújításnak köszönhető a 2006-os torony megsüllyedés, hogy a csapadékvíz nem jól lett elvezetve, de valaki azt mondja, hogy azért, mert hogy lőszre épült tulajdonképpen a templom, és ugye 2006-ban súlyos szerkezeti hibák jelentek meg rajta, a lepedések. Hát az odáig folyt, hogy életveszélyesen nyilvánították a templomot. Elvileg ekkor az egyház még próbált tenni érte, ugye a polgármester közbenjárásával mikrocölöpözést végeztek, ezzel elvileg megállították a torony süllyedését. Mi 2021-ben végeztünk egy ilyen felmérést, hogy megnézettük, hogy süllyed-e még ez a torony, akkor azt állapították meg, hogy nem süllyed már tovább a torony. És akkor elindult annak a folyamat, hogy meg lett keresve ugye az evangélikus egyház is, de hát ők se szerettek volna valószínűleg egy olyan templom, ahol nincs hídgyülekezet annyira foglalkozni. És akkor végülis oda jutott a dolog, hogy akkor megegyezett az egyház és az önkormányzat, hogy az önkormányzat akkor átvenni ezt a templomot. Uh-huh. És amikor 2024-ben polgármester választottak, akkor került tulajdonképpen a templom hozzánk. Én mikor már a választás előtt is mondtam, hogy én szeretném mindenképp megmenteni ezt a templomot, mert ez a falu egyetlen temploma, jelképe egyben. Akárhogy nézzük, az idő változott, az emberek jöttek, mentek, de ez mindig állandó volt Kistormás település életében.
1: Ha valaki most hirtelen nem azonosítaná be, és tudná, én is most tudtam meg a pontos számokat, lehet, hogy a múltkor is megkérdeztem, azóta elfelejtettem, 298-an laknak, élnek elméletileg Kistormáson, illetve ennyi a hivatalos, de 250-en éltek a településen. Kölesd után rögtön, és hát pont az előbb beszélgettük, hogy mennyi, hány kilométer van Kölesd, és
2: egy tábla van minket.
1: Kölesd és Kistormás között, és volt időszak, amikor Kistormás Kölesdhez tartozott, ez nem így van az utóbbi évtizedekben, és hát azt nem tudom, hogy mennyire erős a kistormási öntudat. Tehát, hogy
2: az nagyon erős.
1: Az nagyon erős. Tehát, hogy ők nem kölesdiek, nem, ők kistormásiak. Annak ellenére, hogy volt egy elég masszív kitelepítés. Igen, és a település egyetlen templomáról van szó. Szeretnénk, hogyha a vételkörzetünkben élő vállalkozók, szponzorjelöltek esetleg most tudnának ránk figyelni. Mire van szükségetek?
2: Igazából már tavaly volt egy gyűjtésünk, tartottunk egy elszármazottak találkozóját, akkor sikerült ilyen 600 000 forint környékét összeszedjünk, ebből most egy dokumentációt már sikerült elkészítenünk, most egy statikai vizsgálatra gyűjtünk, valamint, hogyha valaki ács vállalkozó esetleg jelentkezne és palatetőt tud javítani, az is egy nagyon jó dolog lenne, mert én megpróbáltam kijavítani azokat a sérüléseket, amik a tetőn vannak, de nem igazán sikerült.
1: Mit jelent az, hogy megpróbált a polgármester úr, fogta a hosszú létrát,
2: Én belülről próbáltam a palatetőt.
1: Ott is kell a létra.
2: Igen, és úgy megpróbáltam javítani, de hát ez sajnos nem sikerült, úgyhogy amiket felraktam palát, az első szél ugyanúgy leszette.
1: Aha, tehát saját kezűleg, tehát 2024-ben, amikor polgármester lettél, akkor annyira komolyan gondoltad, hogy a templomot helyre kell hozni, hogy még saját kezűleg is megpróbált. Tehát minden elismerésünk. Oké, tehát szükség lenne egy ácsra, aki palatetőt tudna javítani, hogy mekkora javításra van itt szükség, tehát akár, hogy is mondjam, szponzorációban is valaki igazán bevállalhatná, egynapos munka?
2: Szerintem ez egynapos munkán is több. Igazából egy 5-6 ilyen lyuk van úgymond a tetőn, amit javítani kéne.
1: Amit javítani kéne, igen. És akkor ezen kívül van ez az a 200 000 forintos statikai, vagy melyik az a...
2: 300 000 forint kellene erre most a statikai vizsgálatra, ugye ez se ennyibe kerülne, csak nagyon rendes lenne. Volt ez az úriember, akivel én beszéltem, és mondtam az anyagi helyzetünk, és ő is úgymond önköltségen megpróbálná ezt megcsinálni.
1: Tehát ő már egy kedvezményes árat mondott.
2: Kedvezményes árat.
1: És erre gyűjtötök most, tehát a valamilyen formában forrást kell. Pályázatok nincsenek? Ilyesmire?
2: Vannak pályázatok, meg figyeljük is őket, csak ahhoz is kellene, hogy legyen valami terv a kezünkben, hogy mi alapján, vagy mit szeretnénk csinálni. Ezért lenne fontos ez a statikai vizsgálat, hogy ő megállapítaná, hogy milyen lépésekkel kéne kezdenünk a helyreállítást.
1: Igen, mert épp akartam volna tovább haladni, hogy akkor nézzük meg, hogy mire van még szükség, mit kell még felújítani a templomon, de akkor ez majd a felmérés után kiderül.
2: Így van, így van.
1: Tehát 2006 óta lényegében senki nem teheti be a lábát a templomba, jól értettem?
2: Hát tulajdonképpen igen.
1: Életveszélyes.
0: Best of Élesztő. Élesztő! A Paks FM-en.

0: mindjárt folytatjuk a heti körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Lemondott Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének igazgatója pénteken értesült az MTI. A szövetségi hírszerző szerveket tömörítő Nemzeti Hírszerzés vezetője családi okokkal indokolta távozását. Elhatározását Donald Trump elnökkel szintén pénteken közölte. A döntés hátterében férjének betegsége áll, a csontrák egy rendkívül ritka fajtája, amelyet a közelmúltban diagnosztizáltak. Derül ki Tulsi Gabbard hivatalos lemondó leveléből, amelyben azt

0: kivédik a tűzoltó laktanyák életét. Folytatódik az Alzheimer Café előadás sorozat Pakson május 27-én szerdán fél öttől a Paksi Polgármesteri Hivatal nagytermében. A rendezvényt a Veled is törődünk egyesület szervezi. Az esemény vendége ezúttal Fige Gergely lesz, aki Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban címmel tart előadást. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Természettudományos diákolimpián járt a svédországi Lund városában a Szekszárdi Garai János Gimnázium 10. osztályos tanulója Lakatos Levente május 2. és 9-e között. Lakatos Levente rádiónknak elmondta, hogy a verseny nem annyira az elméleti felkészültséget, hanem a gyakorlati tudást és a probléma megoldó készséget helyezte előtérbe.
1: Igazából ez egy nagyon barátságos verseny, mert nem az elméleti tudásra fókuszál, tehát amit ugye tudni kell fejből, hanem inkább a probléma megoldó képességre, a logikus gondolkodásra, tehát igazából a fizika mérési gyakorlati részére összpontosít. Ami pedig ugye igényel egy bizonyos alapokat, de a versenyen nagy részt megadják az elméletet, és arra kell alapozni a mérést. Hogy mennyit készültem rá, igazából nem túl sokat, mert nem is nagyon lehet készülni erre a versenyre, én úgy gondolom. Inkább úgy készültem, hogy amit meg tudtam találni online, régebbi feladatsorokat vizsgálgattam, hogy milyenek lehetnek majd most, hogy milyen típusú feladatok voltak régebben, és ez alapján így tudtam készülni meg Erblinger tanár úr segítségével, szakirodalom, kicsit utána nézni a dolgoknak, így tudtam készülni a versenyre.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám.
3: Hello Paks! Jövünk Kalocsa és Fogtő. Szombaton és vasárnap repülőnap a Fogtői repülőtéren. Bemutatót tart a világbajnok Besenyei Péter. Találkozik a múlt és jelen, retro repülés az Ancsával, élmény repülés a Cápával. Jön a vízirepülő, leszállhatsz majd a Dunán. Lehet majd műrepülni, helikopterezni, és felülhetsz a sárkányra, de ott lesz az igazi, süssű a sárkány. Jönnek a katonai hagyományőrzők és a retro autók. Szombaton és vasárnap Kalocsa mellett Fogtőn a reptéren a belépés díjtalan.
4: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva, gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma, amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültestálak a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
2: Reklámot hallottatok. És most kezdődik a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
0: Szép napot kívánok a hallgatóknak! 2026. május 24-én vasárnap 11 óra 2 perc van. Mai heti körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként ellátogatunk a várostörténeti konferenciára, melyet immár harmadik alkalommal rendeztek meg Pakson. Ezután a 10. jubileumi Tellerede vetélkedőről beszélgetünk Enyedi Bernadettel, az Atomenergetikai Múzeum vezetőjével. A mai adásban szó lesz az illóolajok jótékony hatásairól és a sikeres kalocsai gasztrorekordról is, valamint beszélgetünk a Magyar Állami Operaház Operajt programjának paksi növendékével, Csizmadia Bencével is. Tartsatok ma délelőtt is velem a mikrofonnál, déli 12 óráig Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
2: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Május 15-én egésznapos várostörténeti konferencia zajlott Pakson, immár harmadik alkalommal a Paksi Városi Múzeumban, a Paksi Települési Értéktár Bizottság szervezésében. Az előadások Paks történetéből és kultúrájából című tudományos ülésen részt vett Fér György, a Paksi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Hanol János, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke, és dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója. A délelőtt folyamán Németh Roland, a Paksi Városi Múzeum régész muzeológusa egy elfeledett őrtorony nyomában tartott előadást, ezen kívül számos érdekesség hangzott el a középkori gyapa temploma és temetője kapcsán, a paksi kúriák alaprajzi kialakításáról. De szó esett a paksi katolikus nevelésről és oktatásról is. Délután dr. Németh Gabriella, paksi helytörténész. A dunakömlődi németek története 1945 után a források tükrében címmel tartott előadást. Az eddig még fel nem tárt és nem kutatott aktáknak és a dunakömlődieknek a történetét kutatja. Dr. Németh Gabriella családi érintettsége folytán kezdett el foglalkozni a témával, mondta el Páfi Katalin kolléganőnknek.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. 1991-ben egyetemistaként kezdtem kutatni a dunakömlődi svábokat, személyes érintettség miatt, a családom története miatt, ugyanis kiskoromban nem értettem, hogy miért nincs együtt a család, mert amikor már a hatalom engedte, akkor az édesanyámnak a nagyszüleihez, vagyis az én dédszüleimhez mindig elindultunk Ausztriába, és én ezt nem értettem, hogy ez miért történik, hogy a dédszülők Ausztriában élnek és osztrák állampolgárok, hiszen ők is dunakömlődön születtek. És ugye egyetemistaként már ez nagyon érdekelt, ez a kérdés, akkor az ott élt és dunakömlődön még, hogy így mondjam, megmaradt német ajkúak, akik még elmerték mondani a szokásaikat, jeles napjaikat, akkor ezt dolgoztam fel a családi érintettségem okán, hiszen addigra már ugye megtudtam, hogy a dédszüleimet gyakorlatilag kitelepítették sok ezer dunakömlődi társukkal együtt. Talán ez volt a családi történet, ami miatt én nagyon a téma felé fordultam. Akkor a hagyományőrzésben ez egy elég értékes munka, hiszen a Néprajzi Múzeum ez díjazta ezt a kutatásomat, és akkor ez egy országos ötödik díjat nyert. Amint időm engedte, állandóan kutattam a dunakömlődi németek történetét, nem csak a dédszüleimét, hanem a sok ezer társuk történetét, az előzöttek, mert ugye amelyik hatalom előzésnek hívta, kitelepítésnek, deportálásnak, gyakorlatilag mind a három szó helytálló. Jelenleg a családtörténeti kutatásokon kívül, mert rengeteg család megkeresett a túlélők, szívesen elmesélik már, mert nem félnek, hogy mi is történt az ő családjukkal. Rengeteg túlélő van még. Jelenleg a Szekszárdi Levéltárban kutatom a kitelepítési aktákat. Ehhez tudományos engedélyt kellett kapnom, a Vosinski Múzeum igazgatójától kaptam, tehát nem csak, hogy beletekinthetek, hanem tudományos célval kutathatom ezeket az aktákat. Természetesen nem csak a dédszüleim aktáit kutatom, hanem az egész több ezer dunakömlődit, akit vagomba tettek 1946. május 30-án, és hát ez egy évforduló, hiszen éppen 80 éve történt, tehát emeljük ki, hogy itt jelenleg nem véletlen a téma sem, hiszen 80 évvel ezelőtt történt az egész. De természetesen a téma nagyon nagy, Schilling Roger életével is foglalkozom, és a kutatásaim azt is érintik. Ugye az ő története is, egy dunakömlődön született ciszterci szerzetesről beszélünk, ugye a zenekar révén a magyarországi németek ismerik az ő nevét is, és hát nem csak a magyarországi németek, hanem a közvélemény. Az ő pályáját is kutatom, nagyon sok anyagot kapok a Zircről, és a levéltárosok abban is segítenek, tehát most egy picit a bőség elindult, mert ezen kívül a családtörténeteken kívül, a levéltári adatokon, Schilling Roger összes adatán kívül, Schilling Roger munkásságán kívül nagyon sok minden van még, amit fel kell tárni, és úgy gondolom nem csak a 80. évforduló miatt aktuális, hanem azért is, mert eddig erről nem lehetett beszélni, és az akták nem régen nyíltak meg.
1: Dr. Hanó János helytörténész, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke építészeti emlékeinkről, a Sárgödör térről és a Paksi Présházakról beszélt a hallgatóságnak. Míg Cselenko Erika, az Atomenergetikai Múzeum munkatársa, az atomerőmű építésének történetéből hozott pillanatképeket. Nagy Márton Géza, a Magyar Rendészettudományi Társaság polgári nemzetbiztonsági tagozat, Állambiztonsági Szolgálat működéstörténeti kutatócsoport kutatója, az atomerőmű és az állambiztonság kapcsolatát fejtette ki előadásában. A harmadik Paksi Várostörténeti Országos Tudományos Konferencia Paksváros önkormányzata támogatásával a Paks Nagy Monográfia projekt keretében valósult meg.
0: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgass meg nálunk! Heti körkép.
1: 10. alkalommal rendezte meg a Tellerede vetélkedőt az Atomenergetikai Múzeum 19-én kedden. A megmérettetés különlegessége, hogy nem csupán a klasszikus fizika tudást méri, hanem kreatív gondolkodásra és a mindennapi jelenségek tudományos értelmezésére is ösztönzi a résztvevőket. A jubileumi rendezvény a jól bevált koncepció szerint került megszervezésre. Többek között erről is mesélt rádiónknak Enyedi Bernadett, az Atomenergetika Múzeum vezetője.
2: Igazából a koncepció az a vetélkedő kezdetei óta az, hogy egy kicsit megújítsuk a természettudományokhoz, vagy konkrétan a fizika oktatáshoz kapcsolódó versenyt is, vagy gyakorlatilag bármi olyan foglalkozást, ami így hozzánk is kötődik, tehát hogy valami olyan módon közelítsük ezeket a témákat, hogy az a gyerekek számára ne csak egy ilyen kötelező program legyen, vagy főleg kötelező iskolai program, hanem valami élményt tudjunk nyújtani. Tehát ez már az legelejétől így volt valójában, amikor még ez egy általános iskolai olyan csapatverseny volt, hogy ugye három fős csapatokat váltunk akkor, akkor még ugye a múzeum épületében, és az konkrétan egy még korábbi versenynek volt a továbbvitele, mert hogy a tei települések általános iskoláit hívta már korábban is az erőmű egy ilyen vetélkedőre, és akkor már az volt a célunk, amikor mi ezt átvettük 2016-ban, hogy egy kicsivel többet adjunk, tehát ennek vagy legyen egy olyan gyakorlati része is, vagy egy olyan élményszerző rész, amivel tényleg egy kicsit ki tudunk lépni ebből a megszokott keretből, ami ugye ezt a egy hagyományos fizika versenyt mondjuk jellemezhet, és akkor ott elkezdtünk valamilyen tematika köré is minden évben egy kicsit más köré szerveződni, vagy ugye úgy alakítani a programot, hogy legyenek ennek, tehát legyen része akár a fizika kísérletek, akár az, hogy legyen egy meghívott vendégünk, akár az, hogy a feladatok is ugye ne arról szóljanak, hogy leülünk Fehéringben egy asztal köré, és akkor ott órákon keresztül tesztet töltünk, hanem egy kicsit más jellegű feladatsorban gondolkoztunk. És ez szerintem a kezdetektől megvolt, annyi, hogy ami egyébként így általában is jellemző a munkánkra, vagy arra, ahogy a múzeumi programokat is szervezzük, hogy azért nagyon igyekszünk ahhoz is igazodni, ami akár a külső elvárás, akár azok a trendek, amik akár a kommunikációban, az oktatásban, a fiatalok érdeklődésében, vagy egyáltalán minket körülvevő világban is jellemzőek, tehát hogy azt nagyon valljuk, hogy nem úgy kell semmilyen témához gyakorlatilag hozzáállni, hogy azért, mert valahogy volt 20 évvel ezelőtt, akkor mi azt most csináljuk ugyanazt, ahogy 20 évvel ezelőtt is volt, tehát hogy ez azért folyamatos törekvés volt, hogy évről évre próbáltuk a visszajelzések alapján is, meg az általunk is tapasztalt szakmai trendek alapján ugye abba az irányba vinni ezt a versenyt is, meg általában a munkánkat, hogy ezeknek az elvárásoknak is meg tudjon felelni. És szerintem ez így a kezdetektől így működött is, annyi, hogy ott ugye volt egy időszak a Covid időszaka alatt, amikor a hagyományos formájában nem tudtuk a versenyt megrendezni, akkor ez egy online vetélkedő, egyéni vetélkedő formájában valósult meg, és annak is az volt a tapasztalata egyébként, hogy tehát nagy volt az érdeklődés, és nagy sikere volt, hogy erre van igény. Tehát utána kerültünk egy ilyen kisebb, vagy hát adódott az a nehézség, hogy amikor már ugye újra lehetett személyes versenyt is tartani, de közben meg ugye az online formája is nagyon népszerű volt ennek a vetélkedőnek, hogy akkor milyen formába vigyük tovább. És az lett a döntés, hogy megtartjuk az online vetélkedőt is, ezt országosan meghirdettük az idén is, erre általános iskolások jelentkezhetnek. Ez egyébként még zajlik is a mai nappal is, mert hogy ennek még lesz egy fordulója, amit majd még ezen a héten kapnak meg a gyerekek, és jövő héten lesz majd az eredményhirdetése. És a másik fele pedig az, hogy megtartjuk a személyes vetélkedőt is, de ott már a középiskolákat is bevontuk, mert hogy azt gondoljuk, hogy tényleg ennek, tehát nagyon fontos az, hogy minden korosztályhoz el tudjunk úgy jutni, hogy egyrészt a természettudományokat közelebb tudjuk vinni, másrészt meg, hogy pont ezt a fajta szemléletet, ami ugye nekünk is fontos lesz majd akkor, amikor ide majd a munkavállalókat kell, akár a mérnök utánpótlás kapcsán, vagy az atomerőmű feladatai kapcsán is majd ide kell tudni vonzani, hogy nagyon jó az, hogyha erről sokan tudnak, vagy azok a diákok tudnak, akiknek még ugye akár a pályaválasztás kapcsán még ugye van döntési lehetősége, tehát hogy őket is szerettük volna megszólítani, tehát hogy így most kvázi meg tudott megvalósulni, ez mind a két célkitűzés, tehát általános iskolásokhoz is tudunk szólni, illetve ezen a versenyen pedig akkor középiskolások vettek részt, és itt pedig a feladat sorokat az a kezdeti elképzeléshez képest is még most tovább tudtuk annyival bővíteni, hogy tehát minden feladathoz tudtunk olyan gyakorlati feladatot is kapcsolni, amivel ugye megint csak majdnem, hogy észrevétlenül, de ugye hozzá lehetett kapcsolni a fizikai vagy a természettudományos tudást azzal, amit itt ugye a feladatban konkrétan meg is kellett tudni valósítani, és ez most majdnem mindegy, hogy a morzajelek megfejtése vagy a csigásemelő használata volt, mert hogy a gyerekek szerintem élvezték magát a feladatot, és akkor ugye mellesleg ennek ugye volt azért tudományos mondani valója, és ezen felül pedig még töltöttek egy interaktív tesztet, ami meg a teljes verseny ideje alatt zajlott, és ugyanez jellemző volt rá, hogy szerintem nem volt unalmas, és nem volt egyhangú, és hogy ennek is pontosan ez volt a célja. És még ezen felül egyébként, még az a tematika is még ebbe, vagy ehhez hozzájött, hogy úgy, ahogy minden évben korábban is volt egy olyan elképzelés, hogy valami olyan témát találjunk, ami ezt a korosztályt is meg tudja szólítani, tehát ugye ez a te köröd, ez volt egyébként most a cím, hogy ami egy kicsit így a kerékpáros közlekedés, vagy a rolleres közlekedés, vagy tehát ugye, hogy ennek a fizikája köré is tud szerveződni, illetve valójában mindenkit érint valamilyen módon, tehát mindenkinek van róla gyakorlati tapasztalata, mindenki használja ezeket az eszközöket, és hogy milyen jó tudni azt, hogy ezek mögött milyen tudásanyag áll, tehát hogy ezekre próbáltunk azért a feladatokban is utalni.
1: A Tellerede vetélkedőn 10 csapat vett részt, és első helyezést ért el az Energetikai Technikum és Kollégium Last Dance elnevezésű csapata, Steiner Iván, Csapó Kun Réka és Nyulasi Bence részvételével.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: A Paksi Sárgödörtéri Présház tulajdonosok egyesülete idén tavasszal 25 éves. Ennek apropóján jubileumi képkiállítással, fotókiállítással idézik fel az egyesület negyed évszázados működésének legemlékezetesebb pillanatait, melynek megnyitóját május 15-én tartották a Paksi Városháza előtti téren. Az egyesület a város egyik legaktívabb civil szervezete, amely 2001-es megalakulása óta a Sárgödörtér megújításáért, a helyi borkultúra ápolásáért és a paksi borok régi hírnevének visszaállításáért dolgozik. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális eseményeket, mint például a rendhagyó borverseny, bormustrák, Schiller Fesztivált, a Sárboré és a Márton napi újboráldást. A kiállítás megnyitón beszédet mondott Leber Ferenc, az egyesület elnöke, akivel Páfi Katalin beszélgetett a megnyitó után.
2: 25 éves évfordulója van a Paksi-Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesületének. A megalapítás 2001. május 29-én történt, amiről egyébként a képkiállítás első újságcikk melléklete is szól. Ebből is készítettünk egy plakátot. Igyekeztünk egy hangulati kompozíciót kirakni 30 képből, amelyben bemutatjuk egyrészt a 25 évet, de a Sárgödörtérről nagyon érdekes momentumokat, szerszámokat, műveleteket, olyan élethelyzeteket jelenítünk meg, amivel kedvet tudunk talán a jövő generációinak majd a Sárgödörtéhez nyújtani. Ez egy nagyon lényeges momentum, nem csak a múltról akarunk beszélni és a jelenről, hanem ösztönözni akarjuk a jövőt is. Mi is egy nagy generációváltás előtt állunk. Én is 2 év múlva befejezem a elnöki tevékenységemet, amit egyébként 2008 óta művelek már, és nagyon remélem, hogy az a hangulati alap, ami megvan a téren, és amiért mindenki ide jár, vagy oda jár, ezt tovább tudja vinni a társaság. Ugyanúgy, mint a fronton, ahol a katonák egymásért harcolnak, ma már mindenki tudja, hogy nem a hazaszeretet az alapvető ösztönző erő. Mi is itt a jó millióért, a társaságért járunk össze, és ezt a tér nyújtani tudja. Nyilván a bor is ehhez egy jó alap, és a különböző rendezvények, ezért érdemes egyébként szabad időbe dolgozni. Ez itt minden önkéntes munkába történik. Örömmel vettem, hogy Kézdivásárhely testvérvárosi küldöttségünk is itt volt. Papper Gábort és lánya Anna Szálkáról, ők sváb harmonika zenével szórakoztattak bennünket, és a Schiller nótakör pedig több nótát elénekelt az esemény végén.
3: Meddig látható a kiállítás itt a Városháza előtti téren?
2: Május 29-én, pont a alapulásunk 25 éves évfordulóján, azaz 2 hét múlva fejeződik be a kiállítás.
0: Heti Körkép.
1: Szakács Viola gyógynövénytan szakértő és egészségfejlesztő az illóolajok használatáról, élettani hatásairól tartott bemutatóval egybekötött előadást Pakson. Pálfi Katalin tudósítását hallják. Az illóolajok olyan növényi sűrítmények, amelyek belélegezve közvetlenül az agy érzelmi központjára hatnak, bőre kenve pedig gyorsan felszívódnak. Az aromaterápia hatással lehet az érzelmekre, mentális egészségünkre, illetve fájdalmak és egyéb tünetek enyhítésére is kiváló. Az olajok a szaglószerven keresztül a légtérből belélegezve, vagy inhalálással bőrön keresztül felszívódva, szájon át pedig az emésztőrendszerbe juttatva kerülhetnek a szervezetbe. Az illóolajos növényeket az évezredekkel ezelőtti ősi civilizációkban, Indiában, Kínában, Egyiptomban is használták testápolásra, gyógyításra, vallási szertartások nélkülözhetetlen részeként, szerelmi csábításra, járványok megállítására. A következőkben Szakács Viola gyógynövénytan szakértő és egészségfejlesztő arról beszél Páfi Katalinnak, hogyan hatnak az illóolajok szervezetünkre, és milyen élettani hatásai vannak.
4: Az illóolajokat én úgy szoktam röviden megfogalmazni, hogy a természet tudása. Tehát minden bennük van, ami tulajdonképpen a gyógynövényeknek az eszenciája, a legfontosabb alkotóeleme. Nagyon egyszerű őket használni, főleg ugye, ha tiszta, jó minőségű, terápiás hatású eszenciákat használunk, ezt alkalmazhatjuk akár csak üvegből belélegezve, tenyére cseppentve, testre higítva, felkenve, vagy akár belsőleg is, ha ezt az olaj minősége megengedi. Egyszerűen beilleszthető a mindennapjainkba, vegyszermentesen, kemikáliák gyógyszermentesen, tudjuk velük támogatni az egészségünket, és tulajdonképpen minden szervrendszerve hatással tudunk lenni. Abban a pillanatban, hogy ezt belélegezzük, nagyjából egy 30 másodperc alatt ez bejut a limbikus rendszeren keresztül az ember szervezetébe, egy pár perc alatt már kimutatható a véráramban, és körülbelül egy 20-30 perc alatt a teljes vérkeringésünkben már megtalálhatóak ezek a kis gyógyító információk, amiket a gyógynövények megadnak nekünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy A-tól Z-ig tudunk hatással lenni önmagunkra, legyen ez testi, lelki vagy mentális valamilyen tünet, amire megoldást szeretnénk.
3: Néhány általános gyógynövényt kiemelnél-e?
4: Jellemzően azt szoktam mondani, hogy egy 5-10 úgynevezett alapolajjal, alapesszenciával szoktuk megismertetni a hozzánk fordulókat. Ezek valóban tényleg olyan alapgyógynövények, vagy citrusfélék, amiket jellemzően azt gondolom, hogy mindenki ismer, vagy hallott róla, mint például egy borsmenta, egy levendula, citrom, teafa, például ez a négyes. De nagyon fontos azért az is, hogy én holisztikus coachként azt tanítom, hogy ez a mire mit használjunk, vagy mit mire, ez így nagyjából 50%-ban igaz, de nagyon fontosak az egyéni sajátosságok, hogy tudjuk, hogy az egyén az hogy van, hogy érzi magát. Ha tiszta eszenciákhoz nyúlunk, akkor ezekkel egy nagyon szépen el tudjuk kezdeni, támogatni, vagy feltanítani a szervezetünket.
3: Mi az az 5-10 alapolaj?
4: A legáltalánosabb tüneteinkre, problémánkra adnak megoldást. Például egy felső légúti megbetegedésre, egy emésztőrendszeri megbetegedésre, egy szív- és keringési problémára, akár a stresszkezelés, alvás minőség támogatásra, egy hormon egyensúly segítésére. Akár egy ilyen borsmenta, a citrom, tényleg levendula, teafa, amit elsoroltam, valamilyen fenyőféle, valamilyen virág, eszencia például, ami most a nőként ülünk itt egymással szemben, akkor akár egy női minőséget, egy belső gyermekgyógyításban témakör lehet, a hormonegyensúlyunkat tudja támogatni, például egy muskotázsája. Áthozzáig nagyon széles a herbárium, meg kell találni azokat az egyszerű gyógynövényeket, amit mindenki be tud illeszteni, attól függően, hogy éppen mi van vele, és jellemzően 1-2-3 alap, akár azt mondom, hogy recepttel, akár területtel érdemes elindulni, tehát nem egyszerre lavinaszerűen rázúdítani a testre ezeket az aromaterápiás megoldásokat. Egyébként ugye tiszta eszenciával dolgozunk, ezek abban például belélegezzük, vagy felszívódik a testben, azonnal hatnak, tehát ez még ennek a szépsége, és egy nagyon gyors váóélményt, egy nagyon gyors segítséget tudunk a családoknak, az egyéneknek adni.
3: Tehát tulajdonképpen az egészségünk, meg a gyógyulás, a gyógyítás, az ott van a természetben.
4: Ez így van. A természetben ott van minden tudás, amire szüksége van a szervezetnek. Csak merjük használni, és tudjuk jól használni. Természetesen az orvostudománnyal szemben nem megyünk, de akár azt kiegészíteni is nagyon szépen és szeriden lehet támogatni a testünket.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hír összefoglaló magazinja.
1: A Magyar Állami Opera Ház Opera Rajt programjában vesz részt a Paksi Csizmadia Bence, aki, mint mondta, magánének tanárnője révén került bele a programba, és június 13-án az Eiffel Műhelyházban lép fel egy gálakoncert keretében, ahol a Figaro házassága című Mozart operából énekel egy részletet.
2: Magánének tanárnőm pályázott ebben a programban, és hál' Istennek elnyerte ezt a pályázatot, és így ő, mivel ő benne van ugye a pályázatban, ezért a növendékei is bekerültek, és kettőnket pedig kiválasztottak, hogy majd a júniusi koncerten is részt vehessünk, de nem csak mi velünk kettőnkkel foglalkozik, hanem vannak még többen is diákok, akik valamilyen szinten, de részt vesznek az operajtnak a működésében, és így lehetőséget kapnak ők is. Számomra ez tanulási lehetőséget biztosít ezen kívül szakmai tapasztalatot is lényegében. Volt rá példa, hogy az operaházban tekinthettünk meg egy darabot, és előtte-utána pedig bejárhattuk magát az operaházat, fölmehettünk a színpadra, gyors interjút készítettek velünk, hogy milyen érzés az opera színpadán állni, a nagy színpadon, és külön érdekesség volt, hogy ez mondjuk a kezdés előtt 20 perccel történt, tehát a legutolsó pillanatokban történt ez. Szóval ez nagyon érdekes volt. Ezen kívül pedig, mint mondtam, fellépési lehetőséget is biztosítottak. Volt például már fellépésünk Bonyhádon, Pécsett is volt operajthoz köthető fellépésünk, és mint mondtam, Budapesten pedig az Eiffel Műhelyházban lesz ennek a kifutása, a vizsga vagy gála koncert.
0: Heti körkép.
1: Sikerült a gasztrorekord kísérlet május 2-án Kalocsán. Az esemény nem egy egyszerű rekordkísérlet volt, hanem egy jótékonysági rendezvény is egyben, amelyen egy beteg kisfiú számára gyűjtöttek támogatást. Bukros Miklós, a jóügy séfje, a rendezvény céljairól és hangulatáról is mesélt rádiónknak.
3: Hát az ötlet igazániból onnan jött, hogy nem csak egy egyszerű magyarországi rekordot szerettünk volna felállítani, hanem társítottuk azzal, hogy akkor egy beteg kisgyerek javára fordítjuk azt, amit tudunk és főzünk. És hát így igazániból az egyik szakástársamnak ismerőse kisfiát támogattuk ezzel. Sponga Lacikának hívják, ők Ágas Egyházán élnek, és hát ővelük vettük fel a kapcsolatot, és nekik ajánlottuk fel a főzésből keletkezett bevételünket teljes egészében. Maga a rendezvény ingyenesen volt látogatható, és várakozáson felül, tehát azt gondolom, hogy picit reménykedve, de valahol vártuk is, hogy azért az emberszám megjelenjen, az meg is volt, amire mi nagyjából gondoltunk, hogy teljesen jól alakult minden.
1: Azért mondjuk el a Paks FM hallgatóinak, hogy a kisfiúnak milyen betegsége van, ami miatt szükséges neki gyógykezelés.
3: 7 éves korában kapott vírusos agyhártyagyulladást, és a koponyacsontjait el kellett távolítani. Tavaly megkapta a koponyacsontjait, visszatudták már helyezni, és hát a rehabilitációs kezelését támogattuk meg, ami Szekszárdon folyik már javába. Ez azt jelenti, hogy újra tudjon mozogni, az összes mozgásszerve menjen, beindítva természetesen az agyműködést, minden. Ehhez egy mozgásterápiás központra volt szükség, amit ugye hát sikerült találnom egyet, és nagyon nagy hatással van. 10-11 kezelésen van körülbelül túl. A Lacika ahhoz képest, amikor én megismertem, csak feküdt, viszont most már ülve tudják vinni az autóba, egész jól tudja tartani a fejét, a kezét tudja mozgatni. Persze nyilván sok idő lesz, mire meggyógyul, de jó úton halad, és most pont a legutolsó kezelésről kaptam egy videót, én ki is posztoltam egyébként, ami nekem is nagyon megindító volt, hogy már mosolyogva végezte a rehabilitációs kezelést, ami azt gondolom szerintem magáért beszél, hogy bizony ő meg szeretne gyógyulni, és meg is tesz érte mindent. Jó volt a hangulat, nagyon jó volt, nagyon sokat beszélgettek az emberek egymással, a gyerekeikkel tudtak foglalkozni, mert ugye úgy alakítottunk minden programot, hogy mi nem hoztunk árusokat, hanem csak programokat szerveztünk, hogy egymással tudjanak beszélni, kommunikálni, és szakítsanak egymásra időt az emberek. Hát ez meg is valósult, mert igazániból nagyon gyönyörű volt látni azt, hogy az sok-sok ember, aki kijött, azért nagyon jó hangulatba töltötte el azt az időt, amit nálunk a rendezvényen kint volt.
1: És mi volt a legemlékezetesebb, vagy legmeghatóbb pillanat? Nem tudom, hogy volt-e esetleg ilyen a rendezvényen.
3: Hát az egész megható volt. Uh-huh. Az egész megható volt, hiszen itt maga az ügy, amit képviseltünk, és azt látva, hogy az a rengeteg ember pontosan értette azt, hogy miért csináljuk, és velünk voltak, és az a szeretet, amit adtunk a Lacika irányába, hogy gyógyulása minél hatékonyabb legyen, én szerintem az egész ilyen szempontból nagyon megható volt, és én nem is tudnék talán kiemelni egyetlen egy pillanatot sem arra, hogy mondjuk egyet kiragadnék, hogy az most nekem a szívem csücske lenne, nekem az egész volt a szívem csücske, és azt gondolom, hogy az is marad, mert segíteni az jó, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy a segítség az célba ért.
1: A kalocsai gasztrorekord kísérlet során Bukros Miklósik 1600-adag bolonyai spagettit készítettek el eredeti olasz recept alapján, és az ezekből befolyó bevételt ajánlották fel Sponga Lacika gyógyulása érdekében.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: Bronzérmes lett a Paksi FC a 2025-26-os bajnoki szezonban. Ez újabb történelmi mérföldkő a klub életében, Zsinórban harmadszor végzett a dobogón. Az éremátadás Decs Szőlőhegyen a Fritz Bor birtokon történt múlt vasárnap az évzáró összejövetel keretében, melyen ott járt kolléganőnk Pálfi Katalin is. Az ő tudósítását hallják. A bronzérmeket Vámos Tibor, az MLS versenyigazgatója, és Tudnicki Ferenc, az MLS versenybizottságának elnöke adta át a játékosoknak, a szakmai stábnak és a klub elöljáróinak. A Paksi FC Bognár György irányítása alatt érte el a legnagyobb sikereket. Két magyar kupa győzelem, egy bajnoki ezüst és bajnoki bronz után, most egy újabb bronzérmet. A vezetőedző elsőként az utolsó bajnoki mérkőzés a DVTK elleni 3-1-es győzelmet értékelte.
2: Nagyon jól sikerült mérkőzés volt, szerintem az első pillanattól kezdve jól szálltunk bele ebbe a meccsbe, jó lendülettel kezdtünk, hát az első percben gólt lősz, az nem rossz. Nagyon sok helyzetünk volt az első félidőben, jól is játszottunk, a másodikban kicsit ráültünk az eredményre, de érthető volt, mert az volt a fontos, hogy a 3 pontot megszerezzük. Hát nem csak a tavasz, szerintem az egész szezon ilyen változó sikerű volt, nem csak eredményekben, hanem a játék minőségében is szerintem mi visszaestünk egy kicsit. Átalakulóban van a csapat, a keret is, azért nagyon sok fiatal kapott sok játékpercet idén, ami jó, mert jövőre ez már számít nekik, de hát ez az eredményekben is, a játék minőségében is azért meglátszott, mert hogyha 2-3 fiatalt berakunk, nem okoz gondot, de hogy amikor sok a sérült és 5-6 egyszerre a pályán van, az már azért minőségben más.
1: Az egy hónapos szünet után több fronton kell majd helyt állniuk, folytatta Bognár György, hisz nemzetközi kupában is szerepelnek.
2: Ez jó szerintem, nem csak gazdasági szempontból, de szakmailag is azt gondolom, hogy egy jó lehetőség, esetleg egy jó sorsolással lehet egy-két kört menni. És az is azt gondolom, hogy a klub szempontjából, játékosok egyéni előrelépése szempontjából is jó lehet. Azt gondolom, hogy azért a keretnek a nagy része azért együtt marad. Hát megpróbálunk valakit fölépíteni, most csak a harmadik legtöbb gólt lőttük idén, nem vagyunk ehhez hozzászokva, szeretnénk jövőre a legtöbbet lőni megint.
3: Mit jelent számodra ez a bronzérem, ami tulajdonképpen ma a nyakatokba kerül?
2: Én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. Mondtam is a csapatnak, hogy a Debrecen elleni meccs nekünk olyan, mintha magyar kupa döntőt játszanánk idén is. Mert a harmadik hely az egy bravúr szerintem. Egy kiváló eredmény. Ez annak köszönhető, hogy azért ősszel nagyon-nagyon sok pontot szereztünk. Tavasszal azért volt egy időszak, amikor kilátástalannak is tűnt helyzetünk, hogy egyáltalán lesz valami eredmény idén. De aztán kiegyenesedtünk, és én ezt nagyra értékelem. Én azt gondolom, hogy a hozzáállással akkor se volt baj, amikor nem ment a csapatnak. Edzéseken, meccseken nagyon jó hozzáállása van itt minden egyes játékosnak. Hát bravúr, és gratulálok minden játékosnak, hogy ezt elérték.
1: Mint arról már beszámoltunk, a napokban hosszabbított a Paksi FC Bognár György vezetőedzővel, és a Paksi ikonnal Böde Dániellel is, így a közös történetük is tovább íródik. A paksiak csapatkapitánya bravúrként élte meg a harmadik helyet.
4: Hát nagyon boldog vagyok, hogy el tudtuk érni azért a harmadik helyet, a bronzérmet. Elég hektikus volt azért ez a szezon, főleg úgy kezdtük a tavaszt, hogy a Puskás Akadémián tudtunk nyerni, utána meg 7 meccsig Zsinórban nem. Ugye ott nagyon sok elvöltött pont van, és abból ki tudtunk egyenesedni és odaérni a harmadik helyre. Úgy gondolom, hogy ez így mondhatjuk azt, hogy bravúros teljesítmény. Örülök, hogy nekem sérülés leszámítva jó szezonom volt. Bízom benne, hogy a következő évben is ilyen szezon lesz.
3: Mi az, ami célként ott lebeg a szemed előtt?
4: Arra számítok, hogy minél több mérkőzésen pályára tudjak lépni, hogy az örökrangisan tudjak előrelépni. Csapat szinten meg az, hogy maradjunk bent elsőnek, és utána meg majd, ha bennmaradtunk, akkor ugyanúgy, mint az előbb években, tudjunk magasabb célokért küzdeni.
3: Itt Pakson egy nagyon jó párosítás, a mester és te. Ti úgy nagyon érzitek egymást, jól gondolom?
4: Hát nekem a lényegében az már bőven elég, hogy a Gyuri velem egyenes. Nem kímel hámolom, megmondja a frankot, nekem ez bőven
3: nem
4: elég.
3: Nem csak veled, mindenkivel.
4: Mindenkivel, de nekem ez bőven elég. Volt olyan edző, akivel leültem beszélni, és teljesen az ellenkezőjét csinált, amit megbeszéltünk, úgyhogy nekem ez már tökéletes.
3: Egyébként ezen kívül, hogy tökéletes neked, miben tartod, mint edző, legerősebbnek?
4: Hát nagyon jól látja a focit, úgy tud belenyúlni a mérkőzésekbe, szerintem NBA-be senki, és olyan játékosokból ki tudja hozni a maximumot, meglátja bennük az erősségeit, mint aki más edző, ezt nem látja meg.
3: És benned is meglátja mindig a lehetőséget?
4: Bennem, nem bennem kell meglenni a lehetőséget, mert közel 40 éves vagyok, hanem a fiatalokra gondoltam.
1: Most 4 hetes pihenőre vonult a csapat. A Paksi FC a bronzéremmel kiharcolta a nemzetközi kupa szereplés jogát. A konferencia ligában mérettethetik meg magukat a fiúk, a liga második selejtező körében kapcsolódva be a küzdelmekbe. A jó idő beköszöntével rendbe tették a Paksi FC szabadtéri teniszpályáit, így már a fedett pályás csarnok mellett a paksi teniszezők a kinti pályákat is használhatják. Ezzel nőtt a játék lehetőség is, hiszen a fedett 2 pálya mellé 6 szabadtéri salakos pálya is rendelkezésre áll a fehér sport szerelmeseinek. Lakatosné Klopcsik Diana, a Paksi Eset tenisz szakosztály vezetője Páfi Katalin kolléganőnknek elmondta, idén először használják párhuzamosan a kinti és a benti pályákat.
0: Április vége fele kezdtük el a szabadtéri szezonunkat. Idén először van az, hogy párhuzamban működik a salak és a csarnoknak a pályafoglalása. Mind a kettőben vannak azért foglalások, de próbáljuk azért a szabadtéri salakos teniszt részesíteni egy picit előnyben, de attól függetlenül, aki szereti a kemény pályát, vagy benn szeretne játszani, későn szeretne játszani, amikor esetleg már lámpa kellene, akkor bent is lehet foglalni. Elég szép számmal vannak bérleteseink is, mellette olyanok is, akik alkalmiba járnak. Hétvégén is most már egyre többen jönnek ki.
3: Mennyi teniszezőt tudhat maga mellett az Egyesület?
0: Körülbelül 100 gyerek játékosunk van, ebből 15-20 versenyzőnk van, 10 aktívan járnak versenyre. Nagy vonalakban a 100 fő az, akik alkalmiba és bérletes szinten jönnek, mint felnőttek.
3: Ezt a nagyon nagy létszámot hogyan tudja kiszolgálni a 6 salakos pálya és a 2 fedett pálya?
0: Jó az időelosztás, úgyhogy a gyerekedzések mellett azért jut a felnőtteknek is idő.
3: Gondolom tábort is szerveztek, mert jön hamarosan a nyári szünet, és hát a teniszezők is rendszeresen táboroztatásra nyújtanak lehetőséget.
0: Egyből az iskola után szokásos edzőtáborra fogunk indítani, ahova csak a teniszezőket várjuk, vagy a visszatérő táborozókat, és július első hetében van lehetősége új gyerekeknek is csatlakozni.
3: Diák Olimpia volt legutóbb, közeljövőben terveztek-e valamiféle versenyt?
0: Picit sűrű nekünk már a kinti időszak, mert jön a selejtező, jön az országos döntő, jön a nyári szünet, és ilyenkor már nem nagyon szoktunk semmi olyan versenyt szervezni a gyerekeknek ebbe az évvégi hajrába. Lehet, hogy még lesz egy családi rendezvény, még képlékeny. Felnőtteknek szokott lenni szezonnyitő, de most idén újraindult a férfi csapat, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy fog időbe beleférni.
1: Heti körkép. A hét eseményeit összefoglaló Heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet.
5: Ez volt a Heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig itt a Paks FM-en.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. Reklám.
7: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
8: Idén már 34-szer rögfészkedt Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
5: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Első ízben találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andris Tibiha ukrán külügyminiszter a svédországi Helsingborgban pénteken. A NATO tagországok külügyminiszteri találkozóján értesült az MTI. Ennek során a felek megállapodtak, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségekről, tájékoztatott az X-en az ukrán diplomácia vezetője. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába pénteken. A Tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanást követően adta hírül az MTI. Az egyetem közleményében azt írta, hogy a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A tűzoltók pénteken délelőtt eloltották a tüzet, a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Paksváros önkormányzatának

0: Folyamatos a toborzás, a készenléti rendőrség határvadász ezredébet tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. A határvadász képzéssel kapcsolatban további tájékoztatás elérhető a www.polisz.hu/szerződéses-határvadász-képzés oldalon. A mai napon pünkösdi búcsút tartanak Medinán. A programok 13 órakor kezdődnek kirakodó vásárral, ahol helyi kézművesek, termelők és vendéglátók várják az érdeklődőket. Emellett a családokat többek között játékstand, medivonat és ugrálóvár is szórakoztatja. A programot 21 órától Batyus Bál zárja a művelődési házban.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Az Ase férfi kosárlabda csapata 77-71-re nyert a Kaposvár ellen hazai pályán szombaton. Ez alapján hétfőn Kaposvárot dől el, hogy kinek a nyakába kerül a bronzérem, mivel a két csapat jelenleg 2-2-es döntetlenre áll a három nyert meccsig tartó párharcban.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most következik a Best of Star. Egy óra egy előadóval, a legnagyobb slágerekkel és ritkán hallott felvételekkel.
2: Zséda, azaz Zsédenyi Adrien, magyar énekesnő, karrierét a Cotton Club Singers egyik tagjaként kezdte, tehát 1994 óta aktív résztvevője a magyar könnyűzenei életnek. Öt lemez után Zséda 2002-ben távozott az együttesből és szólóban folytatta tovább. Első albuma egyből aranylemez lett, dalai azóta állandó részét képezik a rádiók lejátszási listáinak, később a Szeres Most című szappanopera főcímdalát is ő énekelte el, ami hatalmas áttörést jelentett számára. Zséda gyakran rögzít ünnepi, főleg karácsonyi témájú dalokat, sőt egész albumokat is, melyek közül több platina minősítésű is akad, hihetetlenül népszerűek a magyar nagyközönség körében. 2009-ben, addigra már 15 éves pályájának összegzéseképp, Zséda teltházas nagy koncertet adott a budapesti Pap László Sportarénában.

Zsida kellemes fekvésű hangjával, az R&B, a swing és a soul elemeit ötvöző fülbemászó popzenéjével belopta magát közönsége szívébe. Minden évben rögzít új dalokat, karácsonytáján például szinte elmaradhatatlanul kezeskedik a hangulatért egy-egy új, meghitt Zsida klasszikus. A művésznő tavaly decemberben Ünnep című albumának 20 éves jubileumi turnéjára indult, és a rajongók idén is számíthatnak fellépésekre. A mai Best of Star Zsida Somló Tamással közös dalával zárom, ez a 2004-es Vallomás.

0: És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. május 24-én vasárnap 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Testületi ülés lesz Pakson. Videópályázatot hirdetett a kábítószerügyi egyeztető fórum. Természettudományos diákolimpián vett részt a szekszárdi Lakatos Levente. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Paksváros önkormányzatának képviselő testülete május 28-án csütörtökön 13 órától tartja soron következő ülését a Városháza földszinti nagytermében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. Az ülés előtt a Paksváros környezetéért, valamint a Paksváros sportjáért kitüntetés átadására kerül sor, és Nyitrai Gergő harmonika művész ad műsort. A testület többek között a közbiztonság helyzetéről, a 2025-ös költségvetés zárszámadásáról, önkormányzati cégek beszámolóiról és támogatási ügyekről tárgyal. A napirenden zárt ülés keretében közbeszerzési döntések és városi kitüntetések odaítélése is szerepel. Folytatódik az Alzheimer Café előadás sorozat Pakson május 27-én szerdán 17:30-tól a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében. A rendezvényt a Veled is törődünk egyesület szervezi. Az esemény vendége ezúttal Fige Gergely lesz, aki Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban címmel tart előadást. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Természettudományos diákolimpián járt a svédországi Lund városában a szekszárdi Garai János gimnázium 10. osztályos tanulója Lakatos Levente május 2. és 9-e között. Lakatos Levente rádiónknak elmondta, hogy a verseny nem annyira az elméleti felkészültséget, hanem a gyakorlati tudást és a probléma megoldó készséget helyezte előtérbe.
2: Igazából ez egy nagyon barátságos verseny, mert nem az elméleti tudásra fókuszál, tehát amit ugye tudni kell fejből, hanem inkább a probléma megoldó képességre, a logikus gondolkodásra, tehát igazából a fizika mérési gyakorlati részére összpontosít. Ami pedig ugye nem, hát igényel egy bizonyos alapokat, de a versenyen nagy részt megadják az elméletet, és arra kell alapozni a mérést. Hogy mennyit készültem rá, igazából nem túl sokat, mert nem is nagyon lehet készülni erre a versenyre, én úgy gondolom. Inkább úgy készültem, hogy amit meg tudtam találni online, régebbi feladatsorokat vizsgálgattam, hogy milyenek lehetnek majd most, hogy milyen típusú feladatok voltak régebben, és ez alapján így tudtam készülni, meg Erblinger tanár úr segítségével szakirodalom, kicsit utána nézni a dolgoknak, így tudtam készülni a versenyre.
0: Paks FM hírek.
1: Dunaszentgyörgy község önkormányzatának képviselő testülete május 28-án csütörtökön 16 órától testületi ülést tart a polgármesteri hivatal

0: módosítása is. A képviselőtestületi ülés nyilvános. A kábítószerek, drogok használatának veszélyeit és következményeit bemutató videók készítésére kéri az általános iskolák 7.-8. osztályosait, valamint a középiskolásokat a Paksi Rendőrkapitányság, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közös felhívása. A kábítószer ellenes világnap alkalmából meghirdetett pályázat abból indul ki, hogy a kortársaktól származó információkra a fiatalok jobban figyelnek, ezáltal könnyebben valósul meg a cél, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása, a szerhasználat veszélyeinek ismertetése. A névelés elérhetőséggel ellátott minimum 30 másodperces, maximum 1 perces videókat június 10-éig kérik eljuttatni a kábítószer ellenes világnap pakskukac@gmail.com e-mail címre. Az első 3 helyezett értékes jutalomban részesül, melynek átadására 2026. június 15-én kerül sor a kábítószer ellenes világnap programjainak során. Folyamatos a toborzás a készenléti rendőrség határvadász ezredébe, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. A határvadász képzéssel kapcsolatban további tájékoztatás elérhető a www.polisz.hu/szerződéses-határvadász-képzés oldalon. A mai napon pünkösdi búcsút tartanak Medinán. A programok 13 órakor kezdődnek kirakodó vásárral, ahol helyi kézművesek, termelők és vendéglátók várják az érdeklődőket. Emellett a családokat többek között játékstand, medivonat és ugrálóvár is szórakoztatja. A programot 21 órától Batyus Bál zárja a művelődési házban.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
0: Az Ase férfi kosárlabda csapata 77-71-re nyert a Kaposvár ellen hazai pályán szombaton. Ez alapján hétfőn Kaposvárot dől el, hogy kinek a nyakába kerül a bronzérem, mivel a két csapat jelenleg 2-2-es döntetlenre áll a 3 nyert meccsig tartó párharcban. A 2025-ös év U16-os Tolna vármegyei kosárlabdázójává választották a Paksi Pintér Ferenc Ákost, aki az Atomerőmű Sport Egyesület kosarasa. A díjat a Tolna vármegyei kosárlabda szövetség ítélte oda a 9 éve kosárlabdázó játékosnak, aki rádiónknak elmondta, hogy az óvodában az óvónénie figyelt fel a labdajátékára és a labdaérzékére.
2: Óvónéni Miléna néni számolta nekem a labdapattogtatásomat, és igazából ő figyelt föl rám. Nem szólt Kati néninek, de én nem Kati néninél kezdtem kosarazni versenyszerűen, hanem Spíz Judit néninél. Hát szeretnék minél tovább jutni ebben a sportban igazából, amíg lehet. Én fogom csinálni, nagyon szeretem. Nagyon jó lenne NB1-be is akár odaülni a kis padra, mint akár Kékesi Kolos vagy Géringer Gergő.
0: A fiatal játékos jelenlegi edzője Pintér Tamás, aki rádiónknak arról beszélt, hogy minél több sportot próbálnak ki a fiatalok, annál összetettebb lehet később a játékuk egy adott sportágon belül.
3: Jó az, hogyha valaki korán elkezdi, de nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy szerintünk az nagyon jó lenne, ha minél több sportágat ki tudnának próbálni a gyerekek, pontosan azért, mert más dolgokban jobb egy focista, röplabdás, egy boxoló, és minél több sportot kipróbálna, annál komplexebb tudna lenni egy gyerek.
0: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Te tudsz elfogadó lenni olyan helyzetben, amit egyszerűen nem bírsz megérteni, hogy az miért van úgy?
3: Muszáj elfogadónak lenni.
4: Sövegjártó Áron, színművész.
3: Hiszen a helyes sorrend az az, hogy elfogadni és utána megérteni. Ezt mondja a Biblia, ezt mondja Szeneka, ezt mondják a nagy bölcsek is, de én nem tudom ezt csinálni, sajnos tanulom most éppen. Én tipikusan az az ember vagyok, aki előbb meg akarja érteni, és azt a kérdést teszi fel, hogy de miért?
4: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
5: Ha az elfogadásra gondolok, már beindul a gyomorgörcsöm, és veszek egy nagy levegőt, hogy akkor ez most munka. Ezzel küzdenem kell, ezzel feladatom van. És nem tudok rá legyinteni, mert akkor el kell nyomnom valami ellenérzést, valami dühöt, valami ingerültséget, ami ebből a rossz helyzetből fakad. És nekem el kell kezdenem dolgoznom ezen. Nem akarom lenyelni, mert hogyha lenyelem, az nálam betegséget okoz. És nem biztos, hogy egyébként mindent el kell fogadni.
4: Szokol Péter, színművész.
6: Egy ember, ha most ha hülye, akkor hülye. Tehát már elnézést.
2: Igen, igen. És akkor azt elfogadod?
6: Hát akkor elkönyvelem annak, hogy ez bolond.
2: És ez tulajdonképpen ez így egy elfogadás.
6: Ez így egy elfogadás. Rásegítéssel.
2: Hát igen, bár itt is tulajdonképpen megelőzi az elfogadást az, hogy magadban elkönyveled, hogy ez bolond.
6: Igen.
2: Tehát mindenképpen kell valami magyarázat rá, hogy el tud fogadni.
6: Kell, igen, igen.
2: Mert ha normálisnak tűnik az az ember, de furcsán viselkedik, akkor még az úgy még dühítő.
6: Igen.
2: De ha már bolondnak tituláltad, akkor már jó.
6: Igen.
4: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
7: Azt kell nekem az elfogadáshoz megértenem, hogy ő ezen tud változtatni, vagy nem tud változtatni. Hát mert ha tudna változtatni, csak nem akar változtatni, akkor nem fogadom el.
1: Sztár Portré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
8: Paks FM.

0: Box FM. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az is egy nagy kérdés, hogy saját magadat elfogadod-e?
2: Na ez nekem egy sokkal nehezebb.
1: Jaj, de jó kis kanyar ez.
2: Igen.
1: Hát ez
2: reméltem,
1: mindenkinek.
2: Hogy nem futunk bele, de most már mindegy.
1: Már benne vagyunk. Magunkat elfogadjuk-e úgy, ahogy vagyunk, hogy a jó Isten így teremtett, te így vagy jó, de hát közben akarsz változni, de közben így lettél teremtve, de közben akarsz változni, most akkor elfogadod, és azt mondod, hogy jó, én egy ilyen lehetetlen, arrogáns alak vagyok, vagy pedig nem fogadom el, mert akarok változni.
2: Húha.
1: Nem?
2: Hát ugye az ember szeretne megfelelni.
3: Sövegjártó Áron, színművész.
2: A környezetének, a családjának, az elvárásoknak, a jó Istennek is, de a jó Isten valahogy úgy van, szerintem, hogy ő akkor is elfogad, amikor valami hülyeséget csinálok.
1: Hát ez az. És úgy szeret.
2: Igen, úgy szeret, ahogy vagyok.
1: Hát
2: de akkor bennem pedig felvetődik a kérdés, hogy elég jó vagyok-e ahhoz, hogy szeressen, hogy nem kellene valamin változtatni, nem kellene jobban.
1: Hát, de közben így is szeret.
2: Hát ez az. Úgyhogy, na ez a nehéz, hogy magammal elég szigorú vagyok. Talán a jó Isten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is.
3: Szokol Péter, színművész.
4: Én hívő ember vagyok, bár templomban nagyon ritkán járok, de imádkozom minden nap. De sokszor megkérdőjelezem az Isten mi voltját, mert hogyha mégis ennyi tragédia történik, akkor hol a jó Isten?
1: Hát ott
4: fönn, de akkor miért csinálja, hogy ennyi ember szenvedjen?
1: Hát de mi azt nem értjük.
4: Hát ez az. Szeretném megérteni, de ez nagyon magas nekem.
1: Nekem is.
4: Azért kérdezem. Akkor ne is beszéljünk róla.
1: Nem azért, de pont ezért kérdezem, hogy tulajdonképpen megérteni úgy se tudjuk. Nem?
4: Hát nem.
1: Van erre egy bibliai példa, egyszer hallottam, hogy a torony, amikor összedől, rádől egy csomó mindenkire, fiatalra, öregre, mindenkire, meghalnak. És akkor ott kérdezgetik az emberek, hogy most miért dőlt rá? Biztos vétett az apja? Ő vétett? Vagy mi miatt? Biztos valami miatt ezt a büntetést kapta. És tulajdonképpen ott aztán erre nem volt magyarázat, én úgy hallottam ennek az értelmezését, hanem az van leírva a Bibliában, hogy térjetek meg, nem vagytok különbek, mint azok. És ennyi hangzott ott el, tehát, hogy mi is lehetünk volna.
4: De az a sok halott ember között, akire ráesett a torony, biztos, hogy volt, aki hívő volt és megtért.
1: Mindenféle volt. Szerintem pont ezt üzeni ez
4: és
1: az egész.
4: És akkor azoknak miért kellett bűnhődnie?
1: De pont talán az, hogy nem is bűnhődés, hanem egyszerűen én is lehettem volna, vagy te, vagy itt bármelyikünk, ledőlt a torony, meghalt. Vagy te, vagy én, vagy bármelyikünk.
4: Igen, de ha jó Isten létezik, akkor miért zúdít ránk ilyen?
1: Hát azt ő tudja. Mi viszont, akik itt vagyunk, nekünk az a dolgunk, hogy mi viszont térjünk a jó útra. Azt üzeni ez a gondolatmenet. Lehet, hogy legközelebb rám dől rám, és nem azért, mert most éppen valami rosszat csinálok, lehet, hogy rosszat csinálok, de nem azért fog rám dőlni, hanem egyszerűen rám dől. Ő tudja, én nem tudom, te se tudod, és akkor
4: fogadjuk el, hogy
1: hát szerintem is azért hoztam ide ezt a témát, mert tulajdonképpen olyan sokszor egy életen át idegeskedünk olyan dolgokon, amiket nem bírjuk megérteni, hogy ez miért van így, és akkor bosszankodunk, meg megbetegítjük magunkat, ahelyett, hogy békésen elfogadnánk. Meg tudod te tenni ezt a békés elfogadást? Néha.
4: Hát néha, amikor kiderül, hogy semmi beleszólásom nincs.
1: Akkor meg tudod tenni?
4: Hát akkor meg.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Ez a Paks FM.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szöveggyártó Áron, színművész.
2: El tudom-e fogadni azt, ami érthetetlen? A kettő különböző. Az elfogadás az pont az, hogy nem akarom megérteni, hanem azt mondom, hogy oké, okay, ez van. És ugye az előbb beszéltük, hogy a sorrend, a helyes sorrend talán az, hogy elfogadom, és megértem. Uh-huh. Hogyha meg akarom érteni, hogy ez most miért történik, akkor nem tudok elfogadó lenni.
3: Beleőrülni viszont lehet, hogy...
2: Az biztos. Például a gyász is ilyen, nem? Tehát, hogy azt is egyszer csak el kell fogadni, hiszen beleőrülsz, beleőszülsz, és rámegy az egészséged, hogyha nem tudod azt a nehéz helyzetet feldolgozni és elfogadni.
3: És azt például, ha neked kellene menni, elfogadnád, vagy pedig minden áron
2: köszönöm.
3: Akarnál maradni? Komolyan kérdezem.
2: Minden áron akarnék maradni, és ezt én át is éltem. Volt nekem egy gyerekkori súlyos betegségem, amiben papírforma szerint bele kellett volna halni, de ott nem is én akartam annyira, 12 évesen azért még az ember annyira nincs tisztában azzal, hogy most akkor mi az életrendje, viszont a szüleim azok azt mondták, hogy itt nincs mese, itt túl kell élni. És akkor én azt parancsnak vettem, és a lehetetlent meghazudtolva életben maradtam. Szóval van ilyen, amit mondtál, hogy az ember annyira szeretne akár életben maradni, akár egy célt elérni, hogy aztán azt meg is valósítja, még a halállal is szembe mehet talán.
3: Szó szerint tényleg parancsba adták a szülők, hogy
2: igen.
3: Áron, ezt túl fogjuk élni.
2: Igen, így. Sőt, mostani szóval azt mondanánk, hogy vizualizáltuk, azt mondtuk, hogy van egy zsák, abban van a betegség, van egy zsák, abban van az egészség, és a betegséges zsákot töltsük meg, és dobjuk ki. És ugye ez pszichológia ma, de akkor ezt nem tudtuk, vagy lehet, hogy ők tudták, de akkor én ezt lerajzolgattam, és úgy gondoltam rá, és igen, ez egy parancs volt, és hát amit a szülei mondtak, azt teljesíteni kellett.
1: Szokol Péter, színművész.
4: Ha valaki ismerősöm, barátom, rokonom, tehát valami idő előtt meghal, mondjuk fiatalon, akkor azt nagyon nehezen tudom befogadni.
3: Most az jut eszembe, hogy egy édesapa mesélt el egyszer egy olyan történetet, akinek több gyermeke volt, most nem emlékszem, hogy 3, 4 vagy 5 gyermeke, hogy az egyik gyermeke, amikor megszületett a kórházban, akkor nem tudták már hazavinni a gyermeket, mert meghalt a gyermek a kórházban. És ő ment haza, és végig azon gondolkozott, hogy otthon mit mond a többi gyermekének. És aztán azt mondta otthon, hogy elmondta, hogy mi történt, az Úr adta, az Úr visszavette, áldott legyen az Úr neve. Ő ezt mondta, ez egy ige a Bibliából, és így tudtak ők tovább élni.
4: Ez egy ilyen megmagyarázása a dolgoknak. Tehát, hogy elfogadhatóvá válik, ha így veszem. Az Úr adta, az Úr visszavette.
3: És áldott legyen az Úr.
4: Áldott legyen az Úr neve.
3: Nem jobb elfogadni, mint lázadni ellene?
4: De jó, de hát most mindent fogadjak el, vagy hogy mondjam, az olyan megalkuvásnak tűnik.
3: Ha van rossz?
4: Hát nem rossz, de azért csak az ember mindig felháborodik valamin, vagy hőzünk. De most aztán azzal elfogadni, hogy az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen a neve. Tehát mindenre nem lehet ezt mondani.
3: Miért nem?
4: Nem tudom.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Paks FM.
6: Paks FM.

0: Paks FM. Összeköt.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Olyan embereket a hétköznapokban, akiket nem értesz. Valamelyest azért el tudsz fogadni?
3: Na hát ez az a kategória az elfogadásnak, amikor nem biztos, hogy el kell fogadnom.
2: Nem?
3: Nem.
2: Akkor nem fogadod el, hanem?
4: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
3: Megpróbálom távol tartani magam tőle. Tehát nem tudom elfogadni. Én küzdök nagyon sokáig, meg hiszek a kommunikációban, mivel másképp, ha van emberi probléma, azt másképp nem lehet megoldani, csak kommunikációval. De előbb-utóbb, nagyon rettenetesen türelmes ember vagyok, de előbb-utóbb ezt abba szoktam hagyni. Tehát amikor már azt látom, hogy én nyomom az energiát kedvességgel, szép szóval, türelemmel, és hiába nem megy, és az egyik fülénbe, a másikon ki, akkor ezt abba szoktam hagyni, ezt a kommunikációt, és akkor megint magamon kell javítani, hogy az a dühroham, vagy az az a gyomorgörcs, amit érzek, amikor meglátom, az ne jutasson el egy pánikbetegséghez, és nem magamnak okozzak rosszat ezzel.
2: Na és akkor mi a megoldás ilyenkor? Tehát mondjuk megbeszélni vele, nem lehet őt megérteni, nem tudod?
3: Ilyenkor belebújok az ő agyába, és akkor megpróbálom az ő gondolatait megfejteni, hogy miért ilyen. És akkor találok is rá magyarázatokat, de... és meg is próbálom felmenteni már saját magam előtt, miközben az ő személyiségével igen, tárgyalgatok, tehát egy dialóg alakul ki. De ennek ellenére van, akiket nem tudok elfogadni, és akkor egyetlen egy dolgot tudtam kitalálni, hogy egyszerűen elhatárolódom, tehát hogy bezárok, és megszüntetem a kommunikációt, a lehető legminimálisabb szintre csökkentem, és megpróbálok egy olyan védő falat teremteni magamnak, hogy engem ne tudjon bántani, sérteni, dühíteni, ingerülté tenni, és valahogy kizárni az életemből. Tehát vannak olyan emberek, akikkel nem tudok mit kezdeni, de nem nekem kell megváltanom a világot.
2: Nem is. Csak nem ez maga a betegség, amikor valamitől elzárom magam, hogy egyszerűen elhatárolódom attól, nem vagyok képes, hogy nem. Míg hogyha mondjuk megsimítanám, hogy micsoda egy alak vagy te. Egyszerűen hihetetlen. Jaj, legyintenék, és így szeretettel legyintenék rá, akkor pedig feloldódik ez az egész, nincs bennem betegség.
3: Ebben teljesen igazad van, mert ez betegíti az embert, de valakire nem lehet rá legyinteni.
1: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
0: Paks FM. Összeköt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurtakocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurtakocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültestálak a Kurtakocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Bemutatjuk neked a legnagyobb slágereket.
3: Yeah. Lizzo.
4: Harry Styles.
5: Doja Cat.
6: Kid Laroi.
7: I wanna know your name.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az elfogadás az egy nagyon nagy meló, és van, akibe lehet fektetni energiát, vagy amilyen helyzetbe lehet fektetni energiát, és megoldani, elfogadni a magyarázatot, kezelni, és van, akinél meg nem, és akkor ezt abba kell hagyni, és csak azt a védőhálót kell nekem megtalálnom, hogy én hogy nem sírlök, hogy nem betegszem meg, hogyha őt meglátom, és akkor ne forjon fel az agyvizem.
2: Van olyan dolog, amit nem tudsz elfogadni?
3: Az igazságtalanságot és a hálátlanságot.
2: Hálátlanság, tehát ha te valakinek adsz valamit egy helyzetben, és az az ember pedig elfelejti. Sőt.
3: Nem várok hálát.
4: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
3: Csak ugyanúgy, ahogy én magamtól elvárom, hogy minden olyan dologra, akiktől kaptam valamit, azoknak megadom azt a tiszteletet, hogy tudom, hogy kaptam tőlük valakit valamit, amit tovább lendítette. Ezt esetleg elvárom, hogy ez ne forduljon át olyanba, hogy ez teljes mértékben eltűnjön az életéből.
2: De ha mégis elfogadod.
3: Elfogadom, persze.
2: És a másik az igazságtalanság, azt mondod, hát azt is biztos egyébként elfogadod, mert az igazság még nem is a mi kezünkben van, hanem...
3: Ilyen szempontból mindent elfogadunk, csak hogy hogyan fogadjuk el, és mit okoz bennünk ez az elfogadás. Hogy az elfogadás, azt mondom, hogy elfogadom, leülök, megyek tovább, hogy az elfogadás bennem heves érzelmeket vált ki, és ettől én ideges leszek, mentálisan rosszul leszek, nem tudom, örlöm magam sokáig.
1: Van, amiket nem lehet megbocsájtani, meg nem is biztos, hogy kell, ezt majd a Jóisten eldönti odafent.
2: Ő azt mondta nekünk, hogy bocsáss meg, miképpen mi is megbocsátunk. Tehát azt kellene csinálnunk, hogy...
1: Igen, valamilyen bocsánat. Szinten meg kell, hogy bocsássak, mert máskülönben elburjázik a gyűlölet, olyan, mint egy rózsatövis, hogyha megszúr, hogyha belemegy egy tüske az ujjadba, és nem szedett ki, akkor az elkezd gennyesedni, és ha valamilyen tüske éppen a megszúrta az ujjacskámat, akkor nagyon figyelek arra, hogy azt minél előbb eltávolítsam.
0: Sztárportré. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Paks FM.

0: Max FM. Összekött.
1: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Az a kép jut eszembe, hogy tulajdonképpen olyan, mintha minden ember, aki itt életben van, színpadon állna folyamatosan a jóisten előtt. Nem? Jól kell szerepelni a lehető legjobban, mert mindig nézve vagyunk.
3: Hát vagy a lehető legjobban, vagy csak létezni. Ugye talán ő azt gondolja, hogy csak létezz, csak élvezd az életet. Szabadon, akkor is szeretlek, mikor bukdácsolsz, és nem tudod a szöveget, és elfelejted, és rossz jelenetbe mész be, akkor is szeretlek.
4: Szöveggyártó Áron, színművész.
3: De mi magunkkal, vagy csak saját magamat hozom fel példakép, én azért szigorúbb vagyok ennél, tehát nehezen tudok magamnak megbocsájtani.
2: Én is nehezen tudok megbocsátani, de szerintem vagyunk még ezzel egy páran így.
3: Igen, csak érdekes, hogy én mondjuk neked, vagy bárki másnak sokkal könnyebben megbocsájtok, mint magamnak. Ez is érdekes, hogy miért van.
2: Hát de jól van ez talán így, mert ha ez nem lenne, hanem megbocsátanál mindent magadnak, akkor lehet, hogy egy szemét alak lennél ott áll, nem? Mert
3: azt mondod,
2: minden, mit számít az?
3: Nagyon érdekes, mert én egész életemben így éltem, ahogy te most mondod, hogy menni előre, és csinálni, és akarni, és tenni, és jobb lenni, és ha tegnap 10 volt, akkor ma 15, ha 15, akkor 20, és most pont egy olyan időszakomat élem, hogy megpróbálom ezeket kicsit engedni, nem olyan szigorúnak lenni magammal. Talán a jóisten, hogyha már így behoztuk őt a beszélgetésbe, ő szerintem sokkal elfogadóbb velem szemben is. Úgyhogy lehetne tőle tanulni és azt mondani, hogy Áron, legyél magaddal elégedettebb. Dolgozom rajta. Akkor is szeretlek, akkor bukdácsolsz. Akkor is szeretlek, akkor bukdácsolsz. Akkor is szeretlek, akkor bukdácsolsz.
1: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Fivel. Szakszefem. Összeköt. Reklám.
1: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márkakereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Lemondott Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének igazgatója pénteken értesült az MTI. A szövetségi hírszerző szerveket tömörítő Nemzeti Hírszerzés vezetője családi okokkal indokolta távozását. Elhatározását Donald Trump elnökkel szintén pénteken közölte. A döntés hátterében férjének betegsége áll, a csontrák egy rendkívül ritka fajtája, amelyet a közelmúltban diagnosztizáltak. Derül ki Tulsi Gabbard hivatalos lemondó leveléből, amelyben azt is közölte, hogy június 30-án távozik a hírszerzési vezetői tisztségből. A Rosatom delegációja részt vett a gyors neutronos reaktorokról és zárt üzemanyagciklusokról szóló FR26 nemzetközi konferencián, melyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség rendezett meg Pekingben május 18-a és 21-e között. A vállalat szakemberei bemutatták az orosz negyedik generációs atomenergetikai fejlesztéseket, köztük a BN-1200M gyors neutronos reaktort és a Brestot 300 projektet, valamint egy innovatív multimédiás makettet is kiállítottak a zárt nukleáris üzemanyagciklusról. A konferencia célja a gyors neutronos technológiák fejlesztésének és a nemzetközi együttműködés erősítésének elősegítése volt. Folytatódik az Alzheimer Café előadás sorozat Pakson május 27-én szerdán 16:30-tól a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében. A rendezvényt a Veled is törődünk egyesület szervezi. Az esemény vendége ezúttal Fige Gergely lesz, aki Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban címmel tart előadást. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Természettudományos diákolimpián járt a svédországi Lund városában a Szekszárdi Garai János Gimnázium 10. osztályos tanulója Lakatos Levente május 2-a és 9-e között. Lakatos Levente rádiónknak elmondta, hogy a verseny nem annyira az elméleti felkészültséget, hanem a gyakorlati tudást és a probléma megoldó készséget helyezte előtérbe.
4: Igazából ez egy nagyon barátságos verseny, mert nem az elméleti tudásra fókuszál, tehát amit ugye tudni kell fejből, hanem inkább a probléma megoldó képességre, a logikus gondolkodásra,

0: milyen típusú feladatok voltak régebben, és ez alapján így tudtam készülni, meg Eblinger tanár úr segítségével szakirodalom, kicsit utána nézni a dolgoknak, így tudtam készülni a versenyre.
1: A mai napon pünkösdi búcsút tartanak Medinán. A programok 13 órakor kezdődnek kirakodó vásárral, ahol helyi kézművesek, termelők és vendéglátók várják az érdeklődőket. Emellett a családokat többek között játékstand, medivonat és ugrálóvár is szórakoztatja. A programot 21 órától Batyus Bál zárja a művelődési házban.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

14 óra 8 perc a Marshmallow és Ellie Goulding-tól szólt a Save My Life. A mikrofonnál Strasser Abner van egészen este 6 óráig, én hozom a zenéket és az érdekességeket. Például ma van Bob Dylan születésnapja és az első Morse távíró üzenet évfordulója.

0: Álljunk össze, kis csaj, mint az LGT.
1: Halott pénztől szólt az, annyi mindent szerettem még. Ma május 24-e vasárnap van, és ma született Bob Dylan, aki nem csak zenész, hanem gyakorlatilag egy élő kulturális jelenség. Kevés olyan előadó van a világon, akinek a hatása egyszerre érződik a zenében, az irodalomban, és még a társadalmi gondolkozásban is. 60-as években ő volt az egyik legismertebb hangja annak a generációnak, amelyik elkezdett nyíltan beszélni háborúról, szabadságról, társadalmi problémákról. Olyan dalokat írt, amelyeket az emberek nem csak hallgattak, hanem szinte idézetként használtak. És ami külön érdekes vele kapcsolatban, amikor a karrierje elején akusztikus folk zenét játszott, a közönség imádta ezért, aztán egyszer csak elektromos gitárral állt színpadra, ami akkoriban szinte árulásnak számított a folk rajongók szemében. Koncerteken kifütyülték, lehurrogták, sokan azt mondták, teljesen tönkretette saját karrierjét, ma pedig pontosan ezt a váltást tartják a modern könnyűzene egyik legfontosabb pillanatának. Rengeteg zenész, rock, pop vagy alternatív előadó erre a korszakra hivatkozik inspirációként. Talán ez az egész történet azért érdekes, mert jól mutatja az igazán nagy újításokat először sokszor nem értik, vagy nem szeretik az emberek. Csak évekkel később derült ki, hogy valójában valami teljesen újat indítottak el. És hát innen már adja is magát a folytatás, jöjjön egy dal attól az embertől, aki többször is teljesen újraírta a könnyű zene szabályait. Ma 85 éves Bob Dylan, ez pedig az egyik legismertebb klasszikusa, Knockin' on Heaven's Door.

Okay. Robi Schuster és James Blunt-tól szólt az OK 2017-ből, most pedig ugorjunk vissza 1844-be, amikor is ezen a napon küldték el az első hivatalos távíró üzenetet Samuel Morse rendszerén keresztül. Az üzenet így szólt: What had God thought? Vagyis magyarul nagyjából mit alkotott Isten? Ma ez talán nem hangzik különösebben izgalmasnak, de akkoriban az egészen elképesztő technológiai áttörés volt, addig az információ csak olyan gyorsan tudott haladni, amilyen gyorsan az emberek egy ló vagy egy hajó vitte. A távíró viszont először tette lehetővé, hogy az üzenet szinte azonnal eljusson két távoli pont között. És érdekes belegondolni, ez volt tulajdonképp az internet egyik nagyon korai őse. A Morse kód lett az első olyan rendszer, ahol az emberek jeleket küldtek egymásnak nagy távolságra elektromos hálózaton keresztül. Akkoriban sokan konkrétan varázslatnak tartották ezt az egészet. Az újságok úgy írtak róla, mint valami felfoghatatlan csodáról. Ma meg már ott tartunk, hogy ha 3 másodpercig tölt egy üzenet a telefonon, már idegesek leszünk. És valahol ezt mutatja meg igazán, mennyire elképesztő tempóban fejlődik a technológia az elmúlt alig 180 évben. Az első Morse üzenettől eljutottunk odáig, hogy élő videót közvetítünk a világ egyik felére egy telefonról a zsebünkből. Jelenleg a rádiót is tudjuk a mobiltelefonunkról, és bárhonnan hallgatni a világ egyik pontjáról a másik pontjából. Szóval is most Amy Melly-től az I Am

0: slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Első ízben találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andris Tibiha ukrán külügyminiszter a svédországi Helsingborgban pénteken. A NATO tagországok külügyminiszteri találkozóján értesült az MTI. Ennek során a felek megállapodtak, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségekről, tájékoztatott az X-en az ukrán diplomácia vezetője. Stabilannak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába pénteken. A Tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanást követően adta hírül az MTI. Az egyetem közleményében azt írta, hogy a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A tűzoltók pénteken délelőtt eloltották a tüzet, a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Paksváros önkormányzatának képviselő testülete május 28-án csütörtökön 13 órától tartja soron következő ülését a Városháza földszinti nagy termében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. Az ülés előtt a Paksváros környezetéért, valamint a Paksváros sportjáért kitüntetés átadására kerül sor, és Nyitrai Gergő harmonika művész ad műsort. A testület többek között a közbiztonság helyzetéről, a 2025-ös költségvetés zárszámadásáról, önkormányzati cégek beszámolóiról és támogatási ügyekről tárgyal. A napirenden zárt ülés keretében közbeszerzési döntések és városi kitüntetések odaítélése is szerepel. Folyamatos a toborzás a készenléti rendőrség határvadász ezredébe, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. A határvadász képzéssel kapcsolatban további tájékoztatás elérhető a www.polisz.hu/szerződéses-határvadász-képzés oldalon. A mai napon pünkösdi búcsút tartanak Medinán. A programok 13 órakor kezdődnek kirakodó vásárral, ahol helyi kézművesek, termelők és vendéglátók várják az érdeklődőket. Emellett a családokat többek között játékstand, medivonat és ugrálóvár is szórakoztat.

pokshfm.hu-n vagy a Pokshfm mobil applikációján. Pokshfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pokshfm slágereivel. Pokshfm. Összekötünk.

Sziasztok, Tóth Szolt, az I Follow Rivers. 3 óra után járunk, jelenleg 27 fokot mérünk itt a stúdiónál. Nagyon meleg vasárnap délutánk van, így május végén. Ebben az órában megnézzük, hogy milyen programok és program lehetőségeink lesznek a következő héten, és még a mai nap folyamán, illetve azt, hogy akár napi 5 perc mozgás milyen hatással van a szervezetünkre. Zenében meg nincs megállás, jön Regan Lili és Chris Willis.

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Továbbra is tart a Pünkösd Kalocsán, május 24-én, vagyis ma koncert lesz 16 órától. Fellépnek a Tónai Ifjúsági Fúvószenekar, a Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar és a Kalocsai Fúvószenekar. A helyszín Kalocsán az Érsekkerti Szabadtéri Színpad lesz. A Pünkösd, akkor Szekszárdon pedig tart továbbra is a Pünkösdi Fesztivál május 22 és 25-e között különböző programokkal és koncertekkel várják a kilátogatókat. Fogton és Kalocsán május 23 és 24-én, szóval a mai nap folyamán még tart a Legendák a levegőben által bemutatott repülőnap Fogton és Kalocsán. A belépés díjtalan. Május 27-én szerdán előadást tartanak Pakson, Altermei Café Paks, 16 óra 30-tól a polgármesteri hivatal nagy termében. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Május 27-én stand-up lesz Pakson. A Duma Színház bemutatja Fejben dől eld Kőhalmi Zoltán önálló estjét szerdán 18 órától a Csengédénes Kulturális Központban. Szerdán 17 órától 18.30-ig megint megrendezik a paksi kosár termelői és kézműves piacát Pakson a piac téren. Május 29-én pénteken kiállítás lesz Tolnán. Komjáthy Tamásné, Horváth Ágnes szövőnépi iparművész kiállításának megnyitója 17 órakor kezdődik pénteken, helyszín a Tolnai Művelődési Központ. Május 30-án Pakson lesz koncert, a Silent Zone Bill After koncert a Chiliben 20 óra 30-tól kezdődik. Szombaton gyereknap lesz Pakson, sok programmal várják a kilátogatókat az ASE sporttelepen. Bölcskén május 30-án boros kalandozás lesz a Bölcskei Pincefalóban, borongolás. 5 kóstolópont, pontonként 3 bor és borkorcsolyák minden helyszínen, kezdés 13 órától. És hogyha Bölcske, akkor ma is játszik a Bölcskei mozi. 16 órától a Bori, a mozi film, animációs filmet játszák a Rákóczi Filmszínházban. 18 órától a Mandalóri és Grogu akció skifi filmet lehet megtekinteni, 20 óra 30-tól pedig a Hogyan kaszálj nagyot dráma vígjátékot lehet megtekinteni.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

Mark Ronson-tól és Jebától szólt a Don't Leave Me Lonely 2019-ből. Ma pedig olyan szép napunk van, hogy nem lehet nem kimenni és élvezni a napsütést és ezt a szép tavaszi időt. És van egy jó hír is azoknak, akik mindig azt mondják, hogy nincs idejük sportolni. Egy friss kutatás szerint napi akár 5 perc intenzív mozgás is komoly pozitív hatással lehet az egészségre. És itt tényleg 5 percről beszélünk, nem egy másfél órás edzésről. A kutatók szerint már az is sokat számíthat, ha rövid időre rendesen megemelkedik a pulzusunk, például egy gyors lépcsőzés, egy rövid sprint, intenzív biciklizés, vagy bármi olyan mozgás, amitől tényleg kifullad az ember. A vizsgálatok szerint azoknál, akik rendszeresen beiktatnak ilyen rövid, de intenzív mozgást, alacsonyabb lehet a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, és általában jobb egészségügyi mutatókat mértek náluk. És ami ebben talán a legérdekesebb, hogy sok ember fejében még mindig az él, hogy sportolni csak úgy érdemes, ha órákat töltünk edzőteremben, pedig úgy tűnik a szervezet már néhány perc mozgást is meghálál. Persze ez nem azt jelenti, hogy 5 perc után kész az olimpiai forma, de arra nagyon jól emlékeztető, hogy semmi és a kevés között is óriási különbség van. Szóval lehet, hogy néha tényleg elég annyi is, hogy az ember nem liftet használ, hanem lépcsőt, és már tett valamit a saját magáért és az egészségéért. Én annyit tehetek értetek, hogy miközben ti most lenyomtok egy rövid sprintet, vagy felfuttok a 10-re, addig én adok egy kis hangulatot, jön ez is a Pick Up.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültestálak a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most.
2: When the beat kicks in.
3: Ed Sheeran.
4: Drake. Justin Bieber.
5: Hey, I'm Adele.
6: Chainsmokers.
0: És most. Vissza.

0: A Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Lemondott Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének igazgatója pénteken értesült az MTI. A szövetségi hírszerző szerveket tömörítő Nemzeti Hírszerzés vezetője családi okokkal indokolta távozását. Elhatározását Donald Trump elnökkel szintén pénteken közölte. A döntés hátterében férjének betegsége áll, a csontrák egy rendkívül ritka fajtája, amelyet a közelmúltban diagnosztizáltak. Derül ki Tulsi Gabbard hivatalos lemondó leveléből, amelyben azt is közölte, hogy június 30-án távozik a hírszerzési vezetői tisztségből. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én adta hírül az MTI. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Folytatódik az Alzheimer Café előadás sorozat Pakson május 27-én szerdán fél öttől a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy termében. A rendezvényt a Veled is törődünk egyesület szervezi. Az esemény vendége ezúttal Fige Gergely lesz, aki Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban címmel tart előadást. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Természettudományos diákolimpián járt a svédországi Lund városában a Szekszárdi Garai János Gimnázium 10. osztályos tanulója Lakatos Levente május 2-a és 9-e között. Lakatos Levente rádiónknak elmondta, hogy a verseny nem annyira az elméleti felkészültséget, hanem a gyakorlati tudást és a probléma megoldó készséget helyezte előtérbe.
4: Igazából ez egy nagyon barátságos verseny, mert nem az elméleti tudásra fókuszál, tehát amit ugye tudni kell fejből, hanem inkább a probléma megoldó képességre, a logikus gondolkodásra, tehát igazából a fizika mérési gyakorlati részére összpontosít. Ami pedig ugye nem, hát igényel egy bizonyos alapokat, de a versenyen nagy részt megadják az elméletet, és arra kell alapozni a mérést. Hogy mennyit készültem rá, igazából nem túl sokat, mert nem is nagyon lehet készülni erre a versenyre, én úgy gondolom. Inkább úgy készültem, hogy amit meg tudtam találni online, régebbi feladatsorokat vizsgálgattam, hogy milyenek lehetnek majd most, hogy milyen típusú feladatok voltak régebben, és ez alapján így tudtam készülni, meg Elblinger tanár úr segítségével szakirodalom, kicsit utána nézni a dolgoknak, így tudtam készülni a versenyre.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Szigalától és Jacksonitől szólt a Riptide. 16 óra 5 perc van, ebben az órában pedig beszélünk egy kicsit az innovációkról és a versenyekről, illetve hogy milyen új táborok alakulnak ki, nem olyanok, mint amilyen régen gyerekkorunkban voltunk, hanem digitális detox táborok. De lesz ennek jó oldala is, hiszen a diákok nem biztos, hogy mindig a rossz oldalát fogják meg az internetnek, hanem akár versenyekre is viszik a tudásukat és fejlesztik. Most folytassuk Sabrina Carpenterrel és a Tésztel.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Fox FM.

0: Watermelon Sugar.
1: Harry Styles-től szólt a Watermelon Sugar. 2020-ból ez egy nagyon nagy sláger volt akkor, és még ma is nagyon jól esik, kis nyári hangulatot hoz a napjainkba. És miközben sokan azt mondják, hogy a mai fiatalok csak a telefon és a közösségi média érdekli, közben magyar középiskolások és egyetemisták sorra érnek el komoly sikereket nemzetközi innovációs versenyeken. Az elmúlt időszakban több magyar csapat is díjakat nyert külföldi tudományos és technológiai megmérettetéseken. Volt köztük környezetvédelmi fejlesztés, egészségügyi projekt, mesterséges intelligenciával kapcsolatos ötlet és fenntarthatósági megoldás is. És ami ezekben igazán érdekes, hogy nem elméleti dolgokról van szó, sok esetben olyan problémákra keresnek megoldást, amelyek a mindennapi életben is fontosak lehetnek, például víztisztítás, energiatakarékosság vagy egészségmegőrzés. Ráadásul ezek a projektek sokszor nem hatalmas laborokban készülnek, hanem iskolai műhelyekben, garázsokban vagy otthoni számítógépeken. Ez pedig jól mutatja, hogy ma már egy jó ötlet és kitartás néha többet számít, mint a drága háttér. Talán hajlamosak vagyunk néha alábecsülni a mai generációt, közben pedig könnyen lehet, hogy a következő nagy magyar találmány vagy startup éppen most készül valahol egy gimnáziumi nagyteremben. És az is biztos, hogy jó látni magyar fiatalokat, nemzetközi szintéren is egyre többször hallják a hangjukat, és tudomány és innováció világában is jártasak lesznek. Most vissza a zenékhez, jöjjön House-tól, I won't forget you.

Maxwell-től is Ingra szótól szóltam More Than You Know 2017-ből, és hogyha lassan jön a nyár, akkor jönnek a táborok, és egyre népszerűbbek világszerte az úgynevezett digitális detox táborok. Ezek olyan helyek, ahol az emberek önként leadják a telefonjukat néhány napra, és teljesen elszakadnak az online világtól. Nincs közösségi média, nincs e-mail, nincs folyamatos pittyegés és értesítés. Elsőre ez talán pihentetően hangzik, a beszámolók szerint viszont az első egy-két nap sok embernek kifejezetten nehéz. Sokan automatikusan nyúlnak a zsebükhöz, mintha ott lenne a telefonuk. Mások arról beszélnek, hogy furcsa érzés, amikor nem tudják azonnal megnézni az időjárást, az üzeneteiket, vagy azt, hogy mi történik a világban. Aztán pár nap után általában történik valami érdekes. Az emberek többsége nyugodtabbnak érzi magát, jobban alszik, és sokan azt mondják, hogy hosszú idő után először tudtak igazán figyelni egy beszélgetésre, vagy akár csak nyugodtan üldögélni anélkül, hogy rögtön a telefonjuk után nyúltak volna. És talán ez az egész azért érdekes, mert nagyon jól mutatja, mennyire megváltozott az életünk az elmúlt 10-15 évben. Ma már teljesen természetes, hogy folyamatosan online vagyunk. Régen, ha valaki nem válaszolt egy üzenetre órákig, az normális volt. Ma meg már sokan 5 perc után aggódnak, vagy idegesek lesznek. Lehet, hogy digitális detox nem mindenkinek jó, de az biztos, hogy egyre többen érzik úgy, néha szükség lenne egy kis csendre, vagy offline világra is. Csendet én nektek nem biztosítok, de hangulatot igen, jön a Jonas Brothers-től a Sucker.

0: Paks FM slágereivel. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
1: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

Budapest. Június 3! A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu. Reklámot hallottatok.

0: Számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Paksi atomerőmű. Energia értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Első ízben találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andris Tibiha ukrán külügyminiszter a svédországi Helsingborgban pénteken. A NATO tagországok külügyminiszteri találkozóján értesült az MTI. Ennek során a felek megállapodtak, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségekről, tájékoztatott az X-en az ukrán diplomácia vezetője. A Rosatom delegációja részt vett a gyors neutronos reaktorokról és zárt üzemanyagciklusokról szóló FR26 nemzetközi konferencián, melyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség rendezett meg Pekingben május 18-a és 21-e között. A vállalat szakemberei bemutatták az orosz negyedik generációs atomenergetikai fejlesztéseket, köztük a BN-1200M gyors neutronos reaktort és a Brestot 300 projektet, valamint egy innovatív multimédiás makettet is kiállítottak a zárt nukleáris üzemanyagciklusról. A konferencia célja a gyors neutronos technológiák fejlesztésének és a nemzetközi együttműködés erősítésének elősegítése volt. Paksváros önkormányzatának képviselő testülete május 28-án csütörtökön 13 órától tartja soron következő ülését a Városháza földszinti nagytermében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. Az ülés előtt a Paksváros környezetéért, valamint a Paksváros sportjáért kitüntetés átadására kerül sor, és Nyitrai Gergő harmonika művész ad műsort. A testület többek között a közbiztonság helyzetéről, a 2025-ös költségvetés zárszámadásáról, önkormányzati cégek beszámolóiról és támogatási ügyekről tárgyal. A napirenden zárt ülés keretében közbeszerzési döntések és városi kitüntetések odaítélése is szerepel. A mai napon pünkösdi búcsút tartanak Medinán. A programok 13 órakor kezdődnek kirakodó vásárral, ahol helyi kézművesek, termelők és vendéglátók várják az érdeklődőket. Emellett a családokat többek között játékstand, medivonat és ugrálóvár is szórakoztatja. A programot 21 órától Batyus Bál zárja a művelődési házban. A kábítószerek, drogok használatának veszélyeit és következményeit bemutató videók készítésére kéri az általános iskolák 7.-8. osztályosait, valamint a középiskolásokat a Paksi Rendőrkapitányság, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közös felhívása. A kábítószerellenes világnap alkalmából meghirdetett pályázat abból indul ki, hogy a kortársaktól származó információkra a fiatalok jobban figyelnek, ezáltal könnyebben valósul meg a cél, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása, szerhasználat veszélyeinek ismertetése. A névvel és elérhetőséggel ellátott minimum 30 másodperces, maximum 1 perces videókat június 10-éig kérik eljuttatni a kábítószerellenes világnap pakskukac@gmail.com e-mail címre. Az első 3 helyezett értékes jutalomban részesül, melynek átadására 2026. június 15-én kerül sor a kábítószerellenes világnap programjainak során.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

17 óra, 6 perc van, Mr. Beltől szólt az It's not right, but it's okay. Megnézzük, hogy milyen időjárásra lehet számítani a jövő héten, és arról is szót ejtünk, hogy a mai világban az emberek fejben már alig tudják egy-két ember, egy-két családtagjuknak a telefonszámát fejből, és hogy miért is lehet ez. Most pedig folytassuk Bruno Mars-szal és az I Just Might-tal.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: Hétfőn folytatódik a napos idő, az időnként megjelenő felhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat, a reggeli órákban pedig északkeletre sodródhat be némi csapadék, az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunán túlon és északkeleten helyenként erős lökések, hajnalban 8 és 17 fok között, délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden csak nem zavartalan napsütésben az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délután a 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, az északi és északnyugati, illetve nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés, ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

Offenbach szólt a Be Mine 2016-ból, és egy újabb felmérés szerint a legtöbb ember ma már alig tud telefonszámot fejből, általában 2-3 szám marad meg a fejükben, miközben 20-30 éve teljesen természetes volt, hogy az emberek akár tucatnyi telefonszámot is emlékezetből tárcsáztak. És igazából ez nem azért van, mert butábbak lettünk, egyszerűen az agyunk alkalmazkodik a technológiához. Amit a telefon eltárol helyettünk, azt már nem érezzük fontosnak megjegyezni. Régen az emberek kívülről tudták a család, a barátok, a munkahely számát, mert muszáj volt. Ma már elég egy név a kontaktlistában, és már indítjuk is a hívást. Kicsit olyan ez, mint a GPS használata. Nagyon kényelmes, de közben sokan már nehezebben tájékozódnak nélküle, vagy mint amikor a számológép miatt egyre ritkábban számolunk fejben. A technológia rengeteget segít nekünk, csak közben bizonyos képességeink lassan elkopnak, mert egyszerűen nincs rájuk szükség a mindennapokban. És ilyenkor mindig érdemes feltenni a kérdést, vajon 10-20 év múlva mi lesz az, amit ma még teljesen természetes emberi képességnek gondolunk, de addigra már a telefon vagy a mesterséges intelligencia csinál majd helyettünk. Ez legyen a jövő kérdése, mi most zenéjünk? Jön Benson Boone és a Sorry I'm Here For Someone Else.

0: szigetem, muszáj lesz lépnem, érzem, hogy végem.
1: Érezzétek a jó zenét! Egész nap! Egész nap!
2: Egész nap!
1: Box FM. Érezzétek a jó zenét!

Topic zárja az 5 óránkat és a Why Do You Lie To Me. Így ezzel én el is búcsúzom, az elmúlt 4 óra műsorvezetőjét hallották, Strasser Ábnert. Mindenkinek kellemes vasárnap és hosszú hétvégét kívánok. A holnapi nap folyamán engem újra hallhatnak, délelőtt folyamán. Mindenkinek kellemes vasárnap délutánt és jó rádiózást, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72. Friss ajánlatunk pünkösdi lakomák, gazdag sültes tálak a Kurta Kocsmában. Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Lemondott Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének igazgatója pénteken értesült az MTI. A szövetségi hírszerző szerveket tömörítő Nemzeti Hírszerzés vezetője családi okokkal indokolta távozását. Elhatározását Donald Trump elnökkel szintén pénteken közölte. A döntés hátterében férjének betegsége áll, a csontrák egy rendkívül ritka fajtája, amelyet a közelmúltban diagnosztizáltak. Derül ki Tulsi Gabbard hivatalos lemondó leveléből, amelyben azt is közölte, hogy június 30-án távozik a hírszerzési vezetői tisztségből. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába pénteken. A tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanást követően adta hírül az MTI. Az egyetem közleményében azt írta, hogy a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul. A MOL Petrol Kémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A tűzoltók pénteken délelőtt eloltották a tüzet, a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Folytatódik az Alzheimer Café előadás sorozat Pakson május 27-én szerdán 16:30-tól a Paksi Polgármesteri Hivatal nagytermében. A rendezvényt a Veled is törődünk egyesület szervezi. Az esemény vendége ezúttal Fige Gergely lesz, aki Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban címmel tart előadást. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Folyamatos a toborzás, a készenléti rendőrség határvadász ezredébe tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. A határvadász képzéssel kapcsolatban további tájékoztatás elérhető a www.polisz.hu/szerződéses-határvadász-képzés oldalon. Dunaszentgyörgy község önkormányzatának képviselő testülete május 28-án csütörtökön 16 órától testületi ülést tart a polgármesteri hivatal üléstermében, adta hírül a település a közösségi oldalán. A testület többek között a mini bölcsöde 2026. évi munkatervét, a 2025. évi belső ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést tárgyalja. Napirendre kerülnek továbbá a testvértelepülési kapcsolatok, a civil támogatási kérelmek és az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása is. A képviselőtestületi ülés nyilvános.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
3: Az Ase férfi kosárlabda csapata 77-71-re nyert a Kaposvár ellen hazai pályán szombaton. Ez alapján hétfőn Kaposvárot dől el, hogy kinek a nyakába kerül a bronzérem, mivel a két csapat jelenleg 2-2-es döntetlenre áll a három nyert meccsig tartó párharcban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsor Shazam termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM, összeköt.

0: Your husband is coming.
1: Fox FM. Összekötő.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Első ízben találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andris Tibiha ukrán külügyminiszter a svédországi Helsingborgban pénteken. A NATO tagországok külügyminiszteri találkozóján értesült az MTI. Ennek során a felek megállapodtak, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségekről, tájékoztatott az X-en az ukrán diplomácia vezetője. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én adta hírül az MTI. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Paksváros önkormányzatának képviselő testülete május 28-án csütörtökön 13 órától tartja soron következő ülését a Városháza földszinti nagy termében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. Az ülés előtt a Paksváros környezetéért, valamint a Paksváros sportjáért kitüntetés átadására kerül sor, és Nyitrai Gergő harmonika művész ad műsort. A testület többek között a közbiztonság helyzetéről, a 2025-ös költségvetés zárszámadásáról, önkormányzati cégek beszámolóiról és támogatási ügyekről tárgyal. A napirenden zárt ülés keretében közbeszerzési döntések és városi kitüntetések odaítélése is szerepel. A mai napon pünkösdi búcsút tartanak Medinán. A programok 13 órakor kezdődnek kirakodó vásárral, ahol helyi kézművesek, termelők és vendéglátók várják az érdeklődőket. Emellett a családokat többek között játékstand, medivonat és ugrálóvár is szórakoztatja. A programot 21 órától Batyus Bál zárja a művelődési házban.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: A 2025-ös év U16-os Tolna vármegyei kosárlabdázójává választották a paksi Pintér Ferenc Ákost, aki az Atomerőmű Sport Egyesület kosarasa. A díjat a Tolna vármegyei kosárlabda szövetség ítélte oda a 9 éve kosárlabdázó játékosnak, aki rádiónknak elmondta, hogy az óvodában az óvónénie figyelt fel a labdajátékára és a labdaérzékére.
2: Ó, néni, Miléna néni számolta nekem a labdapattogtatásomat, és igazából ő figyelt föl rám. Nem szólt Kati néninek, de én nem Kati néninél kezdtem kosarazni versenyszerűen, hanem Spíz Judit néninél. Hát szeretnék minél tovább jutni ebben a sportban igazából, amíg lehet. Én fogom csinálni, nagyon szeretem. Nagyon jó lenne NB1-be is akár odaülni a kis padra, mint akár Kékesi Kolos vagy Géringer Gergő.
1: A fiatal játékos jelenlegi edzője Pintér Tamás, aki rádiónknak arról beszélt, hogy minél több sportot próbálnak ki a fiatalok, annál összetettebb lehet később a játékuk egy adott sportágon belül.
3: Jó az, hogyha valaki korán elkezdi, de nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy szerintünk az nagyon jó lenne, ha minél több sportágat ki tudnának próbálni a gyerekek, pontosan azért, mert más dolgokban jobb egy focista, röplabdás, egy boxoló, és minél több sportot kipróbálna, annál komplexebb tudna lenni egy gyerek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

0: Hallgatom az autóban.
1: Összekö.
2: Nagyon szeretem.
3: Box FM.

0: mindjárt folytatjuk a Heti Körkép című helyi hírösszefoglaló magazinunkkal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Lemondott Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének igazgatója pénteken értesült az MTI. A szövetségi hírszerző szerveket tömörítő Nemzeti Hírszerzés vezetője családi okokkal indokolta távozását. Elhatározását Donald Trump elnökkel szintén pénteken közölte. A döntés hátterében férjének betegsége áll, a csontrák egy rendkívül ritka fajtája, amelyet a közelmúltban diagnosztizáltak. Derül ki Tulsi Gabbard hivatalos lemondó leveléből, amelyben azt is közölte, hogy június 30-án távozik a hírszerzési vezetői tisztségből. A Rosatom delegációja részt vett a gyors neutronos reaktorokról és zárt üzemanyagciklusokról szóló FR26 nemzetközi konferencián, melyet a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség rendezett meg Pekingben május 18-a és 21-e között. A vállalat szakemberei bemutatták az orosz negyedik generációs atomenergetikai fejlesztéseket, köztük a BN-1200M gyors neutronos reaktort és a Brestot 300 projektet, valamint egy innovatív multimédiás makettet is kiállítottak a zárt nukleáris üzemanyagciklusról. A konferencia célja a gyors neutronos technológiák fejlesztésének és a nemzetközi együttműködés erősítésének elősegítése volt. Folytatódik az Alzheimer Café előadás sorozat Pakson május 27-én szerdán fél öttől a paksi polgármesteri hivatal nagy termében. A rendezvényt a Veled is törődünk egyesület szervezi. Az esemény vendége ezúttal Fige Gergely lesz, aki Hogyan őrizzük meg szellemi frissességünket az időskorban címmel tart előadást. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Természettudományos diákolimpián járt a svédországi Lund városában a Szekszárdi Garai János Gimnázium 10. osztályos tanulója Lakatos Levente május 2. és 9-e között. Lakatos Levente rádiónknak elmondta, hogy a verseny nem annyira az elméleti felkészültséget, hanem a gyakorlati tudást és a probléma megoldó készséget helyezte előtérbe.
2: Igazából ez egy nagyon barátságos verseny, mert nem az elméleti tudásra fókuszál, tehát amit ugye tudni kell fejből, hanem inkább a probléma megoldó képességre, a logikus gondolkodásra, tehát igazából a fizika mérési gyakorlati részére összpontosít. Ami pedig ugye nem, hát igényel egy bizonyos alapokat, de a versenyen nagy részt megadják az elméletet, és arra kell alapozni a mérést. Hogy mennyit készültem rá, igazából nem túl sokat, mert nem is nagyon lehet készülni erre a versenyre, én úgy gondolom. Inkább úgy készültem, hogy amit meg tudtam találni online, régebbi feladatsorokat vizsgálgattam, hogy milyenek lehetnek majd most, hogy milyen típusú feladatok voltak régebben, és ez alapján így tudtam készülni meg Erblinger tanár úr segítségével, szakirodalom, kicsit utána nézni a dolgoknak, így tudtam készülni a versenyre.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Ase férfi kosárlabda csapata 77-71-re nyert a Kaposvár ellen hazai pályán szombaton. Ez alapján hétfőn Kaposvárot dől el, hogy kinek a nyakába kerül a bronzérem, mivel a két csapat jelenleg 2-2-es döntetlenre áll a három nyert meccsig tartó párharcban.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most kezdődik a Heti Körkép. A Vétel Körzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Halljuk, mi történt az elmúlt egy hétben Pakson és környékén.
1: Szép estét kívánok a hallgatóknak! 2026. május 24-én vasárnap 20 óra 2 perc van. Mai Heti Körkép magazinunkban is több témával készültünk. Elsőként ellátogatunk a várostörténeti konferenciára, melyet immár harmadik alkalommal rendeztek meg Pakson. Ezután a 10. jubileumi Tellerede vetélkedőről beszélgetünk Enyedi Bernadettel, az Atomenergetikai Múzeum vezetőjével. A mai adásban szó lesz az illóolajok jótékony hatásairól és a sikeres kalocsai gasztrórekord kísérletről is, valamint beszélgetünk a Magyar Állami Operaház Opera Rajt programjának paksi növendékével, Csizmadia Bencével. Tartsatok ma este is velem, a mikrofonnál este 9 óráig Harmad Gabit halljátok. Egy zene után már is kezdünk.
0: Ha lemaradtál a hét eseményeiről, ne aggódj! Mi figyeltünk helyetted! Mindjárt kezdünk!

0: Heti körkép. Közélet, energetika, oktatás, kultúra, civil szféra, sport. Lássuk, milyen témával folytatjuk.
1: Május 15-én egésznapos várostörténeti konferencia zajlott Pakson, immár harmadik alkalommal a Paksi Városi Múzeumban, a Paksi Települési Értéktár Bizottság szervezésében. Az előadások Paks történetéből és kultúrájából című tudományos ülésen részt vett Fér György, a Paksi Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Hanol János, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke, és dr. Fazekas Ferenc, a Paksi Városi Múzeum igazgatója. A délelőtt folyamán Németh Roland, a Paksi Városi Múzeum régész muzeológusa egy elfeledett őrtorony nyomában tartott előadást, ezen kívül számos érdekesség hangzott el a középkori gyapa temploma és temetője kapcsán, a paksi kúriák alaprajzi kialakításáról. De szó esett a paksi katolikus nevelésről és oktatásról is. Délután dr. Németh Gabriella, paksi helytörténész. A dunakömlődi németek története 1945 után a források tükrében címmel tartott előadást. Az eddig még fel nem tárt és nem kutatott aktáknak és a dunakömlődieknek a történetét kutatja. Dr. Németh Gabriella családi érintettsége folytán kezdett el foglalkozni a témával, mondta el Páfi Katalin kolléganőnknek.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. 1991-ben egyetemistaként kezdtem kutatni a dunakömlődi svábokat. Személyes érintettség miatt, a családom története miatt, ugyanis kiskoromban nem értettem, hogy miért nincs együtt a család, mert amikor már a hatalom engedte, akkor az édesanyámnak a nagyszüleihez, vagyis az én dédszüleimhez mindig elindultunk Ausztriába, és én ezt nem értettem, hogy ez miért történik, hogy a dédszülők Ausztriában élnek és osztrák állampolgárok, hiszen ők is Dunakömlődön születtek. És ugye egyetemistaként már ez nagyon érdekelt, ez a kérdés, akkor az ott élt és Dunakömlődön még, hogy így mondjam, megmaradt német ajkúak, akik még elmerték mondani a szokásaikat, jeles napjaikat, akkor ezt dolgoztam fel a családi érintettségem okán, hiszen addigra már ugye megtudtam, hogy a dédszüleimet gyakorlatilag kitelepítették sok ezer dunakömlődi társukkal együtt. Talán ez volt a családi történet, ami miatt én nagyon a téma felé fordultam. Akkor a hagyományőrzésben ez egy elég értékes munka, hiszen a Néprajzi Múzeum ezt díjazta, ezt a kutatásomat, és akkor ez egy országos ötödik díjat nyert. Amint időm engedte, állandóan kutattam a dunakömlődi németek történetét, nem csak a dédszüleimét, hanem a sok ezer társuk történetét, az előzöttek, mert ugye amelyik hatalom előzésnek hívta, kitelepítésnek, deportálásnak, gyakorlatilag mind a három szó helytálló, jelenleg

0: A családtörténeti kutatásokon kívül, mert rengeteg család megkeresett a túlélők, szívesen elmesélik már, mert nem félnek, hogy mi is történt az ő családjukkal. Rengeteg túlélő van még. Jelenleg a szexádi levéltárban kutatom a kitelepítési aktákat. Ehhez tudományos engedélyt kellett kapnom, a Wosinski Múzeum igazgatójától kaptam, tehát nem csak, hogy beletekinthetek, hanem tudományos célval kutathatom ezeket az aktákat. Természetesen nem csak a dédszüleim aktáit kutatom, hanem az egész több ezer dunakömlődit, akit vagomba tettek 1946. május 30-án, és hát ez egy évforduló, hiszen éppen 80 éve történt, tehát emeljük ki, hogy itt jelenleg nem véletlen a téma sem, hiszen 80 évvel ezelőtt történt az egész. De természetesen a téma nagyon nagy, Schilling Roger életével is foglalkozom, és a kutatásaim azt is érintik. Ugye az ő története is, egy Dunakömlődön született ciszterci rendi szerzetesről beszélünk, ugye a zenekar révén a magyarországi németek ismerik az ő nevét is, és hát nem csak a magyarországi németek, hanem a közvélemény. Az ő pályáját is kutatom, nagyon sok anyagot kapok az ércről, és a levéltárosok abban is segítenek, tehát most egy picit a bőség elindult, mert ezen kívül a családtörténeteken kívül, a levéltári adatokon, Schilling Roger összes adatán kívül, Schilling Roger munkásságán kívül nagyon sok minden van még, amit fel kell tárni, és úgy gondolom nem csak a 80. évforduló miatt aktuális, hanem azért is, mert eddig erről nem lehetett beszélni, és az akták nem régen nyíltak meg.
1: Dr. Hanó János helytörténész, a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke építészeti emlékeinkről, a Sárgödör térről és a paksi présházakról beszélt a hallgatóságnak. Mik Cselenko Erika, az Atomenergetikai Múzeum munkatársa, az atomerőmű építésének történetéből hozott pillanatképeket. Nagy Márton Géza, a Magyar Rendészettudományi Társaság polgári nemzetbiztonsági tagozat, állambiztonsági szolgálat működéstörténeti kutatócsoport kutatója, az atomerőmű és az állambiztonság kapcsolatát fejtette ki előadásában. A harmadik Paksi Város Történeti Országos Tudományos Konferencia Paksváros önkormányzata támogatásával a Paks Nagy Monográfia projekt keretében valósult meg.
2: Mi mindent tudunk az elmúlt egy hét helyi eseményeiről. Te is tudni akarod? Mindjárt folytatjuk. Heti körkép.

0: Ha kíváncsi vagy, mi történt a környéken a héten, hallgasd meg nálunk! Heti Körkép.
1: 10. alkalommal rendezte meg a Telerede vetélkedőt az Atomenergetikai Múzeum 19-én kedden. A megmérettetés különlegessége, hogy nem csupán a klasszikus fizika tudást méri, hanem kreatív gondolkodásra és a mindennapi jelenségek tudományos értelmezésére is ösztönzi a résztvevőket. A jubileumi rendezvény a jól bevált koncepció szerint került megszervezésre. Többek között erről is mesélt rádiónknak Enyedi Bernadett, az Atomenergetika Múzeum vezetője.
2: Igazából a koncepció az a vetélkedő kezdetei óta az, hogy egy kicsit megújítsuk ugye a természettudományokhoz, vagy konkrétan a fizika oktatáshoz kapcsolódó versenyt is, vagy gyakorlatilag bármi olyan foglalkozást, ami így hozzánk is kötődik, tehát hogy valami olyan módon közelítsük ezeket a témákat, hogy az a gyerekek számára ne csak egy ilyen kötelező program legyen, vagy főleg kötelező iskolai program, hanem valami élményt tudjunk nyújtani. Tehát ez már az legelejétől így volt valójában, amikor még ez egy általános iskolai olyan csapatverseny volt, hogy ugye három fős csapatokat váltunk akkor, akkor még ugye a múzeum épületében, és az konkrétan egy még korábbi versenynek volt a továbbvitele, mert hogy a tei települések általános iskoláit hívta már korábban is az erőmű egy ilyen vetélkedőre, és akkor már az volt a célunk, amikor mi ezt átvettük 2016-ban, hogy egy kicsivel többet adjunk, tehát ennek vagy legyen egy olyan gyakorlati része is, vagy egy olyan élményszerző rész, amivel tényleg egy kicsit ki tudunk lépni ebből a megszokott keretből, ami ugye ezt a egy hagyományos fizika versenyt mondjuk jellemezhet, és akkor ott elkezdtünk valamilyen tematika köré is minden évben egy kicsit más köré szerveződni, vagy ugye úgy alakítani a programot, hogy legyenek ennek, tehát legyen része akár a fizika kísérletek, akár az, hogy legyen egy meghívott vendégünk, akár az, hogy a feladatok is ugye ne arról szóljanak, hogy leülünk Fehéringben egy asztal köré, és akkor ott órákon keresztül tesztet töltünk, hanem egy kicsit más jellegű feladatsorban gondolkoztunk. És ez szerintem a kezdetektől megvolt, annyi, hogy ami egyébként így általában is jellemző a munkánkra, vagy arra, ahogy a múzeumi programokat is szervezzük, hogy azért nagyon igyekszünk ahhoz is igazodni, ami akár a külső elvárás, akár azok a trendek, amik akár a kommunikációban, az oktatásban, a fiatalok érdeklődésében, vagy egyáltalán minket körülvevő világban is jellemzőek, tehát hogy azt nagyon valljuk, hogy nem úgy kell semmilyen témához gyakorlatilag hozzáállni, hogy azért, mert valahogy volt 20 évvel ezelőtt, akkor mi azt most csináljuk ugyanazt, ahogy 20 évvel ezelőtt is volt, tehát hogy ez azért folyamatos törekvés volt, hogy évről évre próbáltuk a visszajelzések alapján is, meg az általunk is tapasztalt szakmai trendek alapján ugye abba az irányba vinni ezt a versenyt is, meg általában a munkánkat, hogy ezeknek az elvárásoknak is meg tudjon felelni. És szerintem ez így a kezdetektől így működött is, annyi, hogy ott ugye volt egy időszak a Covid időszaka alatt, amikor a hagyományos formájában nem tudtuk a versenyt megrendezni, akkor ez egy online vetélkedő, egyéni vetélkedő formájában valósult meg, és annak is az volt a tapasztalata egyébként, hogy tehát nagy volt az érdeklődés, és nagy sikere volt, hogy erre van igény. Tehát utána kerültünk egy ilyen kisebb, vagy hát adódott az a nehézség, hogy amikor már ugye újra lehetett személyes versenyt is tartani, de közben meg ugye az online formája is nagyon népszerű volt ennek a vetélkedőnek, hogy akkor milyen formába vigyük tovább. És az lett a döntés, hogy megtartjuk az online vetélkedőt is, ezt országosan meghirdettük az idén is, erre általános iskolások jelentkezhetnek. Ez egyébként még zajlik is a mai nappal is, mert hogy ennek még lesz egy fordulója, amit majd még ezen a héten kapnak meg a gyerekek, és jövő héten lesz majd az eredmény hirdetése. És a másik fele pedig az, hogy megtartjuk a személyes vetélkedőt is, de ott már a középiskolákat is bevontuk, mert hogy azt gondoljuk, hogy tényleg ennek, tehát nagyon fontos az, hogy minden korosztályhoz el tudjunk úgy jutni, hogy egyrészt a természettudományokat közelebb tudjuk vinni, másrészt meg, hogy pont ezt a fajta szemléletet, ami ugye nekünk is fontos lesz majd akkor, amikor ide majd a munkavállalókat kell, akár a mérnök utánpótlás kapcsán, vagy az atomerőmű feladatai kapcsán is majd ide kell tudni vonzani, hogy nagyon jó az, hogyha erről sokan tudnak, vagy azok a diákok tudnak, akiknek még ugye akár a pályaválasztás kapcsán még ugye van döntési lehetősége, tehát hogy őket is szerettük volna megszólítani, tehát hogy így most kvázi meg tudott megvalósulni, ez mind a két célkitűzés, tehát általános iskolásokhoz is tudunk szólni, illetve ezen a versenyen pedig akkor középiskolások vettek részt, és itt pedig a feladat sorokat a kezdeti elképzeléshez képest is még most tovább tudtuk annyival bővíteni, hogy tehát minden feladathoz tudtunk olyan gyakorlati feladatot is kapcsolni, amivel ugye megint csak majdnem, hogy észrevétlenül, de ugye hozzá lehetett kapcsolni a fizikai vagy a természettudományos tudást azzal, amit itt ugye a feladatban konkrétan meg is kellett tudni valósítani, és ez most majdnem mindegy, hogy a morzajelek megfejtése vagy a csigásemelő használata volt, mert hogy a gyerekek szerintem élvezték magát a feladatot, és akkor ugye mellesleg ennek ugye volt azért tudományos mondani valója, és ezen felül pedig még töltöttek egy interaktív tesztet, ami meg a teljes verseny ideje alatt zajlott, és ugyanez jellemző volt rá, hogy szerintem nem volt unalmas, és nem volt egyhangú, és hogy ennek is pontosan ez volt a célja. És még ezen felül egyébként, még az a tematika is még ebbe, vagy ehhez hozzájött, hogy úgy, ahogy minden évben korábban is volt egy olyan elképzelés, hogy valami olyan témát találjunk, ami ezt a korosztályt is meg tudja szólítani, tehát ugye ez a te köröd, ez volt egyébként most a cím, hogy ami egy kicsit így a kerékpáros közlekedés, vagy a rolleres közlekedés, vagy tehát ugye, hogy ennek a fizikája köré is tud szerveződni, illetve valójában mindenkit érint valamilyen módon, tehát mindenkinek van róla gyakorlati tapasztalata, mindenki használja ezeket az eszközöket, és hogy milyen jó tudni azt, hogy ezek mögött milyen tudásanyag áll, tehát hogy ezekre próbáltunk azért a feladatokban is utalni.
1: A Tellerede vetélkedőn 10 csapat vett részt, és első helyezést ért el az Energetikai Technikum és Kollégium Last Dance elnevezésű csapata, Steiner Iván, Csapó Kun Réka és Nyulasi Bence részvételével.
0: A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Heti körkép.

0: Heti Körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
1: A Paksi Sárgödörtéri Présház tulajdonosok egyesülete idén tavasszal 25 éves. Ennek apropóján jubileumi képkiállítással, fotókiállítással idézik fel az egyesület negyed évszázados működésének legemlékezetesebb pillanatait, melynek megnyitóját május 15-én tartották a Paksi Városháza előtti téren. Az egyesület a város egyik legaktívabb civil szervezete, amely 2001-es megalakulása óta a Sárgödörtér megújításáért, a helyi borkultúra ápolásáért és a paksi borok régi hírnevének visszaállításáért dolgozik. Rendszeresen szerveznek olyan kulturális eseményeket, mint például a rendhagyó borverseny, bormustrák, Schiller Fesztivált, a Sárboré és a Márton napi újboráldást. A kiállítás megnyitón beszédet mondott Leber Ferenc, az egyesület elnöke, akivel Páfi Katalin beszélgetett a megnyitó után.
2: 25 éves évfordulója van a Paksi Sárgödörtéri Présház Tulajdonosok Egyesületének. A megalapítás 2001. május 29-én történt, amiről egyébként a képkiállítás első újságcikk melléklete is szól. Ebből is készítettünk egy plakátot. Igyekeztünk egy hangulati kompozíciót kirakni 30 képből, amelyben bemutatjuk egyrészt a 25 évet, de a Sárgödörtérről nagyon érdekes momentumokat, szerszámokat, műveleteket, olyan élethelyzeteket jelenítünk meg, amivel kedvet tudunk talán a jövő generációinak majd a Sárgödörtéhez nyújtani. Ez egy nagyon lényeges momentum, nem csak a múltról akarunk beszélni és a jelenről, hanem ösztönözni akarjuk a jövőt is. Mi is egy nagy generációváltás előtt állunk. Én is 2 év múlva befejezem a elnöki tevékenységemet, amit egyébként 2008 óta művelek már, és nagyon remélem, hogy az a hangulati alap, ami megvan a téren, és amiért mindenki ide jár, vagy oda jár, ezt tovább tudja vinni a társaság. Ugyanúgy, mint a fronton, ahol a katonák egymásért harcolnak, ma már mindenki tudja, hogy nem a hazaszeretet az alapvető ösztönző erő. Mi is itt a jó millióért, a társaságért járunk össze, és ezt a tér nyújtani tudja. Nyilván a bor is ehhez egy jó alap, és a különböző rendezvények, ezért érdemes egyébként szabadidőbe dolgozni. Ez itt minden önkéntes munkába történik. Örömmel vettem, hogy Kézdivásárhely testvérvárosi küldöttségünk is itt volt. Papper Gábort és lánya Anna Szálkáról, ők sváb harmonika zenével szórakoztattak bennünket, és a Schiller nótakör pedig több nótát elénekelt az esemény végén.
3: Meddig látható a kiállítás itt a Városháza előtti téren?
2: Május 29-én, pont a alapulásunk 25 éves évfordulóján, azaz 2 hét múlva fejeződik be a kiállítás.
0: Heti Körkép.
1: Szakács Viola gyógynövénytan szakértő és egészségfejlesztő az illóolajok használatáról, élettani hatásairól tartott bemutatóval egybekötött előadást Pakson. Pálfi Katalin tudósítását hallják. Az illóolajok olyan növényi sűrítmények, amelyek belélegezve közvetlenül az agy érzelmi központjára hatnak, bőre kenve pedig gyorsan felszívódnak. Az aromaterápia hatással lehet az érzelmekre, mentális egészségünkre, illetve fájdalmak és egyéb tünetek enyhítésére is kiváló. Az olajok a szaglószerven keresztül a légtérből belélegezve, vagy inhalálással bőrön keresztül felszívódva, szájon át pedig az emésztőrendszerbe juttatva kerülhetnek a szervezetbe. Az illóolajos növényeket az évezredekkel ezelőtti ősi civilizációkban, Indiában, Kínában, Egyiptomban is használták testápolásra, gyógyításra, vallási szertartások nélkülözhetetlen részeként, szerelmi csábításra, járványok megállítására. A következőkben Szakács Viola gyógynövénytan szakértő és egészségfejlesztő arról beszél Páfi Katalinnak, hogyan hatnak az illóolajok szervezetünkre, és milyen élettani hatásai vannak.
4: Az illóolajokat én úgy szoktam röviden megfogalmazni, hogy a természet tudása. Tehát minden bennük van, ami tulajdonképpen a gyógynövényeknek az eszenciája, a legfontosabb alkotóeleme. Nagyon egyszerű őket használni, főleg ugye, ha tiszta, jó minőségű, terápiás hatású eszenciákat használunk, ezt alkalmazhatjuk akár csak üvegből belélegezve, tenyére cseppentve, testre higítva, felkenve, vagy akár belsőleg is, ha ezt az olaj minősége megengedi. Egyszerűen beilleszthető a mindennapjainkba, vegyszermentesen, kemikáliák gyógyszermentesen tudjuk velük támogatni az egészségünket, és tulajdonképpen minden szervrendszerve hatással tudunk lenni. Abban a pillanatban, hogy ezt belélegezzük, nagyjából egy 30 másodperc alatt ez bejut a limbikus rendszeren keresztül az ember szervezetébe, egy pár perc alatt már kimutatható a véráramban, és körülbelül egy 20-30 perc alatt a teljes vérkeringésünkben már megtalálhatóak ezek a kis gyógyító információk, amiket a gyógynövények megadnak nekünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy A-tól Z-ig tudunk hatással lenni önmagunkra, legyen ez testi, lelki vagy mentális valamilyen tünet, amire megoldást szeretnénk.
5: Néhány általános gyógynövényt kiemelnél-e?
4: Jellemzően azt szoktam mondani, hogy egy 5-10 úgynevezett alapolajjal, alapesszenciával szoktuk megismertetni a hozzánk fordulókat. Ezek valóban tényleg olyan alapgyógynövények, vagy citrusfélék, amiket jellemzően azt gondolom, hogy mindenki ismer, vagy hallott róla, mint például egy borsmenta, egy levendula, citrom, teafa, például ez a négyes. De nagyon fontos azért az is, hogy én holisztikus coachként azt tanítom, hogy ez a mire mit használjunk, vagy mit mire, ez így nagyjából 50%-ban igaz, de nagyon fontosak az egyéni sajátosságok, hogy tudjuk, hogy ez az egyén az hogy van, hogy érzi magát. Ha tiszta eszenciákhoz nyúlunk, akkor ezekkel egy nagyon szépen el tudjuk kezdeni, támogatni, vagy feltanítani a szervezetünket.
5: Mi az az 5-10 alapolaj?
4: A legáltalánosabb tüneteinkre, problémánkra adnak megoldást. Például egy felső légúti megbetegedésre, egy emésztőrendszeri megbetegedésre, egy szív- és keringési problémára, akár a stresszkezelés, alvás minőség támogatásra, egy hormon egyensúly segítésére. Akár egy ilyen borsmenta, a citrom, tényleg levendula, teafa, amit elsoroltam. Valamilyen fenyőféle, valamilyen virág, eszencia például, ami most, ha nőként ülünk itt egymással szemben, akkor akár egy női minőséget, egy belső gyermekgyógyításban témakör lehet. A hormonegyensúlyunkat tudja támogatni például egy muskotájzsája. Áthozzáig nagyon széles a herbárium, meg kell találni azokat az egyszerű gyógynövényeket, amit mindenki be tud illeszteni, attól függően, hogy éppen mi van vele. És jellemzően 1-2-3 alap, akár azt mondom, hogy recepttel, akár területtel érdemes elindulni, tehát nem egyszerre lavinaszerűen rázúdítani a testre ezeket az aromaterápiás megoldásokat. Egyébként, hogy a tiszta eszenciával dolgozunk, ezek abban például belélegezzük, vagy felszívódik a testben, azonnal hatnak, tehát ez még ennek a szépsége, és egy nagyon gyors váóélményt, egy nagyon gyors segítséget tudunk a családoknak, az egyéneknek adni.
5: Tehát tulajdonképpen az egészségünk, meg a gyógyulás, a gyógyítás az ott van a természetben.
4: Ez így van. A természetben ott van minden tudás, amire szüksége van a szervezetnek. Csak merjük használni, és tudjuk jól használni. Természetesen az orvostudománnyal szemben nem megyünk, de akár azt kiegészíteni is nagyon szépen és szeriden lehet támogatni a testünket.
0: Heti körkép.

0: heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja.
1: A Magyar Állami Opera Ház Opera Rajt programjában vesz részt a Paksi Csizmadia Bence, aki, mint mondta, magánének tanárnője révén került bele a programba, és június 13-án az Eiffel Műhelyházban lép fel egy gálakoncert keretében, ahol a Figaro házassága című Mozart operából énekel egy részletet.
2: Magánének tanárnőm pályázott ebben a programban, és hál' Istennek elnyerte ezt a pályázatot, és így ő, mivel ő benne van ugye a pályázatban, ezért a növendékei is bekerültek, és kettőnket pedig kiválasztottak, hogy majd a júniusi koncerten is részt vehessünk, de nem csak mi velünk kettőnkkel foglalkozik, hanem vannak még többen is diákok, akik valamilyen szinten, de részt vesznek az operajtnak a működésében, és így lehetőséget kapnak ők is. Számomra ez tanulási lehetőséget biztosít ezen kívül szakmai tapasztalatot is lényegében. Volt rá példa, hogy az operaházban tekinthettünk meg egy darabot, és előtte-utána pedig bejárhattuk magát az operaházat, fölmehettünk a színpadra, gyors interjút készítettek velünk, hogy milyen érzés az opera színpadán állni, a nagy színpadon, és külön érdekesség volt, hogy ez mondjuk a kezdés előtt 20 perccel történt, tehát a legutolsó pillanatokban történt ez. Szóval ez nagyon érdekes volt. Ezen kívül pedig, mint mondtam, fellépési lehetőséget is biztosítottak. Volt például már fellépésünk Bonyhádon, Pécsett is volt operajthoz köthető fellépésünk, és mint mondtam, Budapesten pedig az Eiffel Műhelyházban lesz ennek a kifutása, a vizsga vagy gála koncert.
1: Sikerült a gasztrorekord kísérlet május 2-án Kalocsán. Az esemény nem egy egyszerű rekordkísérlet volt, hanem egy jótékonysági rendezvény is egyben, amelyen egy beteg kisfiú számára gyűjtöttek támogatást. Bukros Miklós, a jóügy séfje, a rendezvény céljairól és hangulatáról is mesélt rádiónknak.
3: Hát az ötlet igazániból onnan jött, hogy nem csak egy egyszerű magyarországi rekordot szerettünk volna felállítani, hanem társítottuk azzal, hogy akkor egy beteg kisgyerek javára fordítjuk azt, amit tudunk és főzünk. És hát így igazániból az egyik szakástársamnak ismerőse kisfiát támogattuk ezzel, Sponga Lacikának hívják, ők Ágas Egyházán élnek, és hát ővelük vettük fel a kapcsolatot, és nekik ajánlottuk fel a főzésből keletkezett bevételünket teljes egészében. Maga a rendezvény ingyenesen volt látogatható, és várakozáson felül, tehát azt gondolom, hogy picit reménykedve, de valahol vártuk is, hogy azért az a emberszám megjelenjen, az meg is volt, amire mi nagyjából gondoltunk, hogy teljesen jól alakult minden.
1: Azért mondjuk el a Paks FM hallgatóinak, hogy a kisfiúnak milyen betegsége van, ami miatt szükséges neki gyógykezelés.
3: 7 éves korában kapott vírusos agyhártyagyulladást, és a koponyacsontjait el kellett távolítani. Tavaly megkapta a koponyacsontjait, visszatudták már helyezni, és hát a rehabilitációs kezelését támogattuk meg, ami Szekszárdon folyik már javába. Ez azt jelenti, hogy újra tudjon mozogni, az összes mozgásszerve menjen, beindítva természetesen az agyműködést, minden. Ehhez egy mozgásterápiás központra volt szükség, amit ugye hát sikerült találnom egyet, és nagyon nagy hatással van. 10-11 kezelésen van körülbelül túl. A Lacika ahhoz képest, amikor én megismertem, csak feküdt, viszont most már ülve tudják vinni az autóba, egész jól tudja tartani a fejét, a kezét tudja mozgatni. Persze nyilván sok idő lesz, mire meggyógyul, de jó úton halad, és most pont a legutolsó kezelésről kaptam egy videót, én ki is posztoltam egyébként, ami nekem is nagyon megindító volt, hogy már mosolyogva végezte a rehabilitációs kezelést, ami azt gondolom szerintem magáért beszél, hogy bizony ő meg szeretne gyógyulni, és meg is tesz érte mindent. Jó volt a hangulat, nagyon jó volt, nagyon sokat beszélgettek az emberek egymással, a gyerekeikkel tudtak foglalkozni, mert ugye úgy alakítottunk minden programot, hogy mi nem hoztunk árusokat, hanem csak programokat szerveztünk, hogy egymással tudjanak beszélni, kommunikálni, és szakítsanak egymásra időt az emberek. Hát ez meg is valósult, mert igazániból nagyon gyönyörű volt látni azt, hogy az sok-sok ember, aki kijött, azért nagyon jó hangulatba töltötte el azt az időt, amit nálunk a rendezvényen kint volt.
1: És mi volt a legemlékezetesebb, vagy legmeghatóbb pillanat? Nem tudom, hogy volt esetleg ilyen a rendezvényen.
3: Hát az egész megható volt. Uh-huh. Az egész megható volt, hiszen itt maga az ügy, amit képviseltünk, és azt látva, hogy az a rengeteg ember pontosan értette azt, hogy miért csináljuk, és velünk voltak, és az a szeretet, amit adtunk a Lacika irányába, hogy gyógyulása minél hatékonyabb legyen, én szerintem az egész ilyen szempontból nagyon megható volt, és én nem is tudnék talán kiemelni egyetlen egy pillanatot sem arra, hogy mondjuk egyet kiragadnék, hogy az most nekem a szívem csücske lenne, nekem az egész volt a szívem csücske, és azt gondolom, hogy az is marad, mert segíteni azt jó, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy a segítség az célba ért.
1: A kalocsai gasztrorekord kísérlet során Bukros Miklósék 1600 adag bolonyai spagettit készítettek el eredeti olasz recept alapján, és az ezekből befolyó bevételt ajánlották fel Sponga Lacika gyógyulása érdekében.
0: Heti körkép.

0: Heti körkép.
1: Bronzérmes lett a Paksi FC a 2025-26-os bajnoki szezonban. Ez újabb történelmi mérföldkő a klub életében, Zsinórban harmadszor végzett a dobogón. Az éremátadás Decs Szőlőhegyen a Fritz Bor birtokon történt múlt vasárnap az évzáró összejövetel keretében, melyen ott járt kolléganőnk Pálfi Katalin is. Az ő tudósítását hallják. A bronzérmeket Vámos Tibor, az MLS versenyigazgatója, és Tudnicki Ferenc, az MLS versenybizottságának elnöke adta át a játékosoknak, a szakmai stábnak és a klub elöljáróinak. A Paksi FC Bognár György irányítása alatt érte el a legnagyobb sikereket. Két magyar kupa győzelem, egy bajnoki ezüst és bajnoki bronz után, most egy újabb bronzérmet. A vezetőedző elsőként az utolsó bajnoki mérkőzés a DVTK elleni 3-1-es győzelmet értékelte.
2: Nagyon jól sikerült mérkőzés volt, szerintem az első pillanattól kezdve jól szálltunk bele ebbe a meccsbe, jó lendülettel kezdtünk, hát az első percben gólt lősz, az nem rossz. Nagyon sok helyzetünk volt az első fél időben, jól is játszottunk, a másodikban kicsit ráültünk az eredményre, de érthető volt, mert az volt a fontos, hogy a 3 pontot megszerezzük. Hát nem csak a tavasz, szerintem az egész szezon ilyen változó sikerű volt, nem csak eredményekben, hanem a játék minőségében is szerintem mi visszaestünk egy kicsit. Átalakulóban van a csapat, a keret is, azért nagyon sok fiatal kapott sok játékpercet idén, ami jó, mert jövőre ez már számít nekik, de hát ez az eredményekben is, a játék minőségében is azért meglátszott, mert hogyha 2-3 fiatalt berakunk, nem okoz gondot, de hogy amikor sok a sérült és 5-6 egyszerre a pályán van, az már azért minőségben más.
1: Az egy hónapos szünet után több fronton kell majd helyt állniuk, folytatta Bognár György, hisz nemzetközi kupában is szerepelnek.
2: Ez jó szerintem, nem csak gazdasági szempontból, de szakmailag is azt gondolom, hogy egy jó lehetőség, esetleg egy jó sorsolással lehet egy-két kört menni. És az is azt gondolom, hogy a klub szempontjából, játékosok egyéni előrelépése szempontjából is jó lehet. Azt gondolom, hogy azért a keretnek a nagy része azért együtt marad. Hát megpróbálunk valakit fölépíteni, most csak a harmadik legtöbb gólt lőttük idén, nem vagyunk ehhez hozzászokva, szeretnénk jövőre a legtöbbet lőni megint.
3: Mit jelent számodra ez a bronzérem, ami tulajdonképpen ma a nyakatokba kerül?
2: Én ezt nagyon-nagyon értékesnek tartom. Mondtam is a csapatnak, hogy a Debrecen elleni meccs nekünk olyan, mintha magyar kupa döntőt játszanánk idén is. Mert a harmadik hely az egy bravúr szerintem. Egy kiváló eredmény. Ez annak köszönhető, hogy azért ősszel nagyon-nagyon sok pontot szereztünk. Tavasszal azért volt egy időszak, amikor kilátástalannak is tűnt helyzetünk, hogy egyáltalán lesz valami eredmény idén. De aztán kiegyenesedtünk, és én ezt nagyra értékelem. Én azt gondolom, hogy a hozzáállással akkor se volt baj, amikor nem ment a csapatnak. Edzéseken, meccseken nagyon jó hozzáállása van itt minden egyes játékosnak. Hát bravúr, és gratulálok minden játékosnak, hogy ezt elérték.
1: Mint arról már beszámoltunk, a napokban hosszabbított a Paksi FC Bognár György vezetőedzővel, és a Paksi ikonnal Böde Dániellel is, így a közös történetük is tovább íródik. A paksiak csapatkapitánya bravúrként élte meg a 3. helyet.
4: Hát nagyon boldog vagyok, hogy el tudtuk érni azért a 3. helyet, a bronzérmet. Elég hektikus volt azért ez a szezon, főleg úgy, hogy úgy kezdtük a tavaszt, hogy a Puskás Akadémián tudtunk nyerni, utána meg 7 meccsig Zsinórban nem. Ugye ott nagyon sok elvöltött pont van, és abból ki tudtunk egyenesedni és odaérni a 3. helyre. Úgy gondolom, hogy ez így mondhatjuk azt, hogy bravúros teljesítmény. Örülök, hogy nekem sérülés leszámítva jó szezonom volt. Bízom benne, hogy a következő évben is ilyen szezon lesz.
3: Mi az, ami célként ott lebeg a szemed előtt?
4: Arra számítok, hogy minél több mérkőzésen pályára tudjak lépni, hogy az örök ranglistán tudjak előrelépni. Csapat szinten meg az, hogy maradjunk bent elsőnek, és utána meg majd, ha bemaradtunk, akkor ugyanúgy, mint az előbbi években, tudjunk magasabb célokért küzdeni.
3: Itt Pakson egy nagyon jó párosítás, a mester és te. Ti úgy nagyon érzitek egymást, jól gondolom?
4: Hát nekem a lényegében az már bőven elég, hogy a Gyuri velem egyenes. Nem kímmel, hámolom, megmondja a frankot, nekem ez bőven
3: nem
4: elég.
3: Nem csak veled, mindenkivel.
4: Mindenkivel, de nekem ez bőven elég. Volt olyan edző, akivel leültem beszélni, és teljesen az ellenkezőjét csináltam, amit megbeszéltünk, úgyhogy nekem ez már tökéletes.
3: Egyébként ezen kívül, hogy tökéletes neked, miben tartod, mint edző, legerősebbnek?
4: Hát nagyon jól látja a focit, úgy tud beleülni a mérkőzésekbe, szerintem NBA-be senki, és olyan játékosokból ki tudja hozni a maximumot, meg látja bennük az erősségeit, mint aki más edző, ezt nem látja meg.
3: És benned is meglátja mindig a lehetőséget?
4: Bennem, nem bennem kell meglenni a lehetőséget, mert közel 40 éves vagyok, hanem a fiatalokra gondoltam.
1: Most 4 hetes pihenőre vonult a csapat. A Paksi FC a bronzéremmel kiharcolta a nemzetközi kupa szereplés jogát. A konferencia ligában mérettethetik meg magukat a fiúk. A liga második selejtező körében kapcsolódva be a küzdelmekbe.
0: Heti körkép.
1: A jó idő beköszöntével rendbe tették a Paksi FC szabadtéri teniszpályáit, így már a fedett pályás csarnok mellett a paksi teniszezők a kinti pályákat is használhatják. Ezzel nőtt a játék lehetőség is, hiszen a fedett 2 pálya mellé 6 szabadtéri salakos pálya is rendelkezésre áll a fehér sport szerelmeseinek. Lakatosné Klopcsik Diana, a Paksi esett tenisz szakosztály vezetője Páfi Katalin kolléganőnknek elmondta, idén először használják párhuzamosan a kinti és a benti pályákat.
5: Április vége fele kezdtük el a szabadtéri szezonunkat. Idén először van az, hogy párhuzamban működik a salak és a csarnoknak a pályafoglalása. Mind a kettőben vannak azért foglalások, de próbáljuk azért a szabadtéri salakos teniszt részesíteni egy picit előnyben, de attól függetlenül, aki szereti a kemény pályát, vagy benn szeretne játszani, későn szeretne játszani, amikor esetleg már lámpa kellene, akkor bent is lehet foglalni. Elég szép számmal vannak bérleteseink is, mellette olyanok is, akik alkalmiba járnak. Hétvégén is most már egyre többen jönnek ki.
3: Mennyi teniszezőt tudhat maga mellett az Egyesület?
5: Körülbelül 100 gyerek játékosunk van, ebből 15-20 versenyzőnk van, 10 aktívan járnak versenyre. Nagy vonalakban a 100 fő az, akik alkalmiba és bérletes szinten jönnek, mint felnőttek.
3: Ezt a nagyon nagy létszámot hogyan tudja kiszolgálni a 6 salakos pálya és a 2 fedett pálya?
5: Jó az időelosztás, úgyhogy a gyerekedzések mellett azért jut a felnőtteknek is idő.
3: Gondolom tábort is szerveztek, mert jön hamarosan a nyári szünet, és hát a teniszezők is rendszeresen táboroztatásra nyújtanak lehetőséget.
5: Egyből az iskola után egy szokásos edzőtáborra fogunk indítani, ahova csak a teniszezőket várjuk, vagy a visszatérő táborozókat, és július első hetében van lehetősége új gyerekeknek is csatlakozni.
3: Diák Olimpia volt legutóbb, közeljövőben terveztek-e valamiféle versenyt?
5: Picit sűrű nekünk már a kinti időszak, mert jön a selejtező, jön az országos döntő, jön a nyári szünet, és ilyenkor már nem nagyon szoktunk semmi olyan versenyt szervezni a gyerekeknek ebbe az évvégi hajrába. Lehet, hogy még lesz egy családi rendezvény, még képlékeny. Felnőtteknek szokott lenni szezonnyitő, de most idén újraindult a férfi csapat, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy fog időbe beleférni.
1: A hét eseményeit összefoglaló heti körkép magazinunkat hallották. Köszönöm a figyelmet!
0: Ez volt a heti körkép. A Vételkörzet heti helyi hírösszefoglaló magazinja. Minden vasárnap 11-től délig, itt a Paks FM-en.
6: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Első ízben találkozott személyesen Orbán Anita magyar és Andris Tibiha ukrán külügyminiszter a svédországi Helsingborgban pénteken. A NATO tagországok külügyminiszteri találkozóján értesült az MTI. Ennek során a felek megállapodtak, hogy a jövő héten folytatódnak a kétoldalú szakértői konzultációk a nemzeti kisebbségekről, tájékoztatott az X-en az ukrán diplomácia vezetője. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába pénteken. A tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanást követően adta hírül az MTI. Az egyetem közleményében azt írta, hogy a kiterjedt súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil, egyikük lélegeztetésre szorul. A MOL Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek. A tűzoltók pénteken délelőtt eloltották a tüzet, a balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. Paksváros önkormányzatának képviselő testülete május 28-án csütörtökön 13 órától tartja soron következő ülését a Városháza földszinti nagy termében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. Az ülés előtt a Paksváros környezetéért, valamint a Paksváros sportjáért kitüntetés átadására kerül sor, és Nyitrai Gergő harmonika művész ad műsort. A testület többek között a közbiztonság helyzetéről, a 2025-ös költségvetés zárszámadásáról, önkormányzati cégek beszámolóiról és támogatási ügyekről tárgyal. A napirenden zárt ülés keretében közbeszerzési döntések és városi kitüntetések odaítélése is szerepel. Dunaszentgyörgy község önkormányzatának képviselő testülete május 28-án csütörtökön 16 órától testületi ülést tart a polgármesteri hivatal üléstermében, adta hírül a település a közösségi oldalán. A testület többek között a mini bölcsöde 2026. évi munkatervét, a 2025. évi belső ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést tárgyalja. Napirendre kerülnek továbbá a testvértelepülési kapcsolatok, a civil támogatási kérelmek és az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása is. A képviselőtestületi ülés nyilvános. Folyamatos a toborzás a készenléti rendőrség határvadász ezredébe, tájékoztat a Tolna vármegyei rendőrség a polisz.hu-n. A múlt héten az egyenruhások a vármegye számos pontján, így piacokon, nagyáruházakban és kis településeken is várták a határvadász munka iránt érdeklődőket, akiket a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztattak. A határvadász képzéssel kapcsolatban további tájékoztatás elérhető a www.polisz.hu/szerződéses-határvadász-képzés oldalon.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
0: Paksfm.
2: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: Kirev háton, máshova csúsztam a szivárványon. Próbálkoztam kedvességgel, élvezted is egyszer-kétszer. De te nem akarsz engem látni se, a szerelmet nincs, aki átvigye. Te nem akarsz velem lenni már, hát más faszi kell, aki felcsinál.
1: Csak hazai. Hazai kedvencek egy órán keresztül. Itt. A Paks FM-en.

0: hazai. Csak hazai. Hazai slágerek most a Paks FM-en.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt mind.

Ez volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk.

0: Gryner,
1: Paks FM. Összekött.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Lemondott Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének igazgatója pénteken értesült az MTI. A szövetségi hírszerző szerveket tömörítő Nemzeti Hírszerzés vezetője családi okokkal indokolta távozását, elhatározását Donald Trump elnökkel szintén pénteken közölte. A döntés hátterében férjének betegsége áll, a csontrák egy rendkívül ritka fajtája, amelyet a közelmúltban diagnosztizáltak, derül ki Tulsi Gabbard hivatalos lemondó leveléből, amelyben azt is közölte, hogy június 30-án távozik a hírszerzési vezetői tisztségből. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én, adta hírül az MTI. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Paksváros önkormányzatának képviselő testülete május 28-án csütörtökön 13 órától tartja soron következő ülését a Városháza földszinti nagytermében, tájékoztatta szerkesztőségünket Paksváros önkormányzata. Az ülés előtt a Paksváros környezetéért, valamint a Paksváros sportjáért kitüntetés átadására kerül sor, és Nyitrai Gergő harmonika művész ad műsort. A testület többek között a közbiztonság helyzetéről, a 2025-ös költségvetés zárszámadásáról, önkormányzati cégek beszámolóiról és támogatási ügyekről tárgyal. A napirenden zárt ülés keretében közbeszerzési döntések és városi kitüntetések odaítélése is szerepel. Természettudományos diákolimpián járt a svédországi Lund városában a Szekszárdi Garai János Gimnázium 10. osztályos tanulója Lakatos Levente május 2-a és 9-e között. Lakatos Levente rádiónknak elmondta, hogy a verseny nem annyira az elméleti felkészültséget, hanem a gyakorlati tudást és a probléma megoldó készséget helyezte előtérbe.
3: Igazából ez egy nagyon barátságos verseny, mert nem az elméleti tudásra fókuszál, tehát amit ugye tudni kell fejből, hanem inkább a probléma megoldó képességre, a logikus gondolkodásra, tehát igazából a fizika mérési gyakorlati részére összpontosít. Ami pedig ugye nem, hát igényel egy bizonyos alapokat, de a versenyen nagy részt megadják az elméletet, és arra kell alapozni a mérést. Hogy mennyit készültem rá, igazából nem túl sokat, mert nem is nagyon lehet készülni erre a versenyre, én úgy gondolom. Inkább úgy készültem, hogy amit meg tudtam találni online, régebbi feladatsorokat vizsgálgattam, hogy milyenek lehetnek majd most, hogy milyen típusú feladatok voltak régebben, és ez alapján így tudtam készülni, meg Eblinger tanár úr segítségével szakirodalom, kicsit utána nézni a dolgoknak. Így tudtam készülni a versenyre.
2: A kábítószerek, drogok használatának veszélyeit és következményeit bemutató videók készítésére kéri az általános iskolák 7.-8. osztályosait, valamint a középiskolásokat a Paksi Rendőrkapitányság, a Paksi Kistérségi Szociális Központ és a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közös felhívása. A kábítószer ellenes világnap alkalmából meghirdetett pályázat abból indul ki, hogy a kortársaktól származó információkra a fiatalok jobban figyelnek, ezáltal könnyebben valósul meg a cél, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása, a szerhasználat veszélyeinek ismertetése. A névvel és elérhetőséggel ellátott minimum 30 másodperces, maximum 1 perces videókat június 10-éig kérik eljuttatni a kábítószer ellenes világnap pakskukac@gmail.com e-mail címre. Az első 3 helyezett értékes jutalomban részesül, melynek átadására 2026. június 15-én kerül sor a kábítószer ellenes világnap programjainak során.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: a 2025-ös év U16-os Tolna vármegyei kosárlabdázójává választották a paksi Pintér Ferenc Ákost, aki az Atomerőmű Sport Egyesület kosarasa. A díjat a Tolna vármegyei kosárlabda szövetség ítélte oda a 9 éve kosárlabdázó játékosnak, aki rádiónknak elmondta, hogy az óvodában az óvónénie figyelt fel a labdajátékára és a labdaérzékére.
1: Néni, Miléna néni számolta nekem a labdapattogtatásomat, és igazából ő figyelt föl rám. Szólt Kati néninek, de én nem Kati néninél kezdtem kosarazni versenyszerűen, hanem Spíz Judit néninél. Hát szeretnék minél tovább jutni ebben a sportban igazából, amíg lehet. Én fogom csinálni, nagyon szeretem. Nagyon jó lenne NB1-be is akár odaülni a kis padra, mint akár Kékesi Kolos vagy Géringer Gergő.
2: A fiatal játékos jelenlegi edzője Pintér Tamás, aki rádiónknak arról beszélt, hogy minél több sportot próbálnak ki a fiatalok, annál összetettebb lehet később a játékuk egy adott sportágon belül.
4: Jó az, hogyha valaki korán elkezdi, de nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy szerintünk az nagyon jó lenne, ha minél több sportágat ki tudnának próbálni a gyerekek, pontosan azért, mert más dolgokban jobb egy focista, röplabdás, egy boxoló, és minél több sportot kipróbálna, annál komplexebb tudna lenni egy gyerek.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Fox. Fox FM.
1: Üzleket.
2: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.